0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

A Zsoltárok könyvéről lesz tehát szó, ahogy a jegyzetben is elhangzik majd ez. Jézus Bibliája is a Zsoltárok könyve volt. El tudom képzelni, amikor bejött ebbe a téridői világba, akkor Mária, aki Zsoltár részeket kívülről tudott, és az akkori élő emberek állandóan ezt énekelték a liturgiában, így tehát bizonyos Zsoltár részeket visszahallott a kisded Jézus is, és a csecsemő Jézus, majd a fiatalkori Jézus, és még a felnőttkori Jézus is biztos hallotta az ő édesanyjától, földi édesanyjától ezeket a Zsoltár részeket, és ennek énekeit énekelte természetesen az utolsó vacsora alkalmakor is. Az egyik legnagyobb érv amellett, hogy mi is az ő példáját kövessük, hogy minél több Zsoltárt tanuljunk meg kívülről. Én még nem tudtam olvasni, olyan 5 éves lehettem, amikor édesanyám megtanított velem egy Zsoltárt. És én mind a mai napig ezt a Zsoltárt, és nagyon sok Zsoltár részletet tudok fejből is, például a 23. Zsoltárt. Van-e önök között, aki esetleg a Zsoltárokat egy részét esetleg megtanulta kívülről, vagy memorizálni tudja? Én nagyon-nagyon ajánlom. Például a Benediktusban, Mária énekében is Zsoltár részeket lehet felfedezni, és ez nagyszerű alkalom, lehetőség arra, hogy Isten gondolatait megértsük. Nagyon érdekes ez a mondás, ami a jegyzetben benne van, és én fontosnak tartottam ezt beletenni. Proklosz görög írótól van ez a gondolat, ami a sarló a bogáncsnak, a zsoltárének minden fajta szomorúságnak az. Tulajdonképpen, ami a sarló a bogáncsnak, ugye ez elvágja egyből. Az egyén vagy az emberiség nem fordul az élet valós válságos óráiban a Védákhoz, vagy Homéroszhoz, vagy Dantéhoz, vagy Goethehez, hanem a Zsoltárok könyvéhez. Nagyon sokszor álltam már meg halálos ágy mellett, vagy betegséggel küszködő emberek mellett, és kérdezgettem bizonyos dolgokról, és rátértek Zsoltár gondolatokra, illetve szakaszokra, és vissza tudták mondani emberek. Hogy mondjam el mindenek előtt, hogy a Zsoltárok megértésének van egy kulcsa. Szóval ez egy olyan terület, ez egy olyan szelence, egy olyan kis dobozka, amelyet igazából olyan csak akkor tudunk megérteni, hogyha a kulcsot ismerjük hozzá a zárhoz. Ez nem lehet tolvajkulccsal kinyitni. És ez a kulcs benne szerepel a Szentírásban. Mégpedig Sámuel próféta második könyvében, a 23. fejezet első-második versében. Valamikor ezt egy halvány ceruzácskával oda illesztettem az első Zsoltárhoz, ezt a kulcsot, amikor felfedeztem. És ez úgy hangzik, ez a kulcs, hogy ezek Dávidnak utolsó beszédei, Dávidnak, az Isai fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, aki igen felmagasztaltaték Jákob istenének felkentje és Izrael dalainak kedvence. És most jön a kulcs. Az Úristen lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Most akkor rákérdeznék, mit tehát a Zsoltárok? Isten szava emberi nyelvezeten keresztül. Isten tehát szólt Dávidon keresztül, de szólhat rajtunk keresztül is. Egyszer egy 3 évvel vagy 4 évvel ezelőtt egy cserkész csapatot vezettünk a feleségemmel Erdélybe. Rettenetesen esős idő volt, mindössze a 2 hét alatt talán egyszer vagy kétszer sütött ki a nap, és arra kértem a csapat tagjait, hogy zsoltárokat írjanak. Ott az esős, szomorú időszak
közepette, és ők elkezdtek valami vidámságról írni, vagy valami vágyról írni, valami bensőséges emberi érzésről írni, és ők zsoltárokat írtak. Tehát azt fogjuk észrevenni, hogy valahol a mi sóhajainkban is felszállnak ezek a zsoltár gondolatok. Nagyon érdekes a zsoltároknak a címe. Psalmi, olvassuk ezt a latin nyelvezetű vulgát a Bibliában. Vagy Zsaltérion a héber Bibliában. Mit is jelent ez a Psalmi vagy Zsaltérion? A zsoltár összefoglalása tulajdonképpen összefoglaló héber neve, de nagyon érdekes, három héber nevet is használ a teológia. Az egyik a Töhilim. Töhilim, ez egy héber szó, azt jelenti magyarra fordítva, hogy dalgyűjtemény vagy énekgyűjtemény, dicsőítő ének, dicsérő, dicsőítő ének, vagy himnusz. Tehát ez egy himnikus erővel, himnikus belső lelki tartalommal megtöltött gondolati egység. Azt is jelenti, ha a zsoltárt megvizsgáljuk, hogy vannak úgynevezett töfilá jellegű zsoltár részletek, ezek pedig imádságot jelentenek. Tehát nem csak Isten dicsőítő himnusz, mint a mi magyar himnuszunk is, hogy Isten áld meg a magyart, és jönnek utána a gondolatok, hanem ezek egyszerűen imádságok is. És van egy harmadik területe is a zsoltárnak, pedig egyszerűen a dal. Tehát amikor az emberek bizonyos hangjegyeket, dallamokat követve fejezték ki, talán fenköltebben az ő gondolataikat, mint a próza által. Eldalolták Istennek az ő fájdalmaikat, vagy éppen örömeiket, vagy szükségleteiket. Tehát ez a három nagy csoportja van a zsoltároknak. A görög fordításban a Septuaginta, a görög nyelvű újszövetség a psalmi kifejezést használja, ez zsoltárt jelent. Erről a zsoltárról szól aztán akár Jézus a Lukács evangéliumában, amelyek bizonyságot tesznek én rólam. Tehát ha az egész ószövetségi írás megsemmisült volna, és csak egyedül a zsoltárok maradtak volna fent, mint ahogy az első keresztények idejében valamilyen különleges magatartás miatt, hozzáállás miatt az ószövetség iratait az első keresztények nem is vették át. Majd ez később kezdett újra a kereszténység soraiba ez a kívánság és ez a tapasztalat felébredni, amikor több száz ószövetségi idézetet is találtak az új szövetség irataiban. De az első század keresztényi mindössze csak a zsoltárokat ismerték. És azért is, mert ez az Isten tiszteletnek egy része volt, hiszen a dal, az Istennek való hódolat, dicsőítés a himnikus költeményekben, a zsoltárokban volt jelen. Ezért a liturgiában természetesen, hogy zsoltárokat énekeltek. Nem voltak olyan énekeik, mint mi most esetleg az énekes könyvünkben összegyűjtött gyönyörű szép gondolatokat énekelünk, és benne volt az ő gondolatukban, sőt, még menet közben, munka közben, vagy út közben is zsoltárokat énekeltek az emberek. A zsoltárok felirataival is egy néhány szót szeretnék erre említeni. Nos, az eredeti zsoltár iratokban ezeket a feliratokat nem mindig találjuk meg. Ezeket a feliratokat a redaktor, tehát a zsoltár szerkesztője használta, tette bele, hogy egy-egy zsoltárnak az elérése, a megkeresése
még egyszerűbb lehessen. Ezért a címre is utaltak ezek a feliratok, bizonyos gyűjteményeket is lehetett a zsoltárokban felfedezni, hiszen 150 zsoltárról van szó, és ezek bizonyos csokrokat jelentettek egyes zsoltároknak a összegyűjtése kapcsán. A zsoltárok típusa is nagyon fontos elem volt, hogy milyen tipológiát, milyen képi megjelenítést használtak a zsoltárírók. Nos, ezek is egy ilyen gyűjteményt jelentenek, akkor, amikor a zsoltárok területén kutatott az ember. De vannak zenei utasítások is a zsoltárokban. Például Dávid zsoltára a Nehilótra. Károli annak idején, amikor a Szentírást fordította, ez az istenes vénember 2 év alatt fordította le az Ó és az Új Szövetséget. 2 év alatt. És ezt azért hangsúlyozom, mert amikor a revidiált kiadást fordították a 90-es években, akkor én pont akkor a teológiai főiskolán voltam, egy néhány nyelvi szemesztert vettem, és nagyon szerettem a héber és a görög nyelveket, és elmondta a lektor, a Monták Andor volt az az Evangélikus Teológia Akadémia dékánja, hogy körülbelül 36-an kezdték el a Szentírást fordítani, és végül ennyien fejezték be. Mindössze 4-en. De Károli egymaga fordította le 2 év alatt, és ez a revidiált kiadás, ez több mint 6 éven keresztül történt a fordítás. Most akkor képzeljék el, hogy összevetve. Tehát Károli nem minden héber kifejezést használt, és így a zenei utasításokra való kifejezéseket, hogyha a Károli Bibliánk van, akkor azt fogjuk olvasni, hogy a Nehilótra, vagy a Neginótra, vagy más ilyen kifejezéseket, mint Ginná, ami gyászéneket jelent, ő nem ismerte ezeket a zenei utasításokat. Ez mindig a karmesternek volt egyfajta iránymutatás, hogy most a karmester milyen zene szerszámot szólaltasson meg. Például húros hangszert, vagy éppen valamilyen ütős hangszert, vagy fúvós hangszert szólaltasson meg. Tehát amikor énekelték, akkor a liturgiában az egész gyülekezet vezető karmester felállt, és az egész gyülekezetet vezényelte. És természetesen ilyen zenei utasításokat is találunk a zsoltárban. A liturgiára vonatkozó kifejezések, illetve gondolatok is szerepelnek a címekben, hogy milyen jellegű liturgia az, amelyet a gyülekezet abban a pillanatban megélt. Például valamilyen emlékezetes ünnepnapokról volt szó, vagy valamilyen előremutató profétikus eseményekről volt szó. Ezért nagyon fontos volt, hogy az istentisztelet liturgikus elemeit irányította, ennek egy instrukciója legyen a zsoltár bekezdése alkalmakkal. Ezért ilyenekkel találkozunk, hogy a karmesternek, vagy Dávidtól, vagy Aszáftól, vagy Kóráfiaitól. Ezeket a Károli fordításban is olvassuk. De a keletkezésére vonatkozóan is voltak feljegyzések, hogy milyen időben keletkezett a zsoltár, mert hiszen azt mondhatnánk, hogy a zsoltár keletkezése ideje mintegy 1000 évet ölel fel. Mózesnek is találjuk zsoltárát a zsoltárok gyűjteményében, és talán a legutolsó zsoltárokat Jézus születése előtt a 4. században, a 4. századra datálhatjuk. Tehát egy nagyon-nagyon hosszú folyamat található. Egy nagyon lényeges szempontot azért hagyd mondjak el. Maga a zsoltár kifejezés az nem Izrael népétől, tehát nem az Ószövetség népétől ered.
zsoltárokat az asszír vagy a babiloni uralkodók is ismertek, vagy az ezzel foglalkozó emberek is ismertek, de lényeges különbség van, és lehet nyomokat találni természetesen, régészeti nyomokat a különféle népeknek a zsoltár költészetéről, de lényeges különbség volt Izrael zsoltárai és a pogány népek zsoltárai között. És a lényeges különbség az, hogy még a pogány népek zsoltárai az uralkodót dicsőítették és magasztalták, vagy éppen az uralkodóhoz szóltak. Ebből következik, rögtön gondolják, hogy mi lehet az Izrael zsoltáraiban, mindig az Isten dicsőítették és magasztalták. Soha nem találunk egyetlen egy zsoltárt sem, ahol esetleg az embert dicsőítették volna, vagy magasztalták volna. Van egy nagyon furcsa kifejezés a zsoltárok könyvében. 71 helyen fordul elő az úgynevezett Szelá szócska. Ezt rendszerint még a mostani időket is tekintve a magyarázatban meglehetősen elszokták kerülni a papok, lelkészek, teológusok, mert eléggé megosztott ennek az értelmezése. Ha a Septuagintát nyomon követjük, akkor a Szela szócska egy ilyen közjátékot jelent, egy görögöl diapszalma, egy Isten dicsőrő éneknek a közjátéka. Ez olyan, mintha egy gyönyörű szép melódiát hallunk, és valamilyen levezetése ennek az egész melódiának, ennek a zenei taktusnak egy ilyen közjáték, egy ilyen betét. Azt gondolták, hogy ahol a Szela szócska van, akkor egy ilyen zenei közjátékot kell bejátszani a zenét adó szólistáknak, vagy zenekarnak. Aztán van egy másik kifejezés is, illetve egy másik magyarázat is, a héber szalász szóból következtetik ezt le, felemelni, vagy fent lenni szóból vezetik le. Nagyon érdekes, hogy mindemellett még egy ismétlő jelként is értelmezhető ez a szócska. A héber szalász szó tehát az itteni átvitt értelemben az imádkozó gyülekezethez való felhívásként szól. Tehát amikor ezt hallotta az imádkozó gyülekezet, vagy éppen a liturgiában lészve a gyülekezet, hogy Szela, akkor ők tudták, hogy most ők következnek. Az érdekes, a harmadik variáció az arameus Szela szóból vezetik le, jelentése pedig annyit jelent, hogy meghajolni. Eljött az ideje, ahol a Szela szót hallják, hogy na most aztán térdig kell hajolni, ez az arab kalat szóból is ered, az azt jelenti, hogy térdet hajtani. És ne idegenkedjünk tőle, mert hát ugye ezek rokon népek, szinte testvér népekről van szó, az arab és izraelita embereket figyelembe véve. Minden esetre egy hangszeres intermezzót is jelent ez a Szela szócska, akár a 9. zsoltár 17. versében is láthatjuk, ahol egy nagyon furcsa szót fogok említeni, a higajonnal van kapcsolatban. A higajon viszont egyetlen hangszert jelentett, méghozzá hárfát. Tehát a hárfa betétjátékának kellett most ilyenkor megszólalni. Ez azért is jó volt, mert ami elhangzott előtte, az a gondolati egység, amíg a betétjáték hangzott, addig újra vissza tudták az emberek ezeket a gondolatokat ismételni. Térdet hajtani is elfogadható, mert amíg térdet hajt az ember, a fejébe, a gondolataiban ott van az előtte elhangzott dolgoknak
a lényege. Újra átgondolja. És talán az imádságban is ezeket a gondolatokat újra az ember vissza idézte. Ez a Zsoltárnak az egyik nagy-nagy titka. Szerzői a Zsoltárnak. Hát elég széles a skála. Nem egyetlen egy ember írta mindezt a Zsoltárokat. Dávidnak körülbelül olyan 80 fölötti Zsoltárt tulajdonítanak a 150 Zsoltárból. Hagy mondjam el, hogy a legrövidebb Zsoltár a 117. Zsoltár, és a leghosszabb Zsoltár pedig a 119. Zsoltár 176 versből áll. Hogy lehet ilyen széles skálát kialakítani? Nagyon érdekes például a 176. Zsoltár, azt hiszem minden 8. verse a Héber ABC 1 betűjével kezdődik. Fantasztikus, ahogy lehet érzékelni a szerkesztőknek a bölcsességét, az értelmét, amikor az ember előveszi a Zsoltárokat, és látja azt, hogy bizonyos ABC sorrendet is követnek, vagy gondolati egységeket követnek a... De nem a magyarát, természetesen nem a magyar. Tudják azt, hogy a Héber ABC az 22 betűből áll. És mással hangzók voltak, illetve egy 5 mással hangzó magánhangzót is jelentett, de főképpen mással hangzós kvadrátírás a Héber ABC 22 betűje. Tehát nem csak Dávid írt Zsoltárt, hanem Mózes és Salamon, vagy Aszáf, Kóráfiai, Hémán, Jedutun. Kik voltak ezek? Nagyon érdekes. Tudós emberek voltak, akik Isten dicsőségének az emelésére rendelte őket, és a Krónikák könyvében már, hogyha olvastuk, akkor találkoztunk ezekkel az emberekkel, akiket Dávid azért emelt, hogy az Isten tiszteleti rendet minél hatalmasabb Isten dicsőítő lelkülettel, örvendezéssel töltse meg. Tudós emberek voltak, nem akármilyen emberek voltak, akik a Zsoltárt írták. Hogyha a kulcsra emlékeznek, akkor mi is a kulcs tulajdonképpen? Isten szólt az emberek

Tényleg a professzor volt ez az ember, egy rendkívül alázatos embert képzelnek el, aki sohasem hivalkodott azzal, hogy ő mennyit tud. De mindig úgy kezdte a Zsoltár magyarázatokat, hogy bajban van a Zsoltár író. És a delikvens, a diák, hogy a tanárnak is a szavait visszaadja, így kezdte a feleletet. Bajban van a Zsoltár író, és egymásra néztek, legalább vagy 2-3 percig nézte a Józsi bácsi ezt a diákot, hogy mi lesz ezután, de elakadt még a lélegzete is a diáknak, és azt mondta, édes fiam, nem a Zsoltár író van most bajban, hanem te vagy bajban, Erik, tanuld meg a tételt, és azt mondja, majd akkor elmondhatod, hogy bajban van a Zsoltár író. Szóval érdekes gondolat ez, de igaz, hogy a Zsoltár író mindig bajban volt, és bár vannak hálaadó zsoltárok is, mit is tartalmaznak a zsoltárok, ez a 150 könyv, amely 5 könyvre van osztva, én nem akarom felsorolni, ott van a jegyzetben benne, de miért? Hát gondoljanak bele, tekercsekre volt írva akkor az Ószövetség írása, és hasonlóan a Pentateukoszhoz, Mózes 5 könyvéhez hasonlóan ezt is 5 tekercsre mondották, mert egy tekercsre nem fért volna rá. Ezért 5 tekercsre osztották a zsoltárokat, és minden tekercs végén, minden zsoltár könyvhöz tartozik egy hálaadó, vagy dicsérő, vagy doxológikus zsoltár, ezzel fejeződik be. Csak néhány zsoltárnál van megadva, hogy tulajdonképpen hová is tartozott, akár a templom szentelési, mint például a 30. zsoltár, vagy éppen a szombatnapi zsoltár, amelyet a 92. zsoltár jelez számokban, vagy éppen a hálaadó zsoltár, amelyet 100. zsoltárként ismerjük. Hogy miért pont a 100. beosztást kapta, igazából nem tudjuk. A korai zsidóság azonban egy nagyon érdekes gondolat, és ezt fontosnak tartottam, hogy a jegyzetbe is belekerüljön. Minden napra egy zsoltár éneket mondott el, az első napra, a másodikra, a középső napra, mert azt ők csak így ismerték, tehát nem ismerték azokat a felsorolásokat a 7 napjaiban, mint amit mi olvasunk, és így a 24. zsoltárt a 7 első napjához, a 48-at a hétfőhöz kötötték, a 82-t a kedhez, a 94-et a szerzához, a 84-et a csütörtökhöz, és a 93-at a pénteket. De ha igazán megnézik ezeket a zsoltárokat, és érdemes így megnézni a zsoltárokat, akkor fogják látni, hogy szinte a hét minden napján volt valami lényeges üzenet, amelyet újra és újra már kívülről ismertek és tudtak, és az egész gondolatukat, az egész érzésvilágukat ezek a zsoltárok áthatották, hiszen hétről hétre ismételték ezeket. Vannak úgynevezett zsoltár feliratok is, azt már említettem, ezeket talán visszaismétlődnek újra, és ez kétszer van valóban a jegyzetben benne. Tovább lépünk a műfajok csoportosítására. Már említettem ugye 3 műfajt, a töhilimet, vagy a töfilát, vagy a mizmort, ugye a Isten dicsőítő himnuszt, vagy imádságot, vagy éppen a dalt, de itt a himnuszoknál meg kell említsem azt, hogy voltak olyan Isten dicsőítő zsoltárok is, himnuszok, amelyek külön kultikus eseményekre utaltak. Azt tudják, hogy 3 nagy ünnepkör volt Izraelben, tehát a zsidó nép életében, az úgynevezett Pészák ünnep, illetve a szabadulásnak az ünnepe, aztán volt az aratásnak a nagy ünnepe, a zsengek éve meglóbálásának az ünnepe volt ez, amikor bemutatták az Istennek az első zsengét,

0: És végül volt a hetek ünnepe, és ezekre írva is találunk zsoltárokat külön, amit jellegzetesen ezekre az ünnepekre használtak a liturgiában. De vannak különleges kultikus zsoltárénekek, így például zarándokénekek. A zarándokénekek a 122. zsoltártól következnek, ezt úgy nevezték, és azt olvassuk a Károli Bibliában is, itt a redaktornak a nyomására, illetve a megnevezésére, hogy a grádicsok éneke. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt a lépcsőt jelent valóban. Tehát közel 100 lépcsőn kellett jeruzsálemi templomhoz fölmenni a zarándokoknak, és megálltak a lépcsőn, vagy egy lépcső fordulónál, és ott egy zsoltárt elénekeltek. A kapu őrizők pedig szintén zsoltárral válaszoltak. Ez egy csodálatos liturgikus színjáték is lehetett, amikor visszahallották a válaszokat esetleg a kapu őröktől is, akik zsoltárt énekeltek. Tehát zarándok énekek. Vagy bevonulási énekek is, amelyek különösen például a felavatási alkalmakkor használták ezeket a bevonulási énekeket. A kapukon befelé például a juh kapu, ez egy nagyon érdekes hely volt, mert mindig az áldozatokat vitték azon a kapun be. Ez volt például az a kapu is, ami Jézus is virágvasárnap Jeruzsálembe bement. Tehát ilyen bevonulási énekeket is használtak. Aztán vannak profétikus, azaz jövendőléseket tartalmazó zsoltárok is. Például a 22. zsoltár. Amikor azt olvassuk, hogy a kutyák vettek engem körül, és átjukasztották az én kezeimet és lábaimat. Képzeljék el, 1000 évvel ezelőtt. Dávid leírja ezt a 22. zsoltárban, amikor a szegezéses halálnemet még nem is ismerték. Tehát a keresztre szegezéses halálnemet. Ezt a rómaiak találták ki és használták. Akkor az agyonkövezés volt még a halálbüntetés. És átjukasztották az én kezeimet és lábaimat. Hát természetesen nem Dávid kezeit és lábait, őt az Úristen lelke szólott én bennem. Az ő beszéde az én nyelvem által. Isten tehát felhasználta a zsoltár írókat arra is, hogy előre történő eseményeket is kifejezzen. Aztán találjuk például a király zsoltárokat, a trón foglalásra írt énekeket. Ezek egy különleges, nem sok van belőlük, mindössze egy néhány zsoltár van, egy-két zsoltár van, vagy például a hálaadásra vonatkozó, amikor hálát adtak, akkor ezeket a kultikus kifejezéseket jellemzően ezekkel a kultikus kifejezésekkel írt zsoltárokat énekelték. Nagyon érdekes azonban a D a jegyzetünkben, nincs benne igazán, és nem nagyon szeretnek a teológusok ezekkel a zsoltárokkal foglalkozni. De én fontosnak tartom, hogy erről önöket is azért tájékoztassam, mert hogyha én nem igazán tanulmányoztam volna a zsoltárokat, akkor itt ma nem tudom, hogy ki lenne helyettem. Egyetlen egy ok van, hogy én ma itt vagyok. Hogy körülbelül olyan 18-20 évvel ezelőtt elkezdtem a zsoltárokat behatóban tanulmányozni. És azért van a zsoltárokban olyan rész is, és csak azért veszem elő a Bibliámat, hogy egy-két olyan zsoltárt is olvassak, ami meglehetősen furcsa. És szépen szeretnek a teológusok ezektől a zsoltároktól úgy tartózkodni. Ilyen például az 55. zsoltár. furcsa kifejezéseket tartalmaz ez a Zsoltár. 55. Zsoltár 14. versétől, illetve 13. versétől olvasom, mert ha az ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném. Gyűlölöm emelte fel magát ellenem, azt elrejtettem volna magamat előle, hanem te jó, te hozzám hasonló, hallandó, én barátom és ismerősöm, akikkel együtt édes bizalomban éltünk, az Isten házában jártunk a tömegbe, és most figyeljék meg. Mit mond a Zsoltár író? A halál vegye őket körül. Elevenen szálljanak a Seolba, mert gonoszság van lakásukban. Szabad ilyet mondani egy hívő embernek, egy istenfélő embernek? Megengedik most, hogy a Bibliájukba kisatírozzam ezt a gondolatot például? Vagy hajtok egyet, 58. Zsolt, ez a harag Zsoltára. Olvasom például a 58. Zsoltárnak a 8. versétől. Olvadjanak el, és folyanak szét, mint a víz. Ha felteszi nyilait, legyenek tompultak azok. Még a 7. verset. Isten, rozsd meg az ő fogaikat, az ő szájukban, az oroszlánok zápfogát, törd össze, Uram. Láttak már összetört fogó ember? Én már láttam, aki neki ment a betonoszlopnak. Iszonyatosan nézett ki. Legyenek olyan, mint a csiga, amely szétfolyik és elmúlik, mint az asszonynak idétlen szülötte. Lehet ilyet mondani egy hívő embernek? És most is igaz az, hogy az Úristen lelke szólott én bennem? Ma nagyon sok stresszt és feszültséget hordozunk. De így volt ez 3000 évvel ezelőtt is. Az ellenség volt akkor is. És Sátán mindent elkövetett, hogy különösen Isten gyermekeit rontsa meg. Azt kérdem tehát, az én érzéseimet, amivel Isten megalkotott engem, vajon titkoljam el Isten elől? És úgy menjek oda hozzá, hogy teljesen rendben vannak a dolgok, és semmi probléma nincs? Isten csak akkor fogad el bennemet, vagy engemet, vagy hogyha én a feldult állapotomban is az Istenhez megyek és keresem. És tudjátok, vagy tudják, hogy a haragó ember nem igen szokta megválogatni a szavakat. Igaz? Amikor haragszanak, hányan haragudtak már? Mindig válogatott szavakat szoktak használni? Ami kiömlik az emberből, nem? De Isten úgy szereti az embert, ahogy van. És ezért szeretném majd ezzel kapcsolatosan különösen a 4. Zsoltárt egy kicsit elemezni. Nem is tudom, hogy az időm engedi, de nagyon rohan az időm, és igazából véve én tudom azt, hogy önök lelkiismeretesen elolvassák a jegyzetet. Térjünk egy kicsit talán még befejezésről a 4. Zsoltárról, hogy egy kicsit megszerettessem önökkel a Zsoltárok könyvét. Én ezt úgy nevezem, ezt a Zsoltárt, hogy idegcsillapító Zsoltár. Tehát azért keresem inkább az új fordítást szeretném közreadni. Ha nem, akkor a régit, a Károli fordítás, hogyha van, az is jó tulajdonképpen, csak egy-két gondolat azért eltér a két fordítás között. A 4. Zsoltárt azért jó, hogyha elolvassuk, fellapozzuk, és a következő dolgokat fogjuk találni. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávidnak Zsoltára. Neginót az egyszerűen húros hangszert jelentett, tehát ott a redaktornak, tehát a karmesternek az instrukció. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, imádságomnak Istene. Szorultságomban tág tért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg imádságomat. Nagyon érdekes. Kiált az ember. Van olyan imádság, amikor az ember nem egyszerűen csak olyan szép, finom szavakat hang, hanem kiált, valami olyan kiáltás, hogy segíts már meg! Ugye? Mikor szokott az ember kiabálni, vagy kiáltani? Ha kétségbe esik, ha nagyon nagy bajban van, amikor azt mondja, segítsél rajtam, ugye? Tehát ez egy nagyon érdekes imádkozási forma. Kiáltani is kell. A Jézusról azon feljegyezve, hogy az ő nyomorúságának napjaikban könnyhullatásokkal és erős kiáltásokkal kereste azt, aki képes volt őt megszabadítani. Vajon miért kell? Isten talán nagyot hallana, hogy nekem kiáltanom kell az Istenhez? Nem, semmiféleképpen nem. A kiáltás az úgy nevezzük pszichológiában egy autitás. Magamból kiadok valamit. Vannak, akik kiírják magukból. Vannak, akik talán valamilyen gyönyörű szép zene darabot írnak ki. A zeneszerzők például kiadják magukból ezeket a gyönyörű szép dallamokat. De Istent lehet kiáltással is keresni. Mi a probléma oka, a kiváltó ok például? Figyeljék meg most itt a szela szócskát. Embernek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiába valóságot és kerestek hazugságot? Mi a leglényegesebb dolog, ami fájdalmat és az Úrhoz való, vagy az Istenhez való kiáltást eszközölt a Zsoltár íróból? A hazugság. Hányan szoktak örvendezni és mosolyogni, amikor valami hazugságot mondanak önökről? Mert az egy nagyon szép és csodálatos érzés, nem? Amikor valótlant állítanak az emberek, nem? Az egy borzalmas dolog. Igen. Kialakulhat, természetesen kialakulhat az emberben ez a képesség, hogy nem az a lényeg, hogy hanem, hogy kimondja. De a hazugság, itt aztán tényleg térdet, fejet kell hajtani, hogy ahogy az arab kalat szó is ezt kifejezi, a szela szócska előtt, vagy egy közjátékot kell beiktatni, egy zenei közjátékot, hogy elkezdjen az ember gondolkodni, hogy mi is a probléma oka? Mert sokszor mi még a kiváltó okot sem ismerjük, amikor Istenhez akarunk fordulni. Ezért mondja Pál, hogy a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodással könyörög értünk, és mi még azt sem tudjuk, hogy tulajdonképpen mi a mi problémánk. Aztán a harmadik dolog, tulajdonképpen Isten megadja a kivezető utat is. Negyedik vers. Tudjátok meg, és itt a Károli fordítás ez sokkal inkább jobb az én számomra, az új fordításban másképpen hangzik ez. Tudjátok meg, hogy kedveltjévé választott az Úr engem, és meghaltja a kérésemet, ha hozzá kiáltok. Kedveltjévé választott az Úr. Az eredeti szövegben felkentet jelent. Felkentjévé választott az Úr. Nem az a lényeg, hogy az emberek mit mondanak rólam, hanem az a lényeg, hogy az Istennel milyen a kapcsolatom, és az Isten hogyan viszonyul hozzám ma is. Tudják, hogyha ezt az emberek ismernék, ezt az alapelvet. Ma hányan nem a különféle idegcsillapítókhoz nyúlnának, meg a pszichiáterekhez, nem azért nem akarom a munkájukat elvenni, de 3000 évvel ezelőtt nem volt meg az a lehetőség, hogy elmegyek egy jó pszichiáterhez, aztán kibeszélem magam, és ő nekem felír egy néhány gyógyszert, és azt én beszerem, és megvan, hogy most már hazudhatnak az emberek, nem érdekel. Hát nem egészen így volt. Meg lehet tanulni ezekből a zsoltárokból, hogy hogyan lehet úrrá lenni önmagamon. És akkor most a megoldást keressük. Isten megadja a megoldást Dávid által. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Hogy lehet a hívő embernek haragudni? Lehet? Hát Isten ezzel az érzéssel engem is megáldott. Mit gondolnak, Isten haragszik? Bizony haragszik a bűnre, de a bűnöst szereti és megbocsájt. Nem szabad összetéveszteni. Mi nem tudjuk ezt a kettőt külön választani, vagy csak nagyon nehezen. Isten gyűlöli a bűnt, annyira gyűlöli a bűnt, hogy kész volt életét áldozni a bűnösért, hogy a bűnöst megmentse. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Hogy lehet haragudni és nem vétkezni? Pál azt mondja az Efézusi levélben, ám haragudjatok, de le ne menjen a nap a ti haragotok felett. El tudják képzelni, hogy lemegy a nap, megvetettük a szép, kimosott, frissen kimosott ágyat, és olyan édesen szundítunk egyet. Ugye úgy szokott lenni, hogyha mi haragszunk azért, úgy Isten igazából olyan jót tudunk durmolni, és olyan jót tudunk szólítani. Vagy forgolódunk, mint a ringispér az ágyba. És nem jön álom a szemünkre. De azt mondja a Zsoltáriró, haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házaitokban. Vagyis a fekvőhely az, ahol történik a regeneráció. Testileg is, és lelkileg is, nem? Milyen csodálatos ez a dolog. Ebbe a kis csontdoboz kalitkába van a megoldás. Legalábbis Isten azt mondja az emberi eszközön keresztül, és ő ezt tapasztalatból is mondja, mert azért tudjuk, akár a Királyok könyvén, akár Sámuel könyvén keresztül, hogy Dávidnak nagyon sok küzdelme és harca volt, de a megoldás itt van belőle, a fejem belül. Mert a szív, a héber leb szócska, az nem ezt az öklömnyi izomros köteget jelenti, hanem az érzelemnek és az értelemnek a központját. És ez nem más, mint a mi 150 gramnyi kis csodánk, amit megkaptunk mindannyian, ami nagyon-nagyon iszonyatosan tud dühöngni is, és örülni is, és hálát is adni, és mindenre képes. Hol kell tehát megoldani a problémát? Beszéljetek szívetekkel. Vagyis gondold át az egészet. Beszélj szíveddel, érzés és gondolatvilágoddal, hogy a probléma megoldódjon. És tovább megyek, és nem akarok a további versekbe is belekezdeni, csak a 9. verset említem még. Mi következik, ha az ember Istenhez kiált? Tudja, hogy mi a kiváltó ok. Tudja, hogy az Isten hogyan vélekedik róla, még ezek után is, hogy az emberek másképpen vélekednek, és elkezd a szívével, vagyis az érzés és gondolatvilágával egy párbeszédet folytatni. Mi következik ezután? Hogyha beszélgetés megtörténik, mert azt is olvassuk, hogy beszéljetek a ti szívetekkel ágyas házaitokban, és csillapodjatok le. Vagyis, hol van a megoldás? És ott a szelaszócska utána. Na most aztán itt igencsak térdet és fejet kell hajtani. Na most itt csak be kell iktatni egy közjátékot, vagyis egy olyan gondolatot, egy olyan érzést kell valahol megpendíteni, ami a nyugalmat és a békességet hozza. És ezután már csak egy dolog következik. Békességben fekszem le, legott és elaluszom, mert te, Uram, te adsz nékem bátorságos lakozást. Én kívánom önöknek, hogy valóban megtapasztalják ezt az érzést, ezeket az alapelveket. Átéljék. És akkor azt fogják mondani, hogy igen, én az Istentől egy olyan csodálatos iránymutatást, megoldást kaptam, amit nem lehet semmivel sem pótolni és összehasonlítani. Köszönöm a figyelmüket.
1: Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók. Sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

Zsoltárok könyve 145. rész 17. vers. Igaz az Úr minden útjában és minden dolgában kegyelmes.

Az emberek nagy többsége egyértelműen elkerüli a feszült légkörű kapcsolatokat, szóváltásokat, ellenséges összetűzéseket. Nem szeretünk háborús helyzetben, hangulatban élni. Mégis a Biblia egyféle harc elkezdésére és lebonyolítására szólít fel minden hívő lelket. Milyen harcról van szó? Kedves hallgatóink, e gondolat indítja azt az elmékedést, amelyet Cserbik János adventista lelkész előadásában lesz alkalmunk meghallgatni mai műsorunkban. Az elmékedés mellett adásunkban zene és énekszámok is szeretnék szebbé tenni a velünk eltöltött perceket. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órában a reménység hullámhosszán lesznek. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

Senki sem szeret csatázni. Én biztos vagyok benne, hogy a harc, a háború mindannyiunktól távol áll, és bár az élet tele van kihívásokkal, és napról napra különböző ütközetek várnak ránk, akár események az életünkben, amikkel fel kell vennünk a harcot, ahogy szoktuk mondani, akár emberekkel, akikkel megvívjuk a magunk minimum szópár bajait, nem is beszélve arról, hogy miféle belső küzdelmek vannak az emberi lélekben is, valahol ott nagyon mélyen biztosan, de sokszor ez azért kívülről is jól látható. Mégis amikor a Bibliának az efézusi leveleit olvassuk, efézusi levelének a fejezeteit olvassuk, akkor Pál apostol olyan bátorító módon küld minket csatázni, hogy az embernek szinte már megjön a kedve, már csak azért is, mert semmiféle erőszakra nem buzdít bennünket, hanem ahogy a 6. fejezet 11. versétől elhangzik az ige, öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak, annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezve megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezve derekatokat igaz lelkűséggel, felöltözve az igazság melvasába, és felsarúzva lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvéve a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván, minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Miféle harcról beszél itt az apostol? Maguk az efézusiak, amikor olvashatták ezt a levelet, jól ismert képek idéződtek fel bennük, hiszen városukat nem is egyszer megszállták a rómaiak. Egy klasszikus római hadi öltözet leírásával illusztrálja az apostol azt a ruházatot, amit az ember lelkileg magára öltve, olvassuk itt a békességet, az igazságot, a kitartást, az igaz lelkűséget. Szóval, hogyha ezeket az értékeket az ember beépíti, akkor a legkegyetlenebb emberi helyzetekben, csatákban is meg tudják ezek őt óvni. Olyan érdekes rögtön a bevezetőnél az első kifejezés, amikor arról beszél, hogy erőseknek lenni az Úrban. Végezetre, atyám fiai, olvassuk a 10. versben, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Az az ember, aki az élet csatáiba bocsátkozik, az Isten oldalán soha nem a maga erejéből harcol. Ez rögtön az első nagy tanulság, mielőtt még neki állnánk a mundért magunkra ölteni. Nem összeszedi a maga eszét, izomzatát, bölcsességét, kapcsolatrendszereit, hogy majd ő megmutatja, hanem az apostol első tanácsa így hangzik, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. A saját felszerelés, az emberi adottságok, még oly nagyszerűek is legyenek, különleges talentumai, képességei lehetnek egy embernek, az Isten szerinti győztes csaták megvívásához azonban sokszor akadályt jelentenek, mert háttérbe kerül az Isten, és előre jön az emberi muszkli. Mintha csak meg akarnánk mutatni, hogy mi magunk milyen erősek vagyunk, ezért az apostol nem is azzal kezdi rögtön, hogy na, ess neki a bajoknak, küzd meg, és aztán majd az Isten is mögötted áll, hanem azt mondja, hogy lépj hátra, és engedd, hogy az Isten erejével induljon a küzdelem, és nem a te magad erejével. Nagyon érdekes az a gondolat is, amikor azt mondja a 11. versben az apostol, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverét. Azt mondja, hogy ezek az Isten fegyverei. Nagyon érdekes egyszer olyan szemmel is végigolvasni a sorokat, hogy milyen az Isten fegyverzete, mert kétségkívül az a szeretet, az a karakter, az a jellem, aki ő, láthatjuk akár Jézus Krisztus földi élete során is, hogy minden csatáját megnyerte, a legnagyobb ütközetig bezárólag, ami a kereszten történt. Ő volt az erősebb, ő győzött, ő mutatta meg azt, hogy az emberi szívekhez való hozzáférése
sokkal nagyobb, mihely csak egy pici rés is nyílik az ember részéről. Szóval a római sereg abban az időben kész egyenruhát adott a katonáinak, és nagyon szép ez a leírás, amikor azt olvassuk, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, mert hogy itt is vár minket egy teljesen személyre szabott vértezet, melkasi, derék, védekező, támadó fegyverzet, bár azt majd látjuk, csak a legvégén adja az ember kezébe a kardot, nehogy addig baj csináljunk vele. Az Isten elkészíti azt a felszerelést, és úgy mondhatnám, hogy minden nap ott van a szekrényben, hogy csak kivegyük és magunkra öltsük, amivel ezeket az ütközeteket tényleg meg lehet nyerni. De azután, hogy végig gondoltuk, hogy az Isten erejével és nem a magunkéval, hogy az ő felszerelésével, amit elkészít, és nem valami összeeszkábált műanyag páncéllal indulhatunk neki életünk legkeservesebb napjainak sem. Szóval a következő nagy tanulság, amit kiemel az apostol, hogy ki is az ellenfél. Mert én azt gondolom, hogy a másik hatalmas hibát itt követjük el mi emberek, ugyanis azt mondja a 12. versben Pál, hogy nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, micsoda? Szóval, hogy soha nem a másik ember az, aki a mi ellenségünk. Igen, azt mondja, nem vér és test, nem az, amit mi látunk, akivel mi beszélünk, akivel találkozunk, hanem fejedelemségek, hatalmasságok, az élet sötétségének világbírói, olvashatjuk a régies Károlyi fordításban, gonoszság lelkei, amelyek a magasságban vannak. Amilyen bibliai tanítás az, hogy létezik személyes jó, az Isten, akinek gondolatai, tervei, tudata, érzései vannak, hiszen a maga képére teremtett bennünket is, lenyomatai vagyunk annak a nagyszerű harmóniának, ami ő eredetileg volt. Szóval amilyen egyértelmű bibliai tanítás az a személyes jóról szóló tanítás, az atyáról, a vele szorosan együttműködő és nagyon szoros közösségben lévő fiúról, és az valami egészen más, de az előzőekhez szorosan kapcsolódó szolgálatot végző lélekről, ugyanolyan biztos az a tanítás is, amit itt Pál megerősít, hogy léteznek rossz erők is ezen a földön. A Biblia ördögnek, sátánnak, azaz ellenségnek nevezi, sok esetben Lucifernek, fényhordozónak, különböző nevekkel illeti az Új Szövetségben. A közös pont az, hogy az ember legnagyobb ellenségéről van szó. Valakiről, aki minden intelligenciáját beveti annak érdekében, hogy az embert elbizonytalanítsa az ő reménységében, az ő hitében, vagy a legnagyobb csapást mérje az ember szeretni tudására, már hogy megtanulja azt, hogy hogyan tudhat szeretni ebben a földi életben. Például, hogy ne emberekkel csatázzon soha, hanem a rosszat az embereken túl lássa, a háttérben. És a másik embert mindig tudja valahogyan úgy tekinteni, úgy nézni, mint aki nem ellenség. Egy Istenben bízó embernek lehetnek olyan embertársai, akik minden módon igyekeznek borsot törni az orra alá, megkeseríteni az életét, vagy lelkileg, fizikailag kellemetlenségeket okozni. De nem ők az igazi ellenségek a Biblia szerint. Amikor akár Jézus életében látjuk kereszten aratott legnagyobb győzelménél is, azokra, akik őt megverték, leköbdösték, arcul csapták, vagy tövis koszorút nyomtak a fejébe, egy pillanatig sem volt mérges. Indulat benne nem lobbant, és a kereszten is még így hangzott az imája, hogy bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos tanítása az apostolnak is Jézus nyomán, hogy soha nem a másik ember az ellenség. A másik támadhat, de aki támad, az mindig vesztes. A másik ellenünk uszíthat, gyűlölködhet, bánthat, vagy rossz hírünket keltheti, mert vesztes. És amikor ezt teszi, lehet, hogy a földi értelembe vett erőpozíciójából teszi, és van hatalma hozzá, de igazából védtelen. Igazából egy téves háborút vív, amikor ellenünk támad, és rossz célpontot választott magának. Ezért hívja fel az apostol rögtön az öltözködés legelején, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Hát azt hiszem, ha ezt megtanuljuk a jézusi szeretet eszméből, és igazán megértjük, mit jelent az ellenség szeretete, mit jelent a megbocsátás, mit jelent a másik befogadása a szívünkben,
amikor ő aztán egyáltalán nem is akar velünk összhangba jutni, vagy kapcsolódni hozzánk, de mi mégis valahogyan megküzdjük a magunk harcát etéren, és letesszük a fájdalmat, a sértődést, a keserűséget, a megbántottságot, a meg nem bocsátást, szóval mindazt, amit az ember védekező ruhaként hord magán, akkor kezdjük el megérteni, hogy mit jelent az, hogy az Isten akar minket beöltöztetni olyan fegyverzetbe, olyan öltözékbe, ami mindentől megvéd, ami támadás, és sikeresen, eredményes offenzívába, emberek szeretettel való meggyőzésébe tudja átvinni a mi mozdulatainkat, a mi beszédünket, a mi egész életünket. Nagyon érdekes az is, hogy az apostol külön kitér, amit majd a következő részekben ruhadarabról ruhadarabra végig fogunk nézni, hogy minden fegyvert vegyünk fel, ami az Istené. Nem lehet csak derékig felöltözni, vagy csak derék alatt a sarút és a ágyékkötőt és a kardot a derekunkra kötni, hanem azt mondja, hogy ez az egész együtt működik. És így leszünk készek arra, amit így mond, hogy mindenféle kihívással, mindenféle nehézséggel szembeszálljunk, hogy az ember azzal a reménységgel indulhasson neki minden napjának, hogy van, amit megterveztem, de általában a napjaink akár 60-70%-ában nem tervezett dolgok, események, fordulatok is előfordulnak, de felöltöztem. Nincsen védtelen porcikám. Ezek a lelki kincsek, ezek az öltözékek, amikor az embert a feje búbjától a talpáig beborítják, mert alapos lesz ez a római katonai öltözék mindannyiunk számára, akkor valójában nem azt látjuk, hogy Isten meg akadályozza, hogy gondok és harcok jöjjenek az életünkben, hanem hogy egészen védelem alá vesz bennünket, és mindenféle nehézségek és problémák közepette megtanít megállni bennünket. Első ránézésre talán az Istenben való hit egyik legnagyobb paradoxonának tűnik, hogy sokszor, amikor az ember egy ilyenfajta értékrend szerint kezd el élni, és kiszáll az emberi bunyókból, szeretetlenségből, konfliktusokból, még mintha még több harc és ütközet jönne az életében. Hogy amikor megpróbál átállni a jó oldalra, így mondhatnám, hogy Jézus azt mondta, hogy a világ fejedelme a sátán, na most a dezertőröket senki nem szereti. Tehát amikor mi lelépünk arról az oldalról, ahova születtünk egyébként, mert félelemben és önzésben és sírásban fogantatunk, és jövünk a világra, és hordozzuk magunkkal ezeket a terheket, és ebből fakadó reflexekkel éljük az életünket, a gondolataink is innen táplálkoznak, hogy amikor az ember megkapja ezt a testre szabott, méretre formált ruhát az Istentől, akkor hirtelen el is kezdenek zúdulni a karcsapások, a nyilvesszők felé, és első ránézésre ez olyan ijesztő, de Isten is azt ígéri, hogy nem a gondok és a csaták fognak megszűnni, hanem az az érdekes, hogy minden megnyert ütközet után az ember talán Istenben való bátorságában még inkább tud bizakodni, még inkább el tudja hinni, hogy Istennel minden lehetséges, és Istennel végig lehet menni ezen az úton, és egy idegen csatamezőn le lehet élni egy életet, úgyhogy végül is nem csak megvédjük magunkat, hanem lehet, hogy más embereknek is általunk ajánlhatja fel Isten majd ezt a személyre szabott öltözéket. Miért akar Isten minket felöltöztetni? Gyönyörű, ahogyan a 14. verssel zárul a bevezető szakasz, álljatok hát elő. És innen indul az öltözködés, és innen folytatjuk legközelebb is, mert körülövezve derekatokat, felöltözve az igazság mellvasába, de ez a felszólítás, ez a meghívás. Álljatok hát elő. Igen, ez az a pillanat, ami a minden napoknak a kulcs pillanata lehet, ami a reggeli indulás első pillanata lehet. Ahogy a katona kiállt középre, és nagyon érdekes, mert igazából felöltöztették egymást. Egymásra adták a ruhát, a mellvasot valakinek hátul össze kellett kapcsolni. Egész sor olyan ruha volt, aminek a felvételéhez segítségre van szükség. Isten személyre szabott ruhát készített, az ő erejével jöhetnek a csaták, és minden nap azt mondja nekünk, hogy ma is felöltöztetlek. Jézus azt mondta az övéinek, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nincs mitől félnünk. A küzdelmek megmaradnak,
de meglátjuk benne a szépet, a jót, a szeretet megtanít minket nem másokat csapkodni, és másokkal harcolni, vívni, és ezzel a problémáinknak egy nagyon nagy, egy legnagyobb része már meg is szűnt, hanem megtanít minket szabályszerűen igazán megvívni azokat a csatákat, amiket az életünk elhordozásához, önmagunk kibírásához és mások szeretetben való elfogadásához vezetnek. Jó csatát mindenkinek!

Adásunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit a mai egészségpercekben, amelynek a témája a megfontolt táplálkozás alapelvei. Ez azt rejti, hogy az étkezési módszertanról beszélgetünk egy kicsit, hozzásegíteni azokat, akik szeretnének ebben foglalkozni, hogy súlykontroll tudjanak gyakorolni önmaguk és a család tagjainak is segítséget adva ezzel. Néhány pontba foglaltam össze az

kapcsolatos ismereteket és teendőket. Az első, talán megmosolyogtató dolog, de legyen egy helyünk az evésre. Általában tegyünk egy fogadalmat, hogy általában csak egy helyen fogunk étkezni ezentúl a lakásba. Ennek lesz egy kijelölt helye, az étkező asztalnak az én rám eső része, nekem kijelölt része. És sehol máshol, fürdőszobában, hálószobában, nappaliban nem fogok élelmiszert fogyasztani, nem fogok táplálkozni, nem fogok csipegetni. Tehát mindig oda kell mennem arra az egy helyre, hogyha enni akarok, és ott fogyasztom el. Az étkezési idők azok lehetőség szerint azonosak legyenek. Lehetnek a munkabeosztással kapcsolatos problémák, de akkor is meg tudunk valósítani egy keddenkénti vagy csütörtökönkénti étkezési időt, ha nem szükséges, hogy a hét minden napján azonosak legyenek, de napunk szerint jó, hogyha azonos időpontban fogyasszuk el a táplálékunkat. Lényeges dolog a víznek a fogyasztása, főétkezések között 2-3 pohár vizet fogyasszunk el. Tehát nem az étkezésnél, nem közvetlenül előtte, nem közvetlenül utána, hanem olyan fél órával étkezés előtt már ne fogyasszunk, étkezés után egy órával már fogyaszthatunk, és fontos, hogy 2-3 pohár víz menjen. A negyedik pontunk, hogy jól megrágva és lassan étkezzünk. Voltam egy szanatóriumban, amelyik ilyen életmód központ is volt, és láttam, hogy valaki ott ül az asztalnál, és olyan furcsa őt nézni, nem tudtam, hogy mi a furcsa benne, és megkérdeztem a kísérőmet, hogy most mit csinál ott az illető hölgy. Azt mondta, hogy a tejet rágja. Tehát mindent megforgatva a szánkban, a mára nyállal összekeverve az ételt, és alaposan meg is rágva, hogyha éppen nem tejről van szó, de alaposan megrágva előkészíteni az emésztésre az ételt, és csak úgy nyeljük le. Fontos szerepe van a rágásnak, a fogaink épségének a megőrzése szempontjából, szájbetegségek elkerülése szempontjából, és a gyomor-bélrendszer jó egészsége szempontjából is. Most jön megint egy talán érdekesnek mondható pont, ne repetázzunk. Szedjük ki egyszer azt, amit szeretnénk megenni, nézzük meg, szedjük ki, inkább hagyjuk meg belőle, de ne repetázzunk. Ugyanis, ha kitettük magunk elé, látjuk, hogy ez a mi táplálékunk, ezt fogjuk most elfogyasztani. Hogyha elfogyott és újra szedünk, akkor azt látjuk, hogy ezt fogjuk megint elfogyasztani. Valahogy nem adódnak össze az agyunkban ezek a repetázott ételek, nem látjuk ennek a súlyosságát, úgy értve a súlyosságát, hogy a testünket is növelő súlyosságát. Hatodik pontban egy szintén megfontolandó és megvalósítandó témát javasolnék önöknek. Az étkezés befejezése után azonnal hagyjuk el az asztalt, és menjünk fogat mosni. És hogyha már megmostuk a fogunkat, akkor csak nem fogunk még egyszer mégiscsak repetázni, vagy még nassolni valamit. Érdemes megvalósítanunk a következő pontot is. Minden étkezés után iktassunk be lehetőség szerint egy tervszerű, könnyű testmozgást, erre leginkább a sétát tudnám ajánlani. Stockholmban egy továbbfejlesztett változatával találkoztam, a Lunch Time Musical, amikor is a Sopron belvárosában dolgozók meg sétáló emberek betérhettek egy templomba, ahol ki volt ez plakátozva, hogy ott éppen Lunch Time Music van, és leültünk, meghallgattuk a 20-25 perces szép klasszikus muzsikát, majd én mehettem tovább gyönyörködni Stockholmba, az ott dolgozók meg mentek vissza a munkahelyükre, étkezés nélkül, és folytatták a munkát. Lényeges, hogy számunkra, keresztény emberek számára, de azt hiszem, hogy ez minden ember számára is lényeges, hogy hálaadással fogyasszuk el az elénk tett ételt. Az a tapasztalatom, lehet, hogy ez most vulgárisan hangzik, de jobban használ az az étel, amit Istentől kapottként fogyasztunk el, és hálát adunk azért, hogy a kenyerünk és a vizünk, meg még talán ennél több is a mai napon is megvolt. Egy különleges pontot emelnék még ki, befejezésképpen a lelki táplálkozás fontosságát. Elég sok időt fordítunk a testi táplálkozásunkra. Tartunk főzőtanfolyamokat is, a háziasszonyoknak a Speise
polcaikon nem csak eltett ételek, hanem szakáskönyvek is sorakoznak sokszor, erről sokszor beszélgetünk is, de hogy mennyit táplálkozunk lelkileg, és abból nincsenek-e lelki hiánybetegségeink, tehát teljes értékű, komplet lelki táplálkozásunk van-e. Erre szerintem rendkívül fontos figyelni, és én ezt is javaslom mindannyiuknak, hogy erre is gondoljunk minden étkezésnél is. Köszönöm figyelmüket!

Következő receptünk provanszi zöldségekkel töltött burgonya, rozmarin mártása. Ehhez szükségünk van 5 darab héjas burgonyára, amit megtisztítunk jó alaposan, és egy tepsibe rakjuk, majd forró sütőbe helyezzük. Eközben, amíg a burgonya sül, meg elkészítjük a tölteléket. Ehhez lila hagymát kockára vágunk, egy kevés olívaolajjal, és kicsi vízzel felöntjük. Azért kell egy kevés víz is az olajhoz, hogy ne önmagában süljön az olaj. Ez egy egészségmegőrző tipp amúgy, hiszen az olaj, amikor felhevül, akkor rákkeltő anyagokat képez. Úgyhogy mindig egy ugyanannyi vizet öntsünk az olajhoz, amikor a hagymát pároljuk benne. Közben a paprikát is, egy darab ritamin paprikát, apró kockákra vágunk. Most pedig egy darab átmosott cukkinit mereszelünk. A reszelőnek a vastagabb részét használjuk, amilyen szép vastagra reszel, hiszen a cukkiben nagyon sok víz van, tehát az még ki fog belőle főni. Erre figyeljünk majd oda.

Akkor hozzá is rakhatjuk kockára vágott pitamin paprikát és a lereszelt cukkinit. Hozzákevertük a zöldségeket, provanszi zöldségkeveréket két táskanállal szórunk rá, valamint sózzuk ízlés szerint. Nagyon finom aromát ad neki ez a fűszerkeverék. Kicsit alacsonyabb lángra kapcsoljuk, és fedő alatt puhára pároljuk őket. Közben elkészítjük a rozmarin mártást. Ehhez egy csésze szójatejet, 2 deci növényi tejszínt használunk, kukoricakeményítőt 3 evőkanállal, 1 evőkanál olajat, valamint 1 deci hideg vizet. Ezt az egészet összeturmixoljuk, és a végén vagdosunk bele friss rozmarin levelet. Ilyen jó kis turmix, reform konyha alapja, ez nélkülözhetetlen szint.

kész is, nem sokára felfőzzük. Addig is elkészült a sült burgonya. Ezt elővesszük a sütőből. És hagyjuk egy kicsit kihűlni. Hiszen félbe kell vágnunk, és azután kell beletöltenünk a tölteléket. És még egy nagyon finom összetevő hiányzik belőle, ez a füstölt tofu. A tofu szójababból készül, és olyan állaga van, mint egy lágy sajtnak. Nagyon magas a kálcium tartalma, nincsen benne koleszterin, nagyon jól, könnyen emészthető, és ezt mint egy füstölt sajt helyett használhatjuk a reform konyhában. Szintén vastagra feszeljük. Az egészet felhasználhatjuk. A tofunak amúgy van több változata, natur, vitamin, paprikás, metélőhagymás, a füstölt pedig egy nagyon finom, pikáns ízt kölcsönöz. A reszelt tofut hozzá keverjük a zöldségekhez. És közben ki is hűlt a burgonya, éppen annyira, hogy dolgozni lehet már vele. Keresztben felvágjuk. És egy kicsi ki is váljuk a közepét, így helyet csinálva a zöldségtölteléknek. A kanálka megvan. A burgonyát, amit kiváljunk, azt hozzákeverjük a zöldségekhez, ez szintén nagyon finom összetevő. Egy kanálkányit szedhetünk ki belőle körülbelül. Az utolsó is készen van. Újra összekeverjük, és visszatöltjük a burgonyába őket. Mindegyikbe körülbelül egy jó pupozott kanálnyit helyezünk. Utolsóval is végeztünk, akkor egy kicsit visszadugjuk a sütőbe, hogy megpiruljon. Közben felfőzzük a rozmaringmártást. Egy kis lábosra lesz szükségünk, és amit összeturmixoltunk, ezt az alapot beleöntjük a kis lábosba, felrakjuk a tűzre, és most jön hozzá nagyon finom ízesítő, a friss rozmaring levélke. Körülbelül egy ilyen kis csokornyira lesz szükségünk. Felaprítjuk jó apróra, és hozzárakjuk. Alaposan összekeverjük. Só ne maradjon ki belőle, az hiányozni fog. Körülbelül egy kis teáskanálnyi. És elég addig felfőzni, amíg felforr. Érdemes többször használni rozmaringot fűszerezésnél, hiszen egyike azon fűszereinknek, amik a rák elleni küzdelemben segítenek. Ez talán egy új információ volt. És hogyha felforrt, akkor le is vehetjük. Közben megpirult a krumplink. És egy tárra díszíthetjük.

Szeretettel köszöntöm nézőinket. A mai napon egy érdekes témáról beszélgetnénk. Eladó a lelked, és mennyiért? A mai világban olyan sok adásvétellel találkozunk. Az adásvétel pedig nem más, mint két ember tulajdon viszonyt és tulajdon jogot cserél. Az egyik bizonyos összegért vagy ellenszolgáltatásért lemond a saját rendelkezési jogáról, és ezt átadja esetleg a tárgyal, szolgáltatással együtt egy másik embernek. A Biblia is beszél erről, sőt maga Jézus is, a Lukács evangélium 12. fejezet, és ott a 4.-5. versében. Mondom pedig néktek, én barátaimnak, ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak, de megmondottam néktek, hitől féljetek. Féljetek attól, aki minek utána megöl, van arra is hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony mondom néktek, ettől féljetek. Két típusú ember létezik, az egyik olyan, aki a testet veheti el tőlünk, és ha szétnézünk világunkban, akkor azt látjuk, hogy a mai világunkat, környezetünket az erőszak jellemzi. Minden percben bűncselekmény által, erőszakos halállal egy embertársunk meghal a világunkban. De vajon hogy állunk a lélek területén? A lelkünk eladó? És vajon mennyiért adjuk el? Mi az ára a nyugalmunknak, a boldogságunknak, a kiegyensúlyozottságunknak? Esetleg egy jó állásért adjuk oda a lelkiismeretünket? Egy jó munkahelyért? Egy anyagi ellenszolgáltatásért? Egy hosszú évek óta vágyódott gépkocsiért? Vagy egy családi házért? Egy telekért? Vagy egy titkos kapcsolatért a másik nemmel? Egy titkolt, ápolt kapcsolatért odaadjuk a lelkünket, és aztán utána, miután megszereztük ezt a dolgot, úgy érezzük, hogy boldogok vagyunk? A boldogság az valami olyan fogalom, amikor az embernek nem csak a teste, hanem a lelke is megelégedett állapotban van. A mai világban nagyon sok kereskedelem folyik. Közelmúltban a magyar médiában is hallhattunk arról a szervkereskedelemről, amely nagy vízhangot keltett társadalmunkban. A világ másik részén pedig szinte már elterjedté vált, hogy szegény néprétegből származó emberek egy-egy szervét gazdagabb, módosabb emberek megvásárolják. Bizony néhány száz dollárért eladnak egy vesét, és néhány százezer dollárért a módosabb emberek ugyanezt megvásárolják. De hogy állunk a lélekkel? A mai magyar társadalomban eladók-e az édesanyák lelkei, az apák lelkei, az egyetemista fiatalok lelkei, az általános iskolában tanulmányokat folytató fiataljaink lelkei? És ha igen, mennyiért? Előbb-utóbb a lélek piacán is elkelünk. Ott van Jézus is. Szép csendben az ajtónk előtt áll és zörget, és ha meghalljuk a szavát és kinyitjuk az ajtót, bejön hozzánk, és velünk vacsorál. Jézussal találkozni öröm, mert a lélek megnyugszik. Ágoston is a Vallomások című könyvében azt mondja: boldogtalan a lelkem mindaddig, Urunk, amíg rád nem talál. A boldogság az az Istennel való találkozásunk eredményeképpen alakul ki. A lélek pedig akkor boldog, ha megnyugszik. Ha az emberi cselekedetek a lélek elvárásának megfelelően történnek, ha cselekedeteinket etikai és erkölcs táplálja. A lélek piacán vagyunk nap mint nap, amikor elmegyünk a munkahelyre, amikor a reklámok özönét ránk zúdítják, amikor óriás plakátok között megyünk, amikor bekapcsoljuk rádiónkat, és a kellemesebbnél kellemesebb reklámok támadják meg lelkünket, amikor szinte már nincs választási szabadságunk,
akkor a lelkünk legmélyén megszólal bennünk valami, kinek és hogyan adjuk el. Jézus csendesen vár, hogy örömet és boldogságot nyújtson számunkra. Kedves nézőink, adják el a lelküket, nem pénzért, nem aranyért, nem ellenszolgáltatásért, hanem az igazi boldogságért. Adják oda a lelküket Jézusnak. Amen.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim, te benned vannak.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Mai adásunkban Aurel Neațu lelkipásztor, a romániai hetednapot ünneplő adventista egyház elnökének igei üzenetét szeretnénk közvetíteni, melyet Mezőfelében szólt. Üzenetében Isten küzdő és győző népéről beszél, mely a Szentlélek befolyása alatt képes elérni Isten célját. Az igei üzenet fordítását Ferenc Orgel József lelkipásztor, a Délerdei Egyházterület kincstárnoka végzi el.

0: hanem a Szentlélekre által.
1: Acum la sfârșitul timpului,
0: és most az idők végén,
1: tabloul este altfel.
0: Egészen más a kép.
1: Pentru că armata este mare,
0: mert a hadsereg nagy,
1: biserica este organizată,
0: az egyház szervezett,
1: soldații parcă sunt instruiți,
0: a katonák mintha fel lennének készítve,
1: dar realitatea nu este aceasta.
0: De nem ez a valóság.
1: Nu suntem pregătiți pentru luptă. Asta este adevărul.
0: Az igazság az, hogy nem vagyunk felkészülve a harcra.
1: Biserica trăiește o criză de autenticitate.
0: Hitelességi válságot él át az egyház.
1: Fie că vorbim de conducători,
0: akár a vezetőkről beszélünk,
1: fie că vorbim despre membri biserici,
0: akár a gyülekezet tagjairól beszélünk.
1: Vremurile acestea așează înaintea noastră standarde înalte.
0: Magas célokat tűz elénk ez az idő.
1: Și atunci Dumnezeu va repeta istoria.
0: És akkor Isten meg fogja ismételni a történelmet.
1: Ellen White spune că Dumnezeu va revărsa Duhul Său în măsură bogată.
0: Ellen White azt mondja, hogy Isten ki fogja árasztani a Szent Lelkét gazdagon.
1: Și noi numim asta ploaia târzie.
0: És mi úgy nevezzük, hogy ez késő eső.
1: De ce?
0: Miért?
1: Pentru că doar Duhul Sfânt poate face o armată de amatori să fie una de elită.
0: Mert csak a Szentlélek tudja a kezdő csapatot egy célcsapattá alakítani.
1: Răspunsul găsim și în capitolul 7.
0: Megtaláljuk 7. fejezetben is, Jelenések könyvben a választ.
1: Ni se spune că Domnul Iisus Hristos i-a luat pe cei 144.000 de soldați.
0: Azt olvasjuk ott, hogy az Úr Jézus Krisztus vette a 144.000-et,
1: și i-a dus la izvoarele vieții.
0: És elvitte az élet forrásához.
1: Adică au băut din Dumnezeu.
0: Vagyis ittak Istenből.
1: Au băut Duhul Sfânt.
0: Itták a Szent Lelket.
1: Și așa au fost schimbați.
0: És így megváltoztak.
1: Așa au fost transformați.
0: Így átváltoztattak.
1: Duhul a intrat în oasele acelea și ele au înviat.
0: Istennek lelke beléjük jött, és ők átváltoztak, felé lettek.
1: Mai găsesc aici o lecție foarte importantă.
0: Még találok egy nagyon-nagyon fontos tanulságot.
1: Și aș vrea să vă citesc versetele 16, 17 și 18 și 19. Poate nu le citesc pe toate, că sunt cam mari.
0: Ezekiel 37-nél szeretném olvasni a 17-18 és nem mindegyiket.
1: Domnul i-a zis.
0: És mondta az Úr neki.
1: Fiul omului, ia o bucată de lemn.
0: Embernek fia, vigy magadnak egy fadarabot.
1: Și scrie pe ea.
0: És írd rá.
1: Pentru Iuda și pentru copiii lui Israel.
0: Ez a Judai és Izraeli.
1: Apoi ia o altă bucată de lemn,
0: vegy egy másik darab fát,
1: și scrie pe ea pentru Iosif, lemnul lui Efraim și pentru toată casa lui Israel, care este tovarășa lui.
0: Arra írd azt, hogy Józsefi, Efraim fája, és az egész Izrael házai, az ő társaié.
1: Acestea erau cele două mari grupări din Israel la vremea aceea.
0: Két nagy csoportosulás volt ez abban az időben Izraelben.
1: Și erau în tensiune.
0: Feszültségben voltak ők egymással.
1: Nu era uniți.
0: Nem voltak egyesülve.
1: Și spune, ia aceste două bucăți de lemn.
0: Vedd ezt a két fadarabot.
1: Și fă-le o singură bucată în mâna ta.
0: És úgy, hogy egy darabban legyen a kettő a te kezedben.
1: Și când îți vor zice copiii poporului tău, nu vrei să ne spui ce înseamnă lucrul acesta?
0: És amikor a te fiadnak fiai azt fogják, nem akarod elmondani, ez mit jelent?
1: Să le răspunzi.
0: Akkor válaszolj nekik.
1: Iată că voi lua toiagul de lemn al lui Iosif.
0: Fogom venni a Józsefnek a vezető pálcáját.
1: Care este în mâna lui Efraim.
0: Amely Efraim kezében van.
1: Și al seminților lui Israel, care sunt tovarășe.
0: És az Izrael, akik szintén társaik,
1: le voi uni cu toiagul lui Iuda,
0: összeegyesítem a Júda pálcájával,
1: și vor face un singur lemn, așa că vor fi una în mâna mea.
0: És egyetlen egy pálca lesz az én kezemben.
1: În vremurile acestea ale sfârșitului,
0: az utolsó időkben,
1: Dumnezeu are nevoie de o biserică unită.
0: Istennek egyesített egyházra van szüksége.
1: Împărtășim aceleași valori.
0: Ugyanazokat az értékeket valljuk.
1: Avem aceleași scopuri, aceleași ideáluri.
0: Ugyanaz a cél, ideálunk. van?
1: De ce nu am fi împreună în mâna lui Dumnezeu?
0: Miért nem lennénk együtt mi Isten kezében?
1: Despărțiți de mine, spune Domnul Iisus Hristos, nu puteți face nimic.
0: Tőlem elválasztva semmit se tudtok tenni.
1: Avem cu toții nevoie de Dumnezeu.
0: Mindenkinek szüksége van.
1: Și Dumnezeu Istenre. Spune, puteți fi una în mâna mea.
0: És Isten azt mondja, hogy egyek lehettek az én kezemben.
1: Doar așa veți fi puternici și veți putea face lucrarea pe care v-am încredințat-o.
0: Csak így fogjátok tudni elvégezni erővel azt a munkát, amit rátok bíztam.
1: Duhul Sfânt este cel care ne transformă.
0: A lélek az, aki minket átalakít.
1: El face să învie oasele uscate.
0: Ő támasztja fel a száraz csontokat.
1: Și în mâna lui Dumnezeu suntem împreună.
0: És az ő kezében vagyunk egyek.
1: Oasele acelea uscate prind viață dacă sunt în mâna lui Dumnezeu.
0: Azok a száraz csontok erőre, életre kapnak, hogyha Isten kezében vannak.
1: Și dacă sunt pline de Duhul Sfânt.
0: És ha tele vannak Isten szent lelkével.
1: Altfel, armata aceea pare că este un cimitir.
0: Másképp úgy tűnik ez a hadsereg egy temető.
1: Deci singuri nu suntem nimic.
0: Magunkra semmik vagyunk.
1: Singur suntem lipsiți de valoare.
0: Magunkra értéktelenek vagyunk.
1: Avem nevoie de Duhul Sfânt.
0: Nagyon nagy szükség van Isten szent lelkére.
1: Cea mai mare nevoie pe care o are biserica în vremurile acestea este aceea de a beneficia de ploaia târzie.
0: Legnagyobb szüksége a mai utolsó időben élő egyháznak az, hogy kapjon a késői esőből.
1: Doar așa vom fi soldații de elită de care are nevoie Dumnezeu.
0: Csak így leszünk első osztályú hadsereg Isten kezében.
1: Aș vrea să închei cu o parabolă din Scriptură.
0: Egy példázattal szeretném zárni a Bibliából.
1: Avem câteva capitole în Biblie care vorbesc despre timpul sfârșitului.
0: Van néhány fejezet a Bibliában, amely a végidőről beszél.
1: Avem Matei 24.
0: Matei 24. fejezete.
1: Avem Marcu 13.
0: Mark 13. fejezete.
1: Și avem Luca 21.
0: És Lukács 21. fejezete.
1: Știți prin ce este diferit Luca 21?
0: Tudjátok, miben különbözik Lukács 21. fejezete?
1: Și Matei și Marcu.
0: Matei és Mark is.
1: Încep cu mesajul despre templu.
0: A templommal kezdik az üzenetüket.
1: Atunci când vorbesc despre vremea sfârșitului și despre semnele revenirii Domnului Iisus Hristos.
0: Akkor, amikor a végidőről és Jézus visszajöveteléről beszélnek, akkor a templommal kezdik.
1: Luca însă face ceva total diferit.
0: Lukács egészen másképp beszél erről.
1: Și la un moment dat chiar te întreb, dar stai puțin, n-a început greșit?
0: Szinte azt kérdezzük, hát Lukács nem fordítva kezdte, tévesen.
1: Știți cu ce începe Luca?
0: Tudjátok, mivel kezdi Lukács?
1: Cu povestirea despre văduva săracă.
0: Elmeséli az szegény özvegyasszony helyzetét.
1: Versetele 1 la 4 din capitolul 21 despre asta sunt.
0: Lukács 21, első 4 versében erről szól.
1: O văduvă săracă care este la templu.
0: Egy özvegyasszony, aki a templomban van.
1: Și pune acolo 2 bănuți de cupru.
0: Két rész pénzt dob be.
1: Incomparabil, nu se poate, mult mai puțin decât puneau ceilalți.
0: Összehasonlítatlanul kevés ahhoz, amit mások tettek.
1: Cel mai puțin.
0: Legkevesebb.
1: Și femeia aceasta este lăudată de către Domnul Iisus Hristos.
0: És az Úr Jézus Krisztus ezt megdicséri, ezt az asszonyt.
1: Și te întreb, ce mesaj vrea să transmită Luca?
0: És megkérdezzük azt, hát mit akar ezzel Lukács mondani?
1: În contextul timpului sfârșitului,
0: az utolsó időkre vonatkozóan.
1: Prin exemplul acestei văduve.
0: Ezen özvegyasszony példája által.
1: Care este învățătura?
0: Mi a tanulság?
1: Aș vrea să vă spun că, deși mult timp am crezut asta, nu este despre bani.
0: Sokáig azt hittem, hogy pénzről van szó, de nem a pénzről van szó.
1: Ci este despre cu totul altceva.
0: Egész másról van szó.
1: În primul rând este despre sacrificiu.
0: Elsősorban az önfeláldozásról, áldozathozatalról van szó.
1: Femeia asta a dat cât?
0: Mennyit adott?
1: Totul.
0: Mindent adott ez az asszony.
1: Ezt este sacrificiul ei.
0: Ez az áldozat, az ő áldozata.
1: Femeia a dat totul.
0: Ő mindent adott.
1: Cum suntem chemați să trăim în timpul sfârșitului?
0: Mire hív Isten, hogy az utolsó időben éljünk?
1: Dându-i totul lui Dumnezeu.
0: Mindent Istennek adni.
1: Versetele 1-4 sunt despre angajamentul acestei femei.
0: Az első négy vers az asszonynak az oda szentelődéséről
1: despre
0: szól.
1: Despre devotamentul ei.
0: Hűségéről szól.
1: Credința nu se măsoară prin statutul tău social, prin bogățiile pe care le ai, prin banii pe care îi dai lui Dumnezeu.
0: A hitet nem az méri le, hogy milyen gazdag vagy, milyen állásod van, és mennyi pénzt adsz.
1: Adică nu-i vorba cât de mare e porția.
0: Nem arról van szó, hogy milyen nagy adag van nálad.
1: Ci aici este vorba despre proporție.
0: Hanem az arányról van szó.
1: Cât ești dispus să faci pentru Dumnezeu?
0: Mennyire vagy képes adni az Úrnak?
1: Și care sunt faptele credinței tale?
0: És mik a hit cselekedetei?
1: Care este angajamentul tău personal?
0: Mennyi a te vállalásod ebből?
1: Poți să dai 1 milion de euro pentru ceva?
0: Lehet adhatsz 1 millió eurót valamire.
1: Dar angajamentul tău personal să fie zero.
0: De a te munkád ebben nulla.
1: Faptele credinței să lipsească din viața ta.
0: A hit cselekedetei életedből hiányozhatnak.
1: Deci este vorba despre angajamentul personal.
0: A személyes munkáról van szó.
1: Și apoi avem un exemplu despre credință aici.
0: És akkor egy második példa, a hit példája.
1: Femeia aceasta nu a dat din abundența ei, din ceea ce îi prisosea.
0: Nem a fölöslegből adott ez az asszony.
1: Ci femeia aceasta a dat din lipsa ei.
0: Hanem a hiányából adott.
1: Pentru că ea nu avea.
0: Mert nem volt neki.
1: Aceasta este dovada credinței.
0: Ez a hitnek a bizonyítéka.
1: În vremurile din urmă,
0: az utolsó időben,
1: spune Luca,
0: mondja Lukács,
1: suntem chemați,
0: arra hivatottak vagyunk,
1: să trăim o viață exemplară în mijlocul semilor noștri.
0: Hogy példaértékű életet éljünk az embertársaink körében.
1: Nu doar să așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos.
0: Ne csak várjuk Jézus visszajövetelét,
1: ci să și fim pregătiți din punct de vedere spiritual.
0: Hanem legyünk készen lelkileg.
1: Adică să avem o credință puternică.
0: Legyen erős hitünk.
1: Relația noastră cu Dumnezeu să fie una de un nivel foarte înalt.
0: Istennel való kapcsolatunk magas szintű legyen.
1: Sacrificiu.
0: Áldozat.
1: Angajament.
0: Akarat.
1: Și credință.
0: És hit.
1: Astea sunt cele trei valori.
0: Három érték.
1: Pe care ar trebui să le avem în vremurile acestea.
0: Amelyre szükségünk van ebben az időben.
1: Aceste valori îi descriu pe cei 144.000 din Apocalipsa 14.
0: Ez a három érték van leírva a Jelenések 14.
1: Îl urmează pe miel oriunde merge el.
0: Csapatról bárhova követik Jézus.
1: Sunt fără vină înaintea lui Dumnezeu.
0: Hibátlanok Isten előtt.
1: Nu au făcut compromis.
0: Nem alkuttak meg.
1: Dumnezeu să ne binecuvânteze.
0: Isten áldjon meg minket.
1: Și prin Duhul Sfânt să ne trăim credința în mijlocul semenilor.
0: Și Szentlélek Isten által éljük hitünket az embertársaink körében.
1: Și să ajute El să fim pregătiți pentru momentul acela al luptei finale.
0: És segítsen arra, hogy megharcoljuk az utolsó harcot.
1: Pentru că noi suntem într-un război.
0: Mert mi harcban vagyunk.
1: Nu trebuie să uităm lucrul acesta.
0: Ne felejtsük el.
1: Apocalipsa 12 descrie războiul care a pornit în cer.
0: Jelenés 12 leírja a mennyben elindult háborút.
1: S-a mutat pe pământ.
0: Ami átközölt a földre.
1: Și ținta diavolului finală a devenit biserica lui Dumnezeu.
0: És a sátán végleges célja Istennek egyháza.
1: Cu biserica lui Dumnezeu luptă diavolul.
0: Istennek egyházával harcol az ellenség.
1: Spre el sunt îndreptate armele, arsenalul pe care îl folosește.
0: Minden fegyverzetét ez ellen fordítja.
1: Nu trebuie să uităm că suntem în război și că suntem soldați.
0: Ne felejtsük el azt, hogy háborúba vagyunk és katonák vagyunk.
1: Lucrarea Duhului Sfânt este de neînlocuit.
0: Istennek munkája, a szélek munkája helyettesíthetetlen.
1: Este cea mai mare nevoie a bisericii.
0: Legnagyobb szükségünk van erre.
1: Doar așa putem sacrifica pentru Dumnezeu.
0: Csak így tudunk áldozni Istennek.
1: Doar așa putem avea un angajament de plin.
0: Csak így tudunk akarni dolgozni.
1: Și doar în felul acesta ne vom putea trăi credința așa cum vrea Dumnezeu.
0: És csak így fogjuk tudni élni hitünket.
1: Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
0: Az Úr Jézus áldjon meg mindannyiunkat. Amen.
2: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönet Aurel Neácu testvérnek a lelki üzenetért. Isten valósítsa meg életünkben, szent lelke által, hogy lelkileg és fizikailag célba tudjunk érkezni. Az elnöktestvér látogatása Mezőfelében az igeszolgálat után arról is szólt, hogy meglátogatta az ott folyó munkálatokat. A Mezőfelei gyülekezet folyamatban levő terve egy ifjúsági ház központ építése ifjúsági istentiszteletek számára, közösségi alkalmak számára, de sportesemények számára vendégelések megszervezésére, melyre tekintélyes épületet terveztek és kezdtek el építeni. Ez az épület társul egy másik igen fontos építéssel. Az Úr kegyelméből egy stúdióközpontot szeretnénk építeni a magyar adások készítésére az egyházterület, gyülekezet és gyülekezetek támogatásával. A következőkben egy rövid videószállítást tekinthetnek meg a munkafolyamatok múlt évi záró szakaszáról. Idén tovább folytatódnak a munkálatok, hamarosan jelentkezünk egy újabb bemutatóval a Magyar Stúdióközpont építésével kapcsolatosan. Isten neve legyen áldva mindenért, a viszontlátásra!

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.

0: kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tovább megyünk azon a kivezető úton, ami, ha elindulunk, akkor a depressziót magunk mögött hagyhatjuk. Talán egy kicsit tekintsünk vissza, hogy milyen dolgokról is beszéltünk eddig, a súlyos depressziónak milyen tünetei lehetnek. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy az a betegség hát úgy ránk tölt. És azt tapasztaljuk, és az orvosi kutatások is ezt bizonyítják, hogy a legtöbb betegség, amiben beleesünk, vagy amit elkapunk, azt az életmódunk okozza. Ahogyan élünk, amiket eszünk, ahogyan cselekszünk az életünk során, önmagunkat hozzuk olyan helyzetbe, hogy a betegség megtámadjon bennünket. Hát ha a betegséghez egy lejtőn jutunk el, akkor ezen a lejtőn visszafelé is lehet jönni, nem? Nem csak lefelé. Ha az életmódunk visz lefelé, akkor az életmódunk megváltozásával vissza is tudunk jönni ebből. És a megszerzett betegségeket ilyen módon le tudjuk küzdeni. Ha a vég szomorúság vagy üresség érzéssel fog elvennünket, apátia, izgatottság vagy nyugtalanság, ha alvás zavaraink vannak és nem tudunk pihenni éjszaka, és ami súlyunkban is változás következik, de vagy nagyon lefogyunk, vagy nagyon meghízunk. Ha összpontosítási zavaraink vannak, ha túlzott bűntudatunk van, apró dolgokon is vannak, akik egyszerűen a legkisebb dolgot, ha nem jól csinálnak az életükben, akkor olyan mélységes fájdalma, csalódás, és bűntudatot éreznek, hogy szinte elmegy az életből a kettő. Ez is egy tünete annak, hogy valaki depresszióba került. Amikor olyan nem ér semmit az én életem, nem ér semmit az élet, és bizony sokan a fiatalkori depresszió következtében elvetik maguktól, az életet öngyilkosságba menekülnek, vagy állandóan kimerültek. Amikor reggel fölkelnek és valaki rájuk néz, akkor egész ilyen dolgoztál, lehet, hogy aludtál volna. Olyan fáradt, olyan gyenge, kimerült vagy. Ez is ennek a tünete. Ennek az oka. A depresszión életmódváltozással nagyon sokat tudunk javítani és elkerülnek ki. Neil Nedley ír egy esetet Amandáról, aki hát nagyon súlyos problémákon ment át, hogy a végén már igen erős antidepresszánsokat kellett szednie. Meghízott néhány hónap alatt 10 kilót szerett fel, és aztán csak gyarapodott a súlya, és aztán mély depresszióba esett, és utána pedig visszafogyott, és a testsúlya állandóan ingadott. Mivel az időnk elég kevés, azért csak nagy léptekben tudok beszélni azokról, az életmódbeli dolgokról, ami segít kijönni a depresszióból, illetve segít elkerülni azt, hogy belejussunk. Nagyon fontos a napfénynek a szerepe az emberi életben. Rendkívül fontos, majd még időzünk nála. Nagyon fontos, hogy a negatív gondolatokat elkerüljük. Nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy rossz kedvűek vagyunk, és a másiknak elkezdünk rossz dolgokat beszélni, és egyszer csak a másik azon veszi észre magát, hogy ráragad ez a rossz kedvű. Ja, és akkor olyan borús az élet, hogy nem olyan lenne sokkal jobb, ha megtanulnám pozitívan gondolkodni. Hallott valaki John Knoxról? Britannia egyik legnagyobb reformátora volt, és ez volt az ő általános jelmondata, ez is jó lesz valamire. Olyan helyzet alakult ki, és olyan üldözésben volt része, hogy végül elfogták, és halálra ítélték, és vitték a kivégző helyre. Hát nagyon ismerték őt a katonák, sokszor elfogták, és sok szenvedésen ment át. Elfogták őt, a kezét hátra kötötték, és felültették egy lóra, amelyen a vesztőhelyre vitték őt. És a katonák elkezdték gúnyolni, hogy nagyon, ez most mire lesz jó? Most aztán megfogtunk, és nem fogsz elmenekülni. Nyugodt arccal azt mondja, ez is jó lesz valaminek. És vitték a vesztőhelyre, és aki vezette a lovat, valami módon nem bírt vele. Lehet, hogy egy angyal egy kicsit megpiszkálta a lovat, és levetette a hátáról. És ahogyan össze volt kötve a keze, eltört a karja, ahogy levágódott a ló. És Angliában volt egy nagyon szigorú törvény, hogy a halálos ítéletet csak épp embereket lehetett végrehajtani. És mivel eltört a karja, nem volt épp. És nem hajthatták végre rajta az ítéletet. És az gondoskodó Isten megmentette őt, hogy tovább hirdesse az evangéliumot. Ha ez az ember kétségbe esik, és elhagyja minden reménysége, akkor valószínű, hogy ott fejezte volna meg. Miért ne tudnám szert tenni egy ilyen pozitív gondolkodásra? Ha eltörik otthon egy pohár, vagy egy tányér, vagy valami baj történik, jóvá lehet haraggal, vagy tűzre tenni azt? Összeállnak a cserepet? A ti anyák megdolgáljátok a lányotokat, jaj, de ügyetlen voltál. Már nem tudom, itt a lányoknak szokása-e mosogatni, de jobban megszokják. Hát nem lenne jobb azt mondani, hogy hagyjad, hát fogyóeszköz. Én is lejtettem volna. Nem lehetne így sokkal jobban a családi békét, a szülők és a gyermekek közötti szoros kapcsolatot elmélyíteni? Ami megtörtént, megtörtént. Milyen csodálatos a mi Istenünk. Nem azon bántódik, hogy milyen hálátlan volt az ember az Édenkertben, hogy minden jóval körülvette, és mégis ellene fordul, és áthágta a szavát, és engedetlen lett. Isten nem felhánytorgatja, hanem azt mondja, hogyan menthet élőt meg, ha önmagam feláldozása árán menthetem csak meg, megteszem. Nincs a világ mindenségben még egy olyan pozitív lény, mint Isten, aki úgy gondolkodna a legtragikusabb helyzetből is, mint ahogyan ő. Ha mi Isten gyermekeivé válunk, akarunk Isten gyermekeivé lenni? Igen? Meg kell tanulnunk Istentől a pozitív gondolkodást. Jézus azt mondta, hogy Atyám, én megváltom az embert. És amikor eljött az ideje, azt mondta, elmülök erre a földre, hogy a te akaratodat végrehajtsam, hogy a te törvényedet betöltsem, és megváltsam az embert. Igen, meg kell keresnünk azokat a dolgokat az életben, amik segítenek rajtunk túljutni bizonyos dolgokat, a dolgokon. Igen, nagy szerepe van annak, hogy mi nyugodtan tudjunk aludni éjszaka. Hogy megszoktassunk magunkat, amikor a munkának az ideje van, akkor dolgozzunk. Amikor az alvásnak az ideje van, akkor nem kell hajnali kettőig töprengeni, hogy majd holnap mit csinálok, meg holnap majd mit teszek. Jézus azt mondja, minden napnak elég a maga. Ne aggódj a holnap felől, majd a holnap aggódik önmaga felől. Nem lenne jó elsajátítani ezt a tulajdonságot? Így élni az életet? Ne aggódj a holnap felől. És amit éjjel gyötrelmesen kigondolsz, ilyen két óráig, reggel fölkelsz, és minden helyzet megváltozott, és egészen más kell tenni. Hagyd, hogy a holnap aggódj önmagáért. Milyen fontos a naponkénti lelki gyakorlat, milyen fontos, hogy az Isten igéjét naponta a kezünkbe vegyük. Elmélkedjünk az Isten szeretetéről, elmélkedjünk a megváltozásról. megváltás szépségeiről, az isteni gondviselésnek a csodáiról, akkor a mi lelkünk felemelkedik az Istenhez, és erőbe kapunk. Nagyon fontos a rendszeres testgyakorlás, a mély légző gyakorlat. Amikor én születtem, édesanyám annyira megerőltette magát, falfekvéses voltam, hogy a látó idegei kezdtek sorgatni. És hát már olyan 16-17 éves lehettem, ugye az emberek súlyzózik, meg légzőgyakorlatozik, meg nem tudom mit a fiúk mit csinálnak. És észrevettem önmagamon, hogy amikor ilyen mély légzéseket csinálok, az nagyon komoly hangulatjavítást eredményezne. Olyan könnyűnek, frissnek, vidámnak érzem magam is. Édesanyámnak megtanítottam ilyen légzőgyakorlatokra. Éveken át emlegette, hogy fiam, olyan jót tettél velem. Igaz, hogy kiszelőztettünk, és lehetne légzőgyakorlatokat csinálni most, de kérem, hogy otthon gyakorolják. Mert a legtöbb problémám abból van, a lesz idő, majd beszélek róla, amikor az agy vér ellátásának, az oxigén tartalma 95% alá süllyed. Ennek a legnagyobb oka az, hogy ilyen pihegő légzés. Az oxigén, a vér oxigén tartalmát mélyen lecsökkenti. Amikor itt vagyunk, akkor is húzzuk hátra a hátunkat, és egy-egy mély lélegzést gyakoroljuk. Amikor rácsodálkozunk az Isten dolgaira, tegyük csak ezt, egészségünkre válik. Testi és lelki egészségünkre. És amit talán sokan nem tudnak, hogy milyen óriási szerepe van a klasszikus zenének az ember kedvé állapotát illetően. Komoly vizsgálatok történnek erről. Az egyik gyülekezetemben, Veszprémben, ott volt egy karvezető, aki nagyon szerette a komoly zenét, és úgy beszélgettünk egyszer, hogy hát a fiatalokat is hozzá kellene szoktatni a komoly zenéhez. És azt mondja nekem, tudod, atyám, fiam, mit figyeltem meg? Hogy amikor ezek a fiúk, lányok kijönnek a diszkóból, akkor törnek, zúznak, és mennek bele az árokba, meg neki a fának. Mert az ördögök szinte ilyen tévolyult állapotban viszik őket. És megfigyeltem, hogy amikor az emberek jönnek ki a komoly zenei hangversenyről, milyen ünnepélyes a magatartásuk, milyen emelkedett az érzésviláguk, mert megvidámodnak, mert lélekben nem sebbek a komoly zenei hangversenyben. Nos, hát nagy léptekkel kellene előre mennem. Ugye még biztos emlékezünk arra, amikor divatba jött az elvitt. Az elvittot azért találták ki az amerikaiak, mert rájöttek a tudósok, hogy a népesség légzése elégtelen. Ha nem végeznek testgyakorlatot, nem jut elég, ugye az él, az angol levegőt jelent. Tehát a szervezet, a vér nem jut elég levegőhöz. És azért ezeket a mozgásokat, a kocogást, az aerobikot, az uszást, a kerékpározást bevezették és népszerűsítették, és ezt gyakorolták. Ha rendszeres testmozgást végzünk a levegőt, a légzésünk felgyorsul, és mély légzésre kényszerülünk a testmozgás következtében, ez növeli a szerotonin szintet, ami agyunkban. És ha a szerotonin megfelelő mennyiségben van az agyunkban, akkor mi nem történik bennünk? Akkor nem fogunk depresszióba zuhanni. Vagy ki fogunk jönni, akkor a mi agyunknak a működése megfelelő lesz. A depresszió visszaszorításával sokkal jobb, mint a gyógyszer. Óriási reklám van most az Advil Ultra körül. Nem tudom, ismerőse. Ez olyan erős fejfájás csillapító és fájdalom csillapító, hogy súrolja a drogoknak, a drog által történő fájdalom csillapításnak a határa. És ahelyett, hogy az emberek az életmódjukat változtatnának, inkább a gyógyszerek méreg tartalma hogy a fájdalom érzetet csökkentsi. A testmozgás enyhíti a szorongást, és mindazokat a problémákat, amelyektől mi szenvedünk, és ha ezt gyakoroljuk, akkor megelőzhetünk sok mindent a mi életünkben. Ha állandó testmozgáshoz szoktatjuk magunkat, akkor ma ebben a világban, amikor a koleszterin rendkívül nagy kárt tesz a szívizomzatban és a koszorúsejtekben, és egyáltalán ami egész érhálózatunkban, a mozgás pozitív koleszterin, HDL koleszterin termel a szervezetünkben. Az ereink sokkal rugalmasabbak lesznek, és nem olyan, hogy el lehet törni, mint egy megmeszesedett valami. Csökkenti a vérnyomás. Sokkal jobb, mint bármilyen vérnyomás, amit szedhetünk. Javítja az inzulin érzékenységet, erősíti a csontokat, segít korlátozni az elhízást, csökkenti az evető képződést. Akármit föl lehet sorolni. Isten nem tétlenségre, hanem mozgásra teremtett bennünket. Ha alacsony véroxigénnel rendelkezünk, ha a testünkben keringő vérben kevés az oxigén, akkor ez rontja az izomműködést, és úgy érezzük, hogy alig bírom fölemelni a lábamat, és akkor fáj itt is, és fáj ott is. Rontja az anyagcsere funkciót, különböző problémákat okoz. Napokon át belép szorulhat a salak, ami visszaszívódik aztán a bélbolyókon keresztül, és csak a méreg nem tud kiürülni, hanem tovább mérgezi a sejt, a testünket. Izomsorvadáshoz vezet, és a fizikai teljesítő képesség napról napra csökken. Akkor azon veszük észre magunkat, mindig kevesebbet bírunk, sajnos. Mind ezeken komolyan javítva. Mindig, amikor ülünk bárhol, akár a televízió előtt, akár a gyülekezetben, akár a közösségi alkalmakon, fontos, hogy hogyan lélegzünk, hogy milyen a mi testtartásunk. Ellen White 100 évvel ezelőtt már felismerte, Isten lelkének a tanácsára felismerte, és a tanácsokkal, a tanároknak és a diákoknak a következő tanácsolta. Aki egyenesen ül és áll, leghelyesebben lélegz. A tanító vezesse tanulói végse tanulói lelkében a mély léglegzés fontosságát. Én most szeretném mindenkinek a lelkébe vésni. Amikor kimegyünk az utcára, vagy az udvarra, gyakoroljuk tudatosan, hogy egy mélyet lélegzünk, vagy sokat, sokszor mélyen lélegzünk, felfrissülünk ezáltal. Sokan, amikor kimennek zárt helyből, és kimennek a levegőre, önkéntelenül mélyen lélegeznek, nem? Miért? Mert a szervezet igényli, a szervezet tudja, hogy oxigén hiányos környezetben voltak, és pótolni kell az oxigént. De ez tudatosan is lehet. Magyarázza el a tanár, hogyan segíti elő a légzőszervek egészséges működése, a vérkeringés, hogyan eleveníti meg az egész szervezetet, miként serkenti az étvágyat, mozdítja elő az emésztést, és hogyan segít egészséges, mély állóhoz. Mit olvasunk itt? Ha helyesen lélegzünk, akkor a vérkeringésre jó hatással van. Serkenti az étvágyat, elősegíti az emésztést. Azok a fiatalok, akik olyan nyafkák, amikor Péter reméjük teszik, vacsora előtt egy órával ki kellene küldeni őket, ásszák meg az egyik helyet, holnap este a másikat, és az emésztő szervezetét, az emésztőrendszer sokkal pozitívabban működik, és ha kiül belőlünk a táplálék, akkor jó lesz az étvágyunk, nem? És jól tudunk éjjel aludni. Így nem csak a testet frissíti fel, hanem a lelket, megnyugtatja. Amikor a tanító ismertette a mély légzés fontosságát, figyeljen oda, hogy az a gyakorlatban is megvalósuljon. Írjon elő olyan testgyakorlatokat, amelyek előmozdítják a mély légzést, és törekedjen arra, hogy ez a szokás megalapozódjék a tanulókban. Ez a lényeg. Amit Ellen White leírt 100 évvel ezelőtt, azt Amerikában 15-20 éve fedezték fel, hogy ennek milyen nagy effektje. Amikor az aerobik divatba jött, az amerikai orvosok arra jöttek rá, amit Ellen White 100 évvel ezelőtt lett. A szemeterápia igen fontos az ember életében. A mentális életünkre igen komoly befolyást gyakorol. Tudományos vizsgálatok állapították ezt meg. De azt is megállapították, hogy nem minden zene jótékony hatású. Ma olyan zenék vannak, amiből a fiatalok szinte megzavarodnak. Ha Pesten valaki jár, akkor lát olyan fiatalokat, akik úgy vannak öltözködve, úgy van a hajuk és úgy vannak telerakva mindenféle piercinggel, hogy az ember azt mondaná, hát honnan jöttek ezek? És hova mennek haza? Hát ahova haza mennek, ott elküldik ezt. A komoly zenének, a klasszikus zenéről megállapították, hogy igen hatékony még azok között is, akik nem igazán hangolódtak rá a komoly zenére, akik nem szokták meg. Ide gyógyászati intézetekben kipróbálták a pácienseket, hogy zenéhez egyáltalán nem értő pácienseknek játszottak komoly zenét. Tehát nem Bartókot, de Bartókot. És ez úgy lecsendesítette őket, pedig semmilyen zenei hitelségük nem volt. Az elején beszéltem arról, hogy nagyon fontos a napfényterápia is. Megállapították amerikai tudósok, hogy a nap zenél. Hallottál? A napkutatók felfogták azokat a pulzáló jeleket, amelyek a nap felszínéről jönnek. Hát emberi füllel nem lehetett hallani ezt. Lelassították őket, ezeket a pulzálásokat, és bizonyos, hát ilyen gépi moderálás után egy élvezhető, nagyszerű zenét nyernek. Isten még a napot is úgy helyezte el, hogy ne csak a természet életét biztosítsa, hanem még az emberi életre is jó hatással lehet. Nem csodálatosan Istennek. De úgy van, ahogy a Szentírás mondja, hogy az utolsó napokban nagyon lesz a tudás. És az emberek felfedezik a Teremtő csodáját, a Teremtő hatalmát, hogyan ő a különböző teremtményeket, teremtett dolgokat felruházta a legpozitívabb dolgokkal. Tanuljunk meg úgy gondolkodni ezekről, ahogyan Isten gondolkodik mi rólunk. Tanuljunk meg úgy gondolkodni a gyermekeinkről, a férjünkről, a feleségünkről, a rokonságunkról, a testvérektől, ahogyan Isten gondolkodik rólunk. Olyan pozitívan, olyan szeretettel, és akkor boldog lesz az életünk, és áldás lesz a mi életünk.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

A Zsoltárok könyvéről lesz tehát szó, ahogy a jegyzetben is elhangzik majd ez. Jézus Bibliája is a Zsoltárok könyve volt. El tudom képzelni, amikor bejött ebbe a téridői világba, akkor Mária, aki Zsoltár részeket kívülről tudott, és az akkori élő emberek állandóan ezt énekelték a liturgiában, így tehát bizonyos Zsoltár részeket visszahallott a kisded Jézus is, és a csecsemő Jézus, majd a fiatalkori Jézus, és még a felnőttkori Jézus is biztos hallotta az ő édesanyjától, földi édesanyjától ezeket a Zsoltár részeket, és ennek énekeit énekelte természetesen az utolsó vacsora alkalmakor is. Az egyik legnagyobb érv amellett, hogy mi is az ő példáját kövessük, hogy minél több Zsoltárt tanuljunk meg kívülről. Én még nem tudtam olvasni, olyan 5 éves lehettem, amikor édesanyám megtanított velem egy Zsoltárt. És én mind a mai napig ezt a Zsoltárt, és nagyon sok Zsoltár részletet tudok fejből is, például a 23. Zsoltárt. Van-e önök között, aki esetleg a Zsoltárokat egy részét esetleg megtanulta kívülről, vagy memorizálni tudja? Én nagyon-nagyon ajánlom. Például a Benediktusban, Mária énekében is Zsoltár részeket lehet felfedezni, és ez nagyszerű alkalom, lehetőség arra, hogy Isten gondolatait megértsük. Nagyon érdekes ez a mondás, ami a jegyzetben benne van, és én fontosnak tartottam ezt beletenni. Proklosz görög írótól van ez a gondolat, ami a sarló a bogáncsnak, a zsoltárének minden fajta szomorúságnak az. Tulajdonképpen, ami a sarló a bogáncsnak, ugye ez elvágja egyből. Az egyén vagy az emberiség nem fordul az élet valós válságos óráiban a Védákhoz, vagy Homéroszhoz, vagy Dantéhoz, vagy Goethehez, hanem a Zsoltárok könyvéhez. Nagyon sokszor álltam már meg halálos ágy mellett, vagy betegséggel küszködő emberek mellett, és kérdezgettem bizonyos dolgokról, és rátértek Zsoltár gondolatokra, illetve szakaszokra, és vissza tudták mondani emberek. Hogy mondjam el mindenek előtt, hogy a Zsoltárok megértésének van egy kulcsa. Szóval ez egy olyan terület, ez egy olyan szelence, egy olyan kis dobozka, amelyet igazából olyan csak akkor tudunk megérteni, hogyha a kulcsot ismerjük hozzá a zárhoz. Ez nem lehet tolvajkulccsal kinyitni. És ez a kulcs benne szerepel a Szentírásban. Mégpedig Sámuel próféta második könyvében, a 23. fejezet első-második versében. Valamikor ezt egy halvány ceruzácskával oda illesztettem az első Zsoltárhoz, ezt a kulcsot, amikor felfedeztem. És ez úgy hangzik, ez a kulcs, hogy ezek Dávidnak utolsó beszédei, Dávidnak, az Isai fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, aki igen felmagasztaltaték Jákob istenének felkentje és Izrael dalainak kedvence. És most jön a kulcs. Az Úristen lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Most akkor rákérdeznék, mit tehát a Zsoltárok? Isten szava emberi nyelvezeten keresztül. Isten tehát szólt Dávidon keresztül, de szólhat rajtunk keresztül is. Egyszer egy 3 évvel vagy 4 évvel ezelőtt egy cserkész csapatot vezettünk a feleségemmel Erdélybe. Rettenetesen esős idő volt. Mindössze a 2 hét alatt talán egyszer vagy kétszer sütött ki a nap, és arra kértem a csapat tagjait, hogy zsoltárokat írjanak. Ott az esős, szomorú időszak
közepette, és ők elkezdtek valami vidámságról írni, vagy valami vágyról írni, valami bensőséges emberi érzésről írni, és ők zsoltárokat írtak. Tehát azt fogjuk észrevenni, hogy valahol a mi sóhajainkban is felszállnak ezek a zsoltár gondolatok. Nagyon érdekes a zsoltároknak a címe. Psalmi, olvassuk ezt a latin nyelvezetű vogát a Bibliában. Vagy Zsaltérion a Héber Bibliában. Mit is jelent ez a Psalmi vagy Zsaltérion? A zsoltár összefoglalása tulajdonképpen összefoglaló héber neve, nagyon érdekes, három héber nevet is használ a teológia. Az egyik a Töhilim. Töhilim, ez egy héber szó, azt jelenti magyarra fordítva, hogy dalgyűjtemény vagy énekgyűjtemény, dicsőítő ének. Dicsérő, dicsőítő ének. Vagy himnusz. Tehát ez egy himnikus erővel, himnikus belső lelki tartalommal megtöltött gondolati egység. Azt is jelenti, ha a zsoltárt megvizsgáljuk, hogy vannak úgynevezett töfilá jellegű zsoltár részletek, ezek pedig imádságot jelentenek. Tehát nem csak Isten dicsőítő himnusz, mint a mi magyar himnuszunk is, hogy Isten áld meg a magyart, és jönnek utána a gondolatok, hanem ezek egyszerűen imádságok is. És van egy harmadik területe is a zsoltárnak, pedig egyszerűen a dal. Tehát amikor az emberek bizonyos hangjegyeket, dallamokat követve fejezték ki, talán fenköltebben az ő gondolataikat, mint a próza által. Eldalolták Istennek az ő fájdalmaikat, vagy éppen örömeiket, vagy szükségleteiket. Tehát ez a három nagy csoportja van a zsoltároknak. A görög fordításban a Septuaginta, a görög nyelvű újszövetség a psalmi kifejezést használja, ez zsoltárt jelent. Erről a zsoltárról szól aztán akár Jézus a Lukács evangéliumában, amelyek bizonyságot tesznek én rólam. Tehát, ha az egész ószövetségi írás megsemmisült volna, és csak egyedül a zsoltárok maradtak volna fent, mint ahogy az első keresztények idejében valamilyen különleges magatartás miatt, hozzáállás miatt az Ószövetség iratait az első keresztények nem is vették át. Majd ez később kezdett újra a kereszténység soraiba ez a kívánság és ez a tapasztalat felébredni, amikor több száz ószövetségi idézetet is találtak az Új Szövetség irataiban. De az első század keresztényi mindössze csak a zsoltárokat ismerték. És azért is, mert ez az Isten tiszteletnek egy része volt, hiszen a dal, az Istennek való hódolat, dicsőítés a himnikus költeményekben, a zsoltárokban volt jelen. Ezért a liturgiában természetesen, hogy zsoltárokat énekeltek. Nem voltak olyan énekeik, mint mi most esetleg az énekes könyvünkben összegyűjtött gyönyörű szép gondolatokat énekelünk, és benne volt az ő gondolatukban, sőt még menet közben, munka közben, vagy út közben is zsoltárokat énekeltek az emberek. A zsoltárok feliratáival is egy néhány szót szeretnék erre. Nos, az eredeti zsoltár iratokban ezeket a feliratokat nem mindig találjuk meg. Ezeket a feliratokat a redaktor, tehát a zsoltár szerkesztője használta, tette bele, hogy egy-egy zsoltárnak az elérése, a megkeresése
még egyszerűbb lehessen. Ezért a címre is utaltak ezek a feliratok, bizonyos gyűjteményeket is lehetett a zsoltárokban felfedezni, hiszen 150 zsoltárról van szó, és ezek bizonyos csokrokat jelentettek egyes zsoltároknak a összegyűjtése kapcsán. A zsoltárok típusa is nagyon fontos elem volt, hogy milyen tipológiát, milyen képi megjelenítést használtak a zsoltárírók. Nos, ezek is egy ilyen gyűjteményt jelentenek, akkor, amikor a zsoltárok területén kutatott az ember. De vannak zenei utasítások is a zsoltárokban. Például Dávid zsoltára a Nehilótra. Károli annak idején, amikor a Szentírást fordította, ez az istenes vénember 2 év alatt fordította le az Ó és az Új Szövetséget. 2 év alatt. És ezt azért hangsúlyozom, mert amikor a revidiált kiadást fordították a 90-es években, akkor én pont akkor a teológiai főiskolán voltam, egy néhány nyelvi szemesztert vettem, és nagyon szerettem a héber és a görög nyelveket, és elmondta a lektor, a Monták Andor volt az az Evangélikus Teológia Akadémia dékánja, hogy körülbelül 36-an kezdték el a Szentírást fordítani, és végül ennyien fejezték be. Mindössze 4-en. De Károli egymaga fordította le 2 év alatt, és ez a revidiált kiadás, ez több mint 6 éven keresztül történt a fordítás. Most akkor képzeljék el, hogy összevetve. Tehát Károli nem minden héber kifejezést használt, és így a zenei utasításokra való kifejezéseket, hogyha a Károli Bibliánk van, akkor azt fogjuk olvasni, hogy a Nehilótra, vagy a Neginótra, vagy más ilyen kifejezéseket, mint Ginná, ami gyászéneket jelent, ő nem ismerte ezeket a zenei utasításokat. Ez mindig a karmesternek volt egyfajta iránymutatás, hogy most a karmester milyen zene szerszámot szólaltasson meg. Például húros hangszert, vagy éppen valamilyen ütős hangszert, vagy fúvós hangszert szólaltasson meg. Tehát amikor énekelték, akkor a liturgiában az egész gyülekezetet vezető karmester felállt, és az egész gyülekezetet vezényelte. És természetesen ilyen zenei utasításokat is találunk a zsoltárban. A liturgiára vonatkozó kifejezések, illetve gondolatok is szerepelnek a címekben, hogy milyen jellegű liturgia az, amelyet a gyülekezet abban a pillanatban megélt. Például valamilyen emlékezetes ünnepnapokról volt szó, vagy valamilyen előremutató profétikus eseményekről volt szó. Ezért nagyon fontos volt, hogy az istentisztelet liturgikus elemeit irányította, ennek egy instrukciója legyen a zsoltár bekezdése alkalmakkal. Ezért ilyenekkel találkozunk, hogy a karmesternek, vagy Dávidtól, vagy Aszáftól, vagy Kóráfiaitól. Ezeket a Károli fordításban is olvassuk. De a keletkezésére vonatkozóan is voltak feljegyzések, hogy milyen időben keletkezett a zsoltár, mert hiszen azt mondhatnánk, hogy a zsoltár keletkezése ideje mintegy 1000 évet ölel fel. Mózesnek is találjuk zsoltárát a zsoltárok gyűjteményében, és talán a legutolsó zsoltárokat Jézus születése előtt a 4. században, a 4. századra datálhatjuk. Tehát egy nagyon-nagyon hosszú folyamat található. Egy nagyon lényeges szempontot azért hagyd mondjak el. Maga a zsoltár kifejezés az nem Izrael népétől, tehát nem az Ószövetség népétől ered.
zsoltárokat az asszír vagy a babiloni uralkodók is ismertek, vagy az ezzel foglalkozó emberek is ismertek, de lényeges különbség van, és lehet nyomokat találni természetesen, régészeti nyomokat a különféle népeknek a zsoltár költészetéről, de lényeges különbség volt Izrael zsoltárai és a pogány népek zsoltárai között. És a lényeges különbség az, hogy még a pogány népek zsoltárai az uralkodót dicsőítették és magasztalták, vagy éppen az uralkodóhoz szóltak. Ebből következik, rögtön gondolják, hogy mi lehet az Izrael zsoltáraiban, mindig az Isten dicsőítették és magasztalták. Soha nem találunk egyetlen egy zsoltárt sem, ahol esetleg az embert dicsőítették volna, vagy magasztalták volna. Van egy nagyon furcsa kifejezés a zsoltárok könyvében. 71 helyen fordul elő az úgynevezett Szelá szócska. Ezt rendszerint még a mostani időket is tekintve a magyarázatban meglehetősen elszokták kerülni a papok, lelkészek, teológusok, mert eléggé megosztott ennek az értelmezése. Ha a Septuagintát nyomon követjük, akkor a Szela szócska egy ilyen közjátékot jelent, egy görögül diapszalma, egy Isten dicsőrő éneknek a közjátéka. Ez olyan, mintha egy gyönyörű szép melódiát hallunk, és valamilyen levezetése ennek az egész melódiának, ennek a zenei taktusnak egy ilyen közjáték, egy ilyen betét. Azt gondolták, hogy ahol a Szela szócska van, akkor egy ilyen zenei közjátékot kell bejátszani a zenét adó szólistáknak, vagy zenekarnak. Aztán van egy másik kifejezés is, illetve egy másik magyarázat is, a héber szalász szóból következtetik ezt le, felemelni, vagy fent lenni szóból vezetik le. Nagyon érdekes, hogy mindemellett még egy ismétlő jelként is értelmezhető ez a szócska. A hibeszelel szó tehát az itteni átvitt értelemben az imádkozó gyülekezethez való felhívásként szól. Tehát amikor ezt hallotta az imádkozó gyülekezet, vagy éppen a liturgiában lészve a gyülekezet, hogy Szela, akkor ők tudták, hogy most ők következnek. Az érdekes, a harmadik variáció az arameus szelász szóból vezetik le, jelentése pedig annyit jelent, hogy meghajolni. Eljött az ideje, ahol a szelász szót hallják, hogy na most aztán térdig kell hajolni, ez az arab kalat szóból is ered, az azt jelenti, hogy térdet hajtani. És ne idegenkedjünk tőle, mert hát ugye ezek rokon népek, szinte testvér népekről van szó, az arab és izraelita embereket figyelembe véve. Minden esetre egy hangszeres intermezzót is jelent ez a Szela szócska, akár a 9. zsoltár 17. versében is láthatjuk, ahol egy nagyon furcsa szót fogok említeni, a higajonnal van kapcsolatban. A higajon viszont egyetlen hangszert jelentett, méghozzá hárfát. Tehát a hárfa betétjátékának kellett most ilyenkor megszólalni. Ez azért is jó volt, mert ami elhangzott előtte, az a gondolati egység, amíg a betétjáték hangzott, addig újra vissza tudták az emberek ezeket a gondolatokat ismételni. Térdet hajtani is elfogadható, mert amíg térdet hajt az ember, a fejébe, a gondolataiban ott van az előtte elhangzott dolgoknak a
a lényege. Újra átgondolja. És talán az imádságban is ezeket a gondolatokat újra az ember visszaidézte. Ez a Zsoltárnak az egyik nagy-nagy titka. Szerzői a Zsoltárnak. Hát elég széles a skála. Nem egyetlen egy ember írta mindezt a Zsoltárokat. Dávidnak körülbelül olyan 80 fölötti Zsoltárt tulajdonítanak a 150 Zsoltárból. Hogy mondjam el, hogy a legrövidebb Zsoltár a 117. Zsoltár, és a leghosszabb Zsoltár pedig a 119. Zsoltár 176 versből áll. Hogy lehet ilyen széles skálát kialakítani? Nagyon érdekes például a 176. Zsoltár, azt hiszem minden 8. verse a Héber ABC 1 betűjével kezdődik. Fantasztikus, ahogy lehet érzékelni a szerkesztőknek a bölcsességét, az értelmét, amikor az ember előveszi a Zsoltárokat, és látja azt, hogy bizonyos ABC sorrendet is követnek, vagy gondolati egységeket követnek a... De nem a magyará, természetesen nem a magyar. Tudják azt, hogy a Héber ABC az 22 betűből áll. És mással hangzók voltak, illetve egy 5 mással hangzó magánhangzót is jelentett, de főképpen mással hangzós kvadrátírás a Héber ABC 22 betűje. Tehát nem csak Dávid írt Zsoltárt, hanem Mózes és Salamon, vagy Aszáf, Kóráfiai, Hémán, Jedutun. Kik voltak ezek? Nagyon érdekes. Tudós emberek voltak, akik Isten dicsőségének az emelésére rendelte őket, és a Krónikák könyvében már, hogyha olvastuk, akkor találkoztunk ezekkel az emberekkel, akiket Dávid azért emelt, hogy az Isten tiszteleti rendet minél hatalmasabb Isten dicsőítő lelkülettel, örvendezéssel töltse meg. Tudós emberek voltak. Nem akármilyen emberek voltak, akik a Zsoltárt írták. Hogyha a kulcsra emlékeznek, akkor mi is a kulcs tulajdonképpen? Isten szólt az embereken keresztül. Az Úristen lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Egyik eset jut az eszembe, amikor teológia akadémián egy delikvens vizsgázott, éppen a Zsoltárok könyvéből. És az evangélikus teológiánhoz kapcsolódik, hiszen én ott végeztem, ez a kis történet. Nagy Józsi bácsi volt a teológiai professzora, a Zsoltárokban a tényleg a professzor volt ez az ember. Egy rendkívül alázatos embert képzeljenek el, aki sohasem hivalkodott azzal, hogy ő mennyit tud. De mindig úgy kezdte a Zsoltár magyarázatokat, hogy bajban van a Zsoltár író. És a delikvens, a diák, hogy a tanárnak is a szavait visszaadja, így kezdte a feleletet. Bajban van a Zsoltár író. Egymásra néztek, legalább vagy 2-3 percig nézte a Józsi bácsi ezt a diákot, hogy mi lesz ezután, de elakadt még a lélegzete is a diáknak, és azt mondta, édes fiam, nem a Zsoltár író van most bajban, hanem te vagy bajban, Erik, tanuld meg a tételt, és azt mondja, majd akkor elmondhatod, hogy bajban van a Zsoltár író. Szóval érdekes gondolat ez, de igaz, hogy a Zsoltár író mindig bajban volt, és bár vannak hálaadó Zsoltárok is. Mit is tartalmaznak a Zsoltárok, ez a 150 könyv?
amely 5 könyvre van osztva. Én nem akarom felsorolni, ott van a jegyzetben benne, de miért? Hát gondoljanak bele, tekercsekre volt írva akkor az Ószövetség írása. És hasonlóan a Pentateukoszhoz, Mózes 5 könyvéhez hasonlóan ezt is 5 tekercsre mondották, mert egy tekercse nem fért volna rá. Ezért 5 tekercsre osztották a zsoltárokat, és minden tekercs végén, minden zsoltár könyvhöz tartozik egy hálaadó, vagy dicsérő, vagy doxológikus zsoltár. Ezzel fejeződik be. Csak néhány zsoltárnál van megadva, hogy tulajdonképpen hová is tartozott, akár a templom szentelési, mint például a 30. zsoltár, vagy éppen a szombatnapi zsoltár, amelyet a 92. zsoltár jelez számokban, vagy éppen a hálaadó zsoltár, amelyet 100. zsoltárként ismerjük. Miért pont a 100. beosztást kapta, igazából nem tudjuk. A korai zsidóság azonban egy nagyon érdekes gondolat, és ezt fontosnak tartottam, hogy a jegyzetbe is belekerüljön. Minden napra egy zsoltár éneket mondott el, az első napra, a másodikra, a középső napra, mert azt ők csak így ismerték, tehát nem ismerték azokat a felsorolásokat a 7 napjaiban, mint amit mi olvasunk. És így a 24. zsoltárt a 7 első napjához, a 48-at a hétfőhöz kötötték, a 82-t a kedhez, a 94-et a szerzához, a 84-et a csütörtökhöz, és a 93-at a pénteket. De ha igazán megnézik ezeket a zsoltárokat, és érdemes így megnézni a zsoltárokat, akkor fogják látni, hogy szinte a hét minden napján volt valami lényeges üzenet, amelyet újra és újra már kívülről ismertek és tudtak, és az egész gondolatukat, az egész érzésvilágukat ezek a zsoltárok áthatották, hiszen hétről hétre ismételték ezeket. Vannak úgynevezett zsoltár feliratok is, azt már említettem, ezeket talán visszaismétlődnek újra, és ez kétszer van valóban a jegyzetben benne. Tovább lépünk a műfajok csoportosítására. Már említettem ugye 3 műfajt, a töhilimet, vagy a töfilát, vagy a mizmort, ugye a Isten dicsőítő himnuszt, vagy imádságot, vagy éppen

ünnepe, és ezekre írva is találunk zsoltárokat külön, amit jellegzetesen ezekre az ünnepekre használtak a liturgiában. De vannak különleges kultikus zsoltárénekek, így például zarándokénekek. A zarándokénekek a 122. zsoltártól következnek, ezt úgy nevezték, és azt olvassuk a Károli Bibliában is, itt a redaktornak a nyomására, illetve a megnevezésére, hogy a grádicsok éneke. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt a lépcsőt jelent valóban. Hát közel 100 lépcsőn kellett jeruzsálemi templomhoz fölmenni a zarándokoknak, és megálltak a lépcsőn, vagy egy lépcső fordulónál, és ott egy zsoltárt elénekeltek. A kapu őrizők pedig szintén zsoltárral válaszoltak. Ez egy csodálatos liturgikus színjáték is lehetett, amikor visszahallották a válaszokat esetleg a kapu őröktől is, akik zsoltárt énekeltek. Tehát zarándok énekek. Vagy bevonulási énekek is, amelyek különösen például a felavatási alkalmakkor használták ezeket a bevonulási énekeket. A kapukon befelé például a juh kapu, ez egy nagyon érdekes hely volt, mert mindig az áldozatokat vitték azon a kapun be. Ez volt például az a kapu is, ami Jézus is virágvasárnap Jeruzsálembe bement. Tehát ilyen bevonulási énekeket is használtak. Aztán vannak profétikus, azaz jövendőléseket tartalmazó zsoltárok is. Például a 22. zsoltár. Amikor azt olvassuk, hogy a kutyák vettek engem körül, és átjukasztották az én kezeimet és lábaimat. Képzeljék el, 1000 évvel ezelőtt. Dávid leírja ezt a 22. zsoltárban, amikor a szegezéses halálnemet még nem is ismerték. Tehát a keresztre szegezéses halálnemet. Ezt a rómaiak találták ki és használták. Akkor az agyonkövezés volt még a halálbüntetés. És átjukasztották az én kezeimet és lábaimat. Hát természetesen nem Dávid kezeit és lábait, őt az Úristen lelke szólott én bennem. Az ő beszéde az én nyelvem által. Isten tehát felhasználta a zsoltár írókat arra is, hogy előre történő eseményeket is kifejezzen. Aztán találjuk például a király zsoltárokat, a trón foglalásra írt énekeket. Ezek egy különleges, nem sok van belőlük, mindössze egy néhány zsoltár van, egy-két zsoltár van. Vagy például a hálaadásra vonatkozva, amikor hálát adtak, akkor ezeket a kultikus kifejezéseket jellemzően ezekkel a kultikus kifejezésekkel írt zsoltárokat énekelték. Nagyon érdekes azonban a D a jegyzetünkben, nincs benne igazán, és nem nagyon szeretnek a teológusok ezekkel a zsoltárokkal foglalkozni. De én fontosnak tartom, hogy erről önöket is azért tájékoztassam, mert hogyha én nem igazán tanulmányoztam volna a zsoltárokat, akkor itt ma nem tudom, hogy ki lenne helye. Egyetlen egy ok van, hogy én ma itt vagyok. Hogy körülbelül olyan 18-20 évvel ezelőtt elkezdtem a zsoltárokat behatóban tanulmányozni. És azért van a zsoltárokban olyan rész is, és csak azért veszem elő a Bibliámat, hogy egy-két olyan zsoltárt is olvassak, ami meglehetősen furcsa. És szépen szeretnek a teológusok ezektől a zsoltároktól úgy tartózkodni. Ilyen például az 55. zsoltár. Furcsa kifejezés.

0: dicsőséget tartalmaz ez a Zsoltár. 55. Zsoltár 14. versétől, illetve 13. versétől olvasom, mert ha az ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném. Gyűlölöm emelte fel magát ellenem, azt elrejtettem volna magamat előle, hanem te jó, te hozzám hasonló, hallandó, én barátom és ismerősöm, akikkel együtt édes bizalomban éltünk, az Isten házában jártunk a tömegbe, és most figyeljék meg. Mit mond a Zsoltár író? A halál vegye őket körül. Elevenen szálljanak a Seolba, mert gonoszság van lakásukban. Szabad ilyet mondani egy hívő embernek, egy istenfélő embernek? Megengedik most, hogy a Bibliájukba kisatírozzam ezt a gondolatot például? Vagy hajtok egyet, 58. Zsolt, ez a harag Zsoltára. Olvasom például a 58. Zsoltárnak a 8. versétől. Olvadjanak el, és folyjanak szét, mint a víz. Ha felteszi nyilait, legyenek tompultak azok. Még a 7. verset. Isten, rozsd meg az ő fogaikat, az ő szájukban, az oroszlánok zápogát, törd össze, Uram. Láttak már összetört fogó ember? Én már láttam, aki neki ment a betonoszlopnak. Iszonyatosan nézett ki. Legyenek olyan, mint a csiga, amely szétfolyik és elmúlik, mint az asszonynak idétlen szülötte. Lehet ilyet mondani egy hívő embernek? És most is igaz az, hogy az Úristen lelke szólott én bennem? Ma nagyon sok stresszt és feszültséget hordozunk. De így volt ez 3000 évvel ezelőtt. Az ellenség volt akkor is. És Sátán mindent elkövetett, hogy különösen Isten gyermekeit rontsa meg. Azt kérdem tehát, az én érzéseimet, amivel Isten megalkotott engem, vajon titkoljam el Isten elől? És úgy menjek oda hozzá, hogy teljesen rendben vannak a dolgok, és semmi probléma nincs? Isten csak akkor fogad el bennemet, vagy engemet, vagy hogyha én a feldult állapotomban is az Istenhez megyek és keresem. És tudjátok, vagy tudják, hogy a haragó ember nem igen szokta megválogatni a szavakat. Igaz? Amikor haragszanak, hányan haragudtak már? Mindig válogatott szavakat szoktak használni? Ami kiömlik az emberből, nem? De Isten úgy szereti az embert, ahogy van. És ezért szeretném majd ezzel kapcsolatosan különösen a 4. Zsoltárt egy kicsit elemezni. Nem is tudom, hogy az időm engedi, de nagyon rohan az időm, és igazából véve én tudom azt, hogy önök lelkismertesen elolvassák a jegyzetet. Térjünk egy kicsit talán még befejezésül a 4. Zsoltárról, hogy egy kicsit megszerettessem önökkel a Zsoltárok könyvét. Én ezt úgy nevezem, ezt a Zsoltárt, hogy idegcsillapító Zsoltár. Tehát azért keresem inkább az új fordítást szeretném közreadni. Ha nem, akkor a régit, a Károli fordítás, hogyha van, az is jó tulajdonképpen, csak egy-két gondolat azért eltér a két fordítás között. A 4. Zsoltárt azért jó, hogyha elolvassuk, fellapozzuk, és a következő dolgokat fogjuk találni. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávidnak Zsoltára. Neginót az egyszerűen húros hangszert jelentett, tehát ott a redaktornak, tehát a karmesternek az instrukció. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, imádságomnak Istene. Szorultságomban tág tért adtál nékem, könyörül rajtam, és halld meg imádságomat. Nagyon érdekes. Kiált az ember. Van olyan imádság, amikor az ember nem egyszerűen csak olyan szép finom szavakat hanem kiált, valami olyan kiáltás, hogy segíts már meg! Ugye? Mikor szokott az ember kiabálni, vagy kiáltani? Ha kétségbe esik, ha nagyon nagy bajban van, amikor azt mondja, segítsél rajtam, ugye? Tehát ez egy nagyon érdekes imádkozási forma. Kiáltani is kell. A Jézusról azon feljegyezve, hogy az ő nyomorúságának napjaikban könnyúlatásokkal és erős kiáltásokkal kereste azt, aki képes volt őt megszabadítani. Vajon miért kell? Isten talán nagyot hallana, hogy nekem kiáltanom kell az Istenhez? Nem, semmiféleképpen nem. A kiáltás az úgy nevezzük, pszichológiában egy autitás, magamból kiadok valamit. Vannak, akik kiírják magukból. Vannak, akik talán valamilyen gyönyörű, szép zene darabot írnak ki. A zeneszerzők például kiadják magukból ezeket a gyönyörű, szép dallamokat. De Istent lehet kiáltással is keresni. Mi a probléma oka, a kiváltó ok például? Figyeljék meg most itt a szela szócskát. Embernek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Mi a leglényegesebb dolog, ami fájdalmat és az Úrhoz való, vagy az Istenhez való kiáltást eszközölt a Zsoltár íróból? A hazugság. Hányan szoktak örvendezni és mosolyogni, amikor valami hazugságot mondanak önökről? Mert az egy nagyon szép és csodálatos érzés, nem? Amikor valótlant állítanak az emberek, nem? Az egy borzalmas dolog. Igen. Kialakulhat, természetesen kialakulhat az emberben ez a képesség, hogy nem az a lényeg, hogy hanem, hogy kimondja. De a hazugság, itt aztán tényleg térdet, fejet kell hajtani, hogy ahogy az arab kalat szó is ezt kifejezi, a szela szócska előtt, vagy egy közjátékot kell beiktatni, egy zenei közjátékot, hogy elkezdjen az ember gondolkodni, hogy mi is a probléma oka. Mert sokszor mi még a kiváltó okot sem ismerjük, amikor Istenhez akarunk fordulni. Ezért mondja Pál, hogy a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodással könyörög értünk, és mi még azt sem tudjuk, hogy tulajdonképpen mi a mi problémánk. Aztán a harmadik dolog, tulajdonképpen Isten megadja a kivezető utat is. Negyedik vers. Tudjátok meg, és itt a Károli fordítás ez sokkal inkább jobb az én számomra, az új fordításban másképpen hangzik ez. Tudjátok meg, hogy kedveltjévé választotta az Úr engem, és meghaltja a kérésemet, ha hozzá kiáltok. Kedveltjévé választott az Úr. Az eredeti szövegben felkentet jelent. Felkentjévé választott az Úr. Nem az a lényeg, hogy az emberek mit mondanak rólam, hanem az a lényeg, hogy az Istennel milyen a kapcsolatom, és az Isten hogyan viszonyul hozzám ma is. Tudják, hogyha ezt az emberek ismernék, ezt az alapelvet. Ma hányan nem a különféle idegcsillapítókhoz nyúlnának, meg a pszichiáterekhez, nem azért nem akarom a munkájukat elvenni, de 3000 évvel ezelőtt nem volt meg az a lehetőség, hogy elmegyek egy jó pszichiáterhez, aztán kibeszélem magam, és ő nekem felír egy néhány gyógyszert, és azt én beszedem, és megvan, most már hazudhatnak az emberek, nem érdekel. Hát nem egészen így volt. Meg lehet tanulni ezekből a zsoltárokból, hogy hogyan lehet úrrá lenni önmagamon. És akkor most a megoldást keressük. Isten megadja a megoldást Dávid által. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Hogy lehet a hívő embernek haragudni? Lehet? Hát Isten ezzel az érzéssel engem is megáldott. Mit gondolnak, Isten haragszik? Bizony haragszik. A bűnre. De a bűnöst szereti. És megbocsájt. Nem szabad összetéveszteni. Mi nem tudjuk ezt a kettőt külön választani, mert csak nagyon nehezen. Isten gyűlöli a bűnt, annyira gyűlöli a bűnt, hogy kész volt életét áldozni a bűnösért, hogy a bűnöst megmentse. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Hogy lehet haragudni és nem vétkezni? Pál azt mondja az Efézusi levélben, ám haragudjatok, de le ne menjen a nap a ti haragotok felett. El tudják képzelni, hogy lemegy a nap, megvetettük a szép, kimosott, frissen kimosott ágyat, és olyan édesen szundítunk egyet. Ugye úgy szokott lenni, hogyha mi haragszunk azért úgy Isten igazából, olyan jót tudunk durmolni, és olyan jót tudunk szundítani. Vagy forgolódunk, mint a ringispér az ágyba, és nem jön álom a szemünkre. Ha azt mondja a Zsoltár író, haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házaitokban. Vagyis a fekvőhely az, ahol történik a regeneráció. Testileg is, és lelkileg is, nem? Milyen csodálatos ez a dolog. Ebbe a kis csontdoboz kalitkába van a megoldás. Legalábbis Isten azt mondja az emberi eszközön keresztül, és ő ezt tapasztalatból is mondja, mert azért tudjuk, akár a királyok könyvén, akár Sámuel könyvén keresztül, hogy Dávidnak nagyon sok küzdelme és harca volt, de a megoldás itt van belőle, a fejem belül. Mert a szív, a héber leb szócska, az nem ezt az öklömnyi izomros köteget jelenti, hanem az érzelemnek és az értelemnek a központját, és ez nem más, mint a mi 150 gramnyi kis csodánk, amit megkaptunk mindannyian, ami nagyon-nagyon iszonyatosan tud dühöngni is, és örülni is, és hálát is adni, és mindenre képes. Hol kell tehát megoldani a problémát? Beszéljetek szívetekkel, vagyis gondold át az egészet. Beszélj szíveddel, érzés és gondolatvilágoddal, hogy a probléma megoldódjon. És tovább megyek, és nem akarok a további versekbe is belekezdeni, csak a 9. verset említem még. Mi következik, ha az ember Istenhez kiált? Tudja, hogy mi a kiváltó ok. Tudja, hogy az Isten hogyan vélekedik róla, még ezek után is, hogy az emberek másképpen vélekednek, és elkezd a szívével, vagyis az érzés és gondolatvilágával egy párbeszédet folytatni. Mi következik ezután? Hogyha a beszélgetés megtörténik, mert azt is olvassuk, hogy beszéljetek a ti szívetekkel ágyas házaitokban, és csillapodjatok le. Vagyis, hol van a megoldás? És ott a szelaszócska utána. Na most aztán itt igencsak térdet és fejet kell hajtani. Na most itt csak be kell iktatni egy közjátékot, vagyis egy olyan gondolatot, egy olyan érzést kell valahol megpendíteni, ami a nyugalmat és a békességet hozza. És ezután már csak egy dolog következik, békességben fekszem le, legott és elaluszom, mert te, Uram, te adsz nékem bátorságos lakozást. Én kívánom önöknek, hogy valóban megtapasztalják ezt az érzést, ezeket az alapelveket. Átéljék. És akkor azt fogják mondani, hogy igen, én az Istentől egy olyan csodálatos iránymutatást, megoldást kaptam, amit nem lehet semmivel sem pótolni és összehasonlítani. Köszönöm a figyelmüket.
1: 8. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész...

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit a mai egészségpercekben, amelynek a témája a megfontolt táplálkozás alapelvei. Ez azt rejti, hogy az étkezési módszertanról beszélgetünk egy kicsit, hozzásegíteni azokat, akik szeretnének ebben foglalkozni, hogy súlykontroll tudjanak gyakorolni önmaguk és a család tagjainak is segítséget adva ezzel. Néhány pontba foglaltam össze az ezzel kapcsolatos ismereteket és teendőket. Az első, talán megmosolyogtató dolog, de legyen egy helyünk az evésre. Általában tegyünk egy fogadalmat, hogy általában csak egy helyen fogunk étkezni ezentúl a lakásba. Ennek lesz egy kijelölt helye, az étkező asztalnak az én rám eső része, nekem kijelölt része. És sehol máshol, fürdőszobában, hálószobában, nappaliban nem fogok élelmiszert fogyasztani, nem fogok táplálkozni, nem fogok csipegetni. Tehát mindig oda kell mennem arra az egy helyre, hogyha enni akarok, és ott fogyasztom el. Az étkezési idők azok lehetőség szerint azonosak legyenek. Lehetnek a munkabeosztással kapcsolatos problémák, de akkor is meg tudunk valósítani egy keddenkénti vagy csütörtökönkénti étkezési időt, ha nem szükséges, hogy a hét minden napján azonosak legyenek, de napunk szerint jó, hogy azonos időpontban fogyasszuk el a táplálékunkat. Lényeges dolog a víznek a fogyasztása, főétkezések között 2-3 pohár vizet fogyasszunk el. Tehát nem az étkezésnél, nem közvetlenül előtte, nem közvetlenül utána, hanem olyan fél órával étkezés előtt már ne fogyasszunk, étkezés után egy órával már fogyaszthatunk, és fontos, hogy 2-3 pohár víz menjen. A negyedik pontunk, hogy jól megrágva és lassan étkezzünk. Voltam egy szanatóriumban, amelyik ilyen életmód központ is volt, és láttam, hogy valaki ott ül az asztalnál, és olyan furcsa őt nézni, nem tudtam, hogy mi a furcsa benne, és megkérdeztem a kísérőmet, hogy most mit csinál ott az illető hölgy. Azt mondta, hogy a tejet rágja. Tehát mindent megforgatva a szánkban, a mára nyállal összekeverve az ételt, és alaposan meg is rágva, hogyha éppen nem tejről van szó, de alaposan megrágva előkészíteni az emésztésre, az ételt, és csak úgy nyeljük le. Fontos szerepe van a rágásnak, a fogaink épségének a megőrzése szempontjából, szájbetegségek elkerülése szempontjából, és a gyomor-bélrendszer jó egészsége szempontjából is. Most jön megint egy talán érdekesnek mondható pont, ne repetázzunk. Szedjük ki egyszer azt, amit szeretnénk megenni, nézzük meg, szedjük ki, inkább hagyjuk meg belőle, de ne repetázzunk. Ugyanis ha kitettük magunk elé, látjuk, hogy ez a mi táplálékunk, ezt fogjuk most elfogyasztani. Hogyha elfogyott és újra szedünk, akkor azt látjuk, hogy ezt fogjuk megint elfogyasztani. Valahogy nem adódnak össze az agyunkban ezek a repetázott ételek, nem látjuk ennek a súlyosságát, úgy értve a súlyosságát, hogy a testünket is növelő súlyosságát. Hatodik pontban egy szintén megfontolandó és megvalósítandó témát javasolnék önöknek. Az étkezés befejezése után azonnal hagyjuk el az asztalt, és menjünk fogat mosni. És hogyha már megmostuk a fogunkat, akkor csak nem fogunk még egyszer mégiscsak repetázni, vagy még nassolni valamit. Érdemes megvalósítanunk a következő pontot is. Minden étkezés után iktassunk be lehetőség szerint egy tervszerű, könnyű testmozgást, erre leginkább a sétát tudnám ajánlani. Stockholmban egy továbbfejlesztett változatával találkoztam a lönny.

Time Musical, amikor is a Sopron belvárosában dolgozók meg sétáló emberek betérhettek egy templomba, ahol ki volt ez plakátoz, hogy ott éppen Lunch Time Music van, és leültünk, meghallgattuk a 20-25 perces szép klasszikus muzsikát, majd én mehettem tovább gyönyörködni Stockholmba, az ott dolgozók meg mentek vissza a munkahelyükre étkezés nélkül, és folytatták a munkát. Lényeges, hogy számunkra, keresztény emberek számára, de azt hiszem, hogy ez minden ember számára is lényeges, hogy hálaadással fogyasszuk el az elénk tett ételt. Az a tapasztalatom, lehet, hogy ez most vulgárisan hangzik, de jobban használ az az étel, amit Istentől kapottként fogyasztunk el, és hálát adunk azért, hogy a kenyerünk és a vízünk, meg még talán ennél több is a mai napon is megvolt. Egy különleges pontot emelnék még ki, befejezésképpen a lelki táplálkozás fontosságát. Elég sok időt fordítunk a testi táplálkozásunkra. Tartunk főzőtanfolyamokat is, a háziasszonyoknak a spejz polcaikon nem csak eltett ételek, hanem szakáskönyvek is sorakoznak sokszor. Erről sokszor beszélgetünk is. De hogy mennyit táplálkozunk lelkileg, és abból nincsenek-e lelki hiánybetegségeink, tehát teljes értékű, komplet lelki táplálkozásunk van-e. Erre szerintem rendkívül fontos figyelni, és én ezt is javaslom mindannyiuknak, hogy erre is gondoljunk minden étkezésnél is. Köszönöm figyelmüket!

Következő receptünk provanci zöldségekkel töltött burgonya rozmarin mártása. Ehhez szükségünk van 5 darab héjas burgonyára, amit megtisztítunk jó alaposan, és egy tepsibe rakjuk, majd forró sütőbe helyezzük. Eközben, amíg a burgonya sül, meg elkészítjük a tölteléket. Ehhez lila hagymát kockára vágunk, egy kevés olívaolajjal, és kicsi vízzel felöntjük. Azért kell egy kevés víz is az olajhoz, hogy ne önmagában süljön az olaj. Ez egy egészségmegőrző tipp amúgy, hiszen az olaj, amikor felhevül, akkor rákkeltő anyagokat képez. Úgyhogy mindig egy ugyanannyi vizet öntsünk az olajhoz, amikor a hagymát pároljuk benne. Közben a paprikát is, egy darab pritamin paprikát, apró kockákra vágunk. Most pedig egy darab átmosott cukkinit reszelünk. A reszelőnek a vastagabb részét használjuk, ami ilyen szép vastagra reszel. Hiszen a cukkiben nagyon sok víz van, tehát az még ki fog belőle főni. Erre figyeljünk majd oda.

akkor hozzá is rakhatjuk kockára vágott vitaminpaprikát és a lereszelt cukkinit. Hozzákevertük a zöldségeket, provanszi zöldségkeveréket két táskanállal szórunk rá, valamint sózzuk ízlés szerint. Nagyon finom aromát ad neki ez a fűszerkeverék. Kicsit alacsonyabb lángra kapcsoljuk, és fedő alatt puhára pároljuk őket. Közben elkészítjük a rozmarin mártást. Ehhez egy csésze szójatejet, két deci növényi tejszínt használunk, kukorica keményítőt 3 evőkanállal, egy evőkanál olajat, valamint egy deci hideg vizet. Ezt az egészet összeturmixoljuk, és a végén vagdosunk bele friss rozmarin levelet. Ilyen jó kis turmix, a reform konyha alapja, ez nélkülözhetetlen szinte.

Kész is, nem sokára felfőzzük. Addig is elkészült a sült burgonya. Ezt elővesszük a sütőből. És hagyjuk egy kicsit kihűlni. Hiszen félbe kell vágnunk, és azután kell beletöltenünk a tölteléket. És még egy nagyon finom összetevő hiányzik belőle, ez a füstölt tofu. A tofu szójababból készül, és olyan állaga van, mint egy lágy sajtnak. Nagyon magas a kálcium tartalma, nincsen benne koleszterin, nagyon jól, könnyen emészthető, és ezt, mint egy füstölt sajt helyett használhatjuk a reformkonyhában. Szintén vastagra feszeljük. Az egészet felhasználhatjuk. A tofunak amúgy van több változata, natur, vitamin, paprikás, metélőhagymás, a füstölt pedig egy nagyon finom, pikáns ízt kölcsönöz. A reszelt tofut hozzá keverjük a zöldségekhez. És közben ki is hűlt a burgonya, éppen annyira, hogy dolgozni lehet már vele. Keresztben felvágjuk. És egy kicsit ki is váljuk a közepét, így helyet csinálva a zöldségtölteléknek. A kanálka megvan. A burgonyát, amit kiváljunk, azt hozzákeverjük a zöldségekhez, ez szintén nagyon finom összetevő. Egy kanálkányit szedhetünk ki belőle körülbelül. Az utolsó is készen van. Újra összekeverjük, és visszatöltjük a burgonyába őket. Mindegyikbe körülbelül egy jó pupozott kanálnyit helyezünk. Az utolsóval is végeztünk, akkor egy kicsit visszadugjuk a sütőbe, hogy megpiruljon. Közben felfőzzük a rozmaringmártást. Egy kis lábosra lesz szükségünk. És amit összeturmixoltunk, ezt az alapot beleöntjük a kis lábosba, felrakjuk a tűzre, és most jön hozzá nagyon finom ízesítő, a friss rozmaring levélke. Körülbelül egy ilyen kis csokornyira lesz szükségünk. Felaprítjuk jó apróra, és hozzárakjuk. Alaposan összekeverjük. Só ne maradjon ki belőle, ez hiányozni fog. Körülbelül egy kis teáskanálnyi. És elég addig felfőzni, amíg felfor. Érdemes többször használni rozmaringot fűszerezésnél, hiszen egyike azon fűszereinknek, amik a rák elleni küzdelemben segítenek. Ez talán egy új információ volt. És hogyha felfort, akkor le is vehetjük. Közben megpirult a krumplink. És egy tárra díszíthetjük.

Szeretettel köszöntöm nézőinket. A mai napon egy érdekes témáról beszélgetnénk. Eladó a lelked, és mennyiért? A mai világban olyan sok adásvétellel találkozunk. Az adásvétel pedig nem más, mint két ember tulajdon viszonyt és tulajdon jogot cserél. Az egyik bizonyos összegért vagy ellenszolgáltatásért lemond a saját rendelkezési jogáról, és ezt átadja esetleg a tárgyal, szolgáltatással együtt egy másik embernek. A Biblia is beszél erről, sőt maga Jézus is, a Lukács evangélium 12. fejezet, és ott a 4.-5. versében. Mondom pedig néktek, én barátaimnak, ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak, de megmondottam néktek, hitől féljetek. Féljetek attól, aki minek utána megöl, van arra is hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony mondom néktek, ettől féljetek. Két típusú ember létezik, az egyik olyan, aki a testet veheti el tőlünk, és ha szétnézünk világunkban, akkor azt látjuk, hogy a mai világunkat, környezetünket az erőszak jellemzi. Minden percben bűncselekmény által, erőszakos halállal egy embertársunk meghal a világunkban. De vajon hogy állunk a lélek területén? A lelkünk eladó? És vajon mennyiért adjuk el? Mi az ára a nyugalmunknak, a boldogságunknak, a kiegyensúlyozottságunknak? Esetleg egy jó állásért adjuk oda a lelkiismeretünket? Egy jó munkahelyért? Egy anyagi ellenszolgáltatásért? Egy hosszú évek óta vágyódott gépkocsiért? Vagy egy családi házért? Egy telekért? Vagy egy titkos kapcsolatért a másik nemmel? Egy titkolt, ápolt kapcsolatért odaadjuk a lelkünket, és aztán utána, miután megszereztük ezt a dolgot, úgy érezzük, hogy boldogok vagyunk? A boldogság az valami olyan fogalom, amikor az embernek nem csak a teste, hanem a lelke is megelégedett állapotban van. A mai világban nagyon sok kereskedelem folyik. Közelmúltban a magyar médiában is hallhattunk arról a szervkereskedelemről, amely nagy vízhangot keltett társadalmunkban. A világ másik részén pedig szinte már elterjedté vált, hogy szegény néprétegből származó emberek egy-egy szervét gazdagabb, módosabb emberek megvásárolják. Bizony néhány száz dollárért eladnak egy vesét, és néhány százezer dollárért a módosabb emberek ugyanezt megvásárolják. De hogy állunk a lélekkel? A mai magyar társadalomban eladók-e az édesanyák lelkei, az apák lelkei, az egyetemista fiatalok lelkei, az általános iskolában tanulmányokat folytató fiataljaink lelkei? És ha igen, mennyiért? Előbb-utóbb a lélek piacán is elkelünk. Ott van Jézus is. Szép csendben az ajtónk előtt áll és zörget, és ha meghalljuk a szavát és kinyitjuk az ajtót, bejön hozzánk, és velünk vacsorál. Jézussal találkozni öröm, mert a lélek megnyugszik. Ágoston is a Vallomások című könyvében azt mondja, boldogtalan a lelkem mindaddig, Urunk, amíg rád nem talál. A boldogság az az Istennel való találkozásunk eredményeképpen alakul ki. A lélek pedig akkor boldog, ha megnyugszik. Ha az emberi cselekedetek a lélek elvárásának megfelelően történnek, ha cselekedeteinket etika és erkölcs táplálja. A lélek piacán vagyunk nap mint nap, amikor elmegyünk a munkahelyre, amikor a reklámok özönét ránk zúdítják, amikor óriás plakátok között megyünk, amikor bekapcsoljuk rádiónkat, és a kellemesebbnél kellemesebb reklámok támadják meg lelkünket, amikor szinte már nincs választási szabadságunk, akkor a lelkünk legmélyén megszólal bennünk valami,
kinek és hogyan adjuk el. Jézus csendesen vár, hogy örömet és boldogságot nyújtson számunkra. Kedves nézőink, adják el a lelküket, nem pénzért, nem aranyért, nem ellenszolgáltatásért, hanem az igazi boldogságért. Adják oda a lelküket Jézusnak. Amen.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Mai adásunkban Aurel Neațu lelkipásztor, a romániai hetednapot ünneplő adventista egyház elnökének igei üzenetét szeretnénk közvetíteni, melyet Mezőfelében szólt. Üzenetében Isten küzdő és győző népéről beszél, mely a Szentlélek befolyása alatt képes elérni Isten célját. Az igei üzenet fordítását Ferenc Orgel József lelkipásztor, a Délerdei Egyházterület kincstárnoka végzi el.

0: beneficia de ploaia târzie.
1: Legnagyobb szüksége a mai utolsó időben élő egyháznak az, hogy kapjon a késői esőből.
0: Doar așa vom fi soldații de elită de care are nevoie Dumnezeu.
1: Csak így leszünk első osztályú hadsereg Isten kezében.
0: Aș vrea să închei cu o parabolă din Scriptură.
1: Egy példázattal szeretném zárni a Bibliából.
0: Avem câteva capitole în Biblie care vorbesc despre timpul sfârșitului.
1: Van néhány fejezet a Bibliában, amely a végidőről beszél.
0: Avem Matei 24.
1: Matei 24. fejezete.
0: Avem Marcu 13.
1: Mark 13. fejezete.
0: Și avem Luca 21.
1: És Lukács 21. fejezete.
0: Știți prin ce este diferit Luca 21?
1: Tudjátok, miben különbözik Lukács 21. fejezete?
0: Și Matei și Marcu.
1: Matei és Márk is.
0: Încep cu mesajul despre templu.
1: A templommal kezdik az üzenetüket.
0: Atunci când vorbesc despre vremea sfârșitului și despre semnele revenirii Domnului Iisus Hristos.
1: Akkor, amikor a végidőről és Jézus visszajövetelőről beszélnek, akkor a templommal kezdik.
0: Luca însă face ceva total diferit.
1: Lukács egészen másképp beszél erről.
0: Și la un moment dat chiar te întreb, dar stai puțin, n-a început greșit?
1: Szinte azt kérdezzük, hát Lukács nem fordítva kezdte? Tévesen?
0: Știți cu ce începe Luca?
1: Tudjátok, mivel kezdi Lukács?
0: Cu povestirea despre văduva săracă.
1: Elmeséli az szegény özvegyasszony helyzetét.
0: Versetele 1 la 4 din capitolul 21 despre asta sunt.
1: Lukács 21 első 4 versében erről szól.
0: O văduvă săracă care este la templu,
1: egy özvegyasszony, aki a templomban van,
0: și pune acolo doi bănuți de cupru.
1: Két rész pénzt dob be.
0: Incomparabil, nu se poate, mult mai puțin decât puneau ceilalți.
1: Összehasonlítatlanul kevés ahhoz, amit mások tettek.
0: Cel mai puțin.
1: Legkevesebb.
0: Și femeia aceasta este lăudată de către Domnul Iisus Hristos.
1: És az Úr Jézus Krisztus ezt megdicséri, ezt az asszonyt.
0: Și te întreb, ce mesaj vrea să transmită Luca?
1: És megkérdezzük azt, hát mit akar ezzel Lukács mondani?
0: În contextul timpului sfârșitului,
1: az utolsó időkre vonatkozóan,
0: prin exemplul acestei văduve,
1: ezen özvegyasszony példája által.
0: Care este învățătura?
1: Mi a tanulság?
0: Aș vrea să vă spun că, deși mult timp am crezut asta, nu este despre bani.
1: Sokáig azt hittem, hogy pénzről van szó, de nem, nem a pénzről van szó.
0: Ci este despre cu totul altceva.
1: Egész másról van szó.
0: În primul rând este despre sacrificiu.
1: Elsősorban az önfeláldozásról, áldozathozatalról van szó.
0: Femeia asta a dat cât?
1: Mennyit adott?
0: Totul.
1: Mindent adott ez az asszony.
0: Ăsta este sacrificiul ei.
1: Ez az áldozat, az ő áldozata.
0: Femeia a dat totul.
1: Ő mindent adott.
0: Cum suntem chemați să trăim în timpul sfârșitului?
1: Mire hív Isten, hogy az utolsó időben éljünk?
0: Dându-i totul lui Dumnezeu.
1: Mindent Istennek adni.
0: Versetele 1-4 sunt despre angajamentul acestei femei.
1: Az első négy vers az asszonynak az odaszentelődéséről
0: despre
1: szól.
0: Despre devotamentul ei.
1: Hűségéről szól.
0: Credința nu se măsoară prin statutul tău social, prin bogățiile pe care le ai, prin banii pe care îi dai lui Dumnezeu.
1: A hitet nem az méri le, hogy milyen gazdag vagy, milyen állásod van, és mennyi pénzt adsz.
0: Adică nu-i vorba cât de mare e porția.
1: Nem arról van szó, hogy milyen nagy adag van nálad.
0: Ci aici este vorba despre proporție.
1: Hanem az arányról van szó.
0: Cât ești dispus să faci pentru Dumnezeu?
1: Mennyire vagy képes adni az Úrnak,
0: și care sunt faptele credinței tale?
1: És mik a hit cselekedetei?
0: Care este angajamentul tău personal?
1: Mennyi a te vállalásod ebből?
0: Poți să dai 1 milion de euro pentru ceva?
1: Lehet adhatsz 1 millió eurót valamire.
0: Dar angajamentul tău personal să fie zero.
1: De a te munkád ebben nulla.
0: Faptele credinței să lipsească din viața ta.
1: A hit cselekedetei életedből hiányozhatnak.
0: Deci este vorba despre angajamentul personal.
1: A személyes munkáról van szó.
0: Și apoi avem un exemplu despre credință aici.
1: És akkor egy második példa, a hit példája.
0: Femeia aceasta nu a dat din abundența ei, din ceea ce-i prisosea.
1: Nem a fölöslegből adott ez az asszony.
0: Ci femeia aceasta a dat din lipsa ei.
1: Hanem a hiányából adott.
0: Pentru că ea nu avea.
1: Mert nem volt neki.
0: Aceasta este dovada credinței.
1: Ez a hitnek a bizonyítéka.
0: În vremurile din urmă.
1: Az utolsó időben.
0: Spune Luca.
1: Mondja Lukács.
0: Suntem chemați.
1: Arra hivatottak vagyunk.
0: Să trăim o viață exemplară în mijlocul semilor noștri.
1: Hogy példaértékű életet éljünk az embertársaink körében.
0: Nu doar să așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos.
1: Ne csak várjuk Jézus visszajövetelét.
0: Ci să și fim pregătiți din punct de vedere spiritual.
1: Hanem legyünk készen lelkileg.
0: Adică să avem o credință puternică.
1: Legyen erős hitünk.
0: Relația noastră cu Dumnezeu să fie una de un nivel foarte înalt.
1: Istennel való kapcsolatunk magas szintű legyen.
0: Sacrificiu.
1: Áldozat.
0: Angajament.
1: Akarat
0: și credință.
1: És hit.
0: Astea sunt cele trei valori.
1: Három érték.
0: Pe care ar trebui să le avem în vremurile acestea.
1: Amelyre szükségünk van ebben az időben.
0: Aceste valori îi descriu pe cei 144.000 din Apocalipsa 14.
1: Ez a három érték van leírva a jelenések 15.
0: Îl urmează pe el oriunde merge el.
1: Csapatról bárhova követik Jézus.
0: Sunt fără vină înaintea lui Dumnezeu.
1: Hibátlanok Isten előtt.
0: Nu au făcut compromis.
1: Nem alkuttak meg.
0: Dumnezeu să ne binecuvânteze.
1: Isten áldjon meg minket.
0: Și prin Duhul Sfânt să ne trăim credința în mijlocul semenilor.
1: Și a Szentlélek Isten által éljük hitünket az embertársaink körében.
0: Și să ajute El să fim pregătiți pentru momentul acela al luptei finale.
1: És segítsen arra, hogy megharcoljuk az utolsó harcot.
0: Pentru că noi suntem într-un război.
1: Mert mi harcban vagyunk.
0: Nu trebuie să uităm lucrul acesta.
1: Ne felejtsük el.
0: Apocalipsa 12 descrie războiul care a pornit în cer.
1: Jelenés 12 leírja a mennyben elindult háborút.
0: S-a mutat pe pământ.
1: Ami átközölt el a földre.
0: Și ținta diavolului finală a devenit biserica lui Dumnezeu.
1: És a sátán végleges célja Istennek egyháza.
0: Cu biserica lui Dumnezeu luptă diavolul.
1: Istennek egyházával harcol az ellenség.
0: Spre el sunt îndreptate armele, arsenalul pe care îl folosește.
1: Minden fegyverzetét ez ellen fordítja.
0: Nu trebuie să uităm că suntem în război și că suntem soldați.
1: Ne felejtsük el azt, hogy háborúban vagyunk és katonák vagyunk.
0: Lucrarea Duhului Sfânt este de neînlocuit.
1: Istennek munkája, a Szélek munkája helyettesíthetetlen.
0: Este cea mai mare nevoie a bisericii.
1: Legnagyobb szükségünk van erre.
0: Doar așa putem sacrifica pentru Dumnezeu.
1: Csak így tudunk áldozni Istennek.
0: Doar așa putem avea un angajament de plin.
1: Csak így tudunk akarni dolgozni.
0: Și doar în felul acesta ne vom putea trăi credința așa cum vrea Dumnezeu.
1: És csak így fogjuk tudni élni hitünket.
0: Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
1: Az Úr Jézus áldjon meg mindannyiunkat. Amen.
2: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönet Aurel Nyácu testvérnek a lelki üzenetért. Isten valósítsa meg életünkben, Szent Lelke által, hogy lelkileg és fizikailag célba tudjunk érkezni. Az elnök testvér látogatása Mezőfelében az igeszolgálat után arról is szólt, hogy meglátogatta az ott folyó munkálatokat. A Mezőfelei gyülekezet folyamatban levő terve egy ifjúsági ház, központ építése ifjúsági istentiszteletek számára, közösségi alkalmak számára, de sportesemények számára vendégelések megszervezésére, melyre tekintélyes épületet terveztek és kezdtek el építeni. Ez az épület társul egy másik igen fontos építéssel. Az Úr kegyelméből egy stúdióközpontot szeretnénk építeni a magyar adások készítésére az egyházterület, gyülekezet és gyülekezetek támogatásával. A következőkben egy rövid videószállítást tekinthetnek meg a munkafolyamatok múlt évi záró szakaszáról. Idén tovább folytatódnak a munkálatok, hamarosan jelentkezünk egy újabb bemutatóval a Magyar Stúdióközpont építésével kapcsolatosan. Isten neve legyen áldva mindenért, a viszontlátásra!

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek. 73. Zsoltár. Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak. Mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tovább megyünk azon a kivezető úton, ami, ha elindulunk, akkor a depressziót magunk mögött hagyhatjuk. Talán egy kicsit tekintsünk vissza, hogy milyen dolgokról is beszéltünk eddig, a súlyos depressziónak milyen tünetei lehetnek. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy az a betegség hát úgy ránk tölt. És azt tapasztaljuk, és az orvosi kutatások is ezt bizonyítják, hogy a legtöbb betegség, amiben beleesünk, vagy amit elkapunk, azt az életmódunk okozza. Ahogyan élünk, amiket eszünk, ahogyan cselekszünk az életünk során, önmagunkat hozzuk olyan helyzetbe, hogy a betegség megtámadjon bennünket. Hát ha a betegséghez egy lejtőn jutunk el, akkor ezen a lejtőn visszafelé is lehet jönni, nem? Nem csak lefelé. Ha az életmódunk visz lefelé, akkor az életmódunk megváltozásával vissza is tudunk jönni ebből. És a megszerzett betegségeket ilyen módon le tudjuk küzdeni. Ha a mély szomorúság vagy üresség érzéssel fog el bennünket, apátia, izgatottság vagy nyugtalanság, ha alvás zavaraink vannak és nem tudunk pihenni éjszaka, és ami súlyunkban is változás következik, de vagy nagyon lefogyunk, vagy nagyon meghízunk. Ha összpontosítási zavaraink vannak, ha túlzott bűntudatunk van, apró dolgokon is vannak, akik egyszerűen a legkisebb dolgot, ha nem jól csinálnak az életükben, akkor olyan mélységes fájdalmat, csalódást, és bűntudatot éreznek, hogy szinte elmegy az élettől a kettőnk. Ez is egy tünete annak, hogy valaki depresszióba kerül. Amikor olyan nem ér semmit az én életem, nem ér semmit az élet, és bizony sokan a fiatalkori depresszió következtében elvetik maguktól, az életet öngyilkosságba menekülnek, hogy állandóan kimerültek. Amikor reggel fölkelnek és valaki rájuk nézett, akkor egész ilyen dolgoztál, ahelyett, hogy aludtál volna. Olyan fáradt, olyan gyenge, kimerült vagy. Ez is ennek a tünete. Ennek az oka. A depresszión életmódváltozással nagyon sokat tudunk javítani és elkerülnek ki. Milnerli ír egy esetet Amandáról, aki a nagyon súlyos problémákon nem állt, hogy a végén már igen erős antidepresszánsokat kellett szednie. Meghízott néhány hónap alatt 10 kilót szerett fel, és aztán csak gyarapodott a súlya, és aztán mély depresszióba esett, és utána pedig visszafogyott, és a testsúlya állandóan ingadott. Mivel az időnk elég kevés, azért csak nagy léptekben tudok beszélni azokról, az életmódbeli dolgokról, ami segít kijönni a depresszióból, illetve segít elkerülni azt, hogy belejussunk. Nagyon fontos a napfénynek a szerepe az emberi életben. Rendkívül fontos, majd még időzünk nála. Nagyon fontos, hogy a negatív gondolatokat elkerüljük. Nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy rossz kedvűek vagyunk, és a másiknak elkezdünk rossz dolgokat beszélni, és egyszer csak a másik azon veszi észre magát, hogy ráragad ez a rossz kedvű. Jaj, és akkor olyan borús az élet, hogy nem olyan lenne sokkal jobb, ha megtanulnánk pozitívan gondolkodni. Hallott valaki John Knoxról? Britannia egyik legnagyobb reformátora volt, és ez volt az ő általános jelmondata, ez is jó lesz valamire. Olyan helyzet alakult ki, és olyan üldözésben volt része, hogy végül elfogták, és halálra ítélték, és vitték a kivégző helyre. Hát nagyon ismerték őt a katonák, sokszor elfogták, és sok szenvedésen ment át. Elfogták őt, a kezét hátra kötötték, és felültették egy lóra, amelyen a vesztőhelyre vitték őt. És a katonák elkezdték gúnyolni, hogy nagyon, ez most mire lesz jó? Most aztán megfogtunk, és nem fogsz elmenekülni. Nyugodt arccal azt mondja, ez is jó lesz valaminek. És vitték a vesztőhelyre, és aki vezette a lovat, valami módon megbírt vele. Lehet, hogy egy angyal egy kicsit megpiszkálta a lovat, és levetette a hátáról. És ahogyan össze volt kötve a keze, eltört a karja, ahogy levágódott a ló. És Angliában volt egy nagyon szigorú törvény, hogy a halálos ítéletet csak épp embereket lehetett végrehajtani. És mivel eltört a karja, nem volt épp, és nem hajthatták végre rajta az ítéletet. És az gondoskodó Isten megmentette őt, hogy tovább hirdesse az evangéliumot. Ha ez az ember kétségbe esik, és elhagyja minden reménysége, akkor valószínű, hogy ott fejezte volna meg. Miért ne tudnánk szert tenni egy ilyen pozitív gondolkodásra? Ha eltelik otthon egy pohár, vagy egy tányér, vagy valami baj történik, jóvá lehet haraggal, vagy tűzzel tenni azt? Összeállnak a cserepet? A ti anyák megdolgáljátok a lányotokat, jaj, de ügyetlen voltál. Már nem tudom, itt a lányoknak szokása mosogatni, de jóval megszokják. Hát nem lenne jobb azt mondani, hogy hagyjad, hát fogyóeszköz. Én is lejtettem volna. Nem lehetne így sokkal jobban a családi békét, a szülők és a gyermekek közötti szoros kapcsolatot elmélyíteni? Ami megtörtént, megtörtént. Milyen csodálatos a mi Istenünk. Nem azon bántódik, hogy milyen hálátlan volt az ember az Édenkertben, hogy minden jóval körülvette, és mégis ellene fordul, és áthágta a szavát, és engedetlen lett. Isten nem felhánytorgatja, hanem azt mondja, hogyan menthet élőt meg. Ha önmagam feláldozása árán menthetem csak meg, megteszem. Nincs a világ mindenségben még egy olyan pozitív lény, mint Isten, aki úgy gondolkodna a legtragikusabb helyzetről is, mint ahogyan ő. Ha mi Isten gyermekeivé válunk, akarunk Isten gyermekeivé lenni? Igen? Meg kell tanulnunk Istentől a pozitív gondolkodást. Jézus azt mondta, hogy Atyám, én megváltom az embert. És amikor eljött az ideje, azt mondta, elmülök erre a földre, hogy a te akaratodat végrehajtsam, hogy a te törvényedet betöltsem, és megváltsam az embert. Igen, meg kell keresnünk azokat a dolgokat az életben, amik segítenek rajtunk túljutni bizonyos dolgokat, a dolgokon. Igen, nagy szerepe van annak, hogy mi nyugodtan tudjunk aludni éjszaka, hogy megszoktassunk magunkat, amikor a munkának az ideje van, akkor dolgozzunk, amikor az alvásnak az ideje van, akkor nem kell hajnali kettőig töprengeni, hogy majd holnap mit csinálok, meg holnap majd mit teszek. Jézus azt mondja, minden napnak elég a magadat. Ne aggódj a holnap felől, majd a holnap aggódik önmaga felől. Nem lenne jó elsajátítani ezt a tulajdonságot? Így élni az életet? Ne aggódj a holnap felől. És amit éjjel gyötrelmesen kigondolsz, ilyen két óráig, reggel fölkelsz, és minden helyzet megváltozott, és egészen más kell tenni. Hagyd, hogy a holnap aggódj önmagáért. Milyen fontos a naponkénti lelki gyakorlat, milyen fontos, hogy az Isten igéjét naponta a kezünkbe vegyük. Elműködjünk az Isten szeretetéről, elműködjünk a megváltozásról.
2: isteni gondviselésnek a csodáiról, akkor a mi lelkünk felemelkedik az Istenhez, és erőbe kapunk. Nagyon fontos a rendszeres testgyakorlás, a mély légző gyakorlat. Amikor én születtem, édesanyám annyira megerőltette magát, falfekvéses voltam, hogy a látó idegei kezdtek sorgatni. És hát már olyan 16-17 éves lehettem, ugye az emberek súlyzózik, meg légző gyakorlatozik, meg nem tudom itt a fiúk mit csinálnak. És észrevettem önmagamon, hogy amikor ilyen mély légzéseket csinálok, az nagyon komoly hangulatjavítást eredményezne. Olyan könnyűnek, frissnek, vidámnak érzem magam is. Édesanyámnak megtanítottam ilyen légző gyakorlatokra. Éveken át emlegetted, fiam, olyan jót tettél velem. Igaz, hogy kiszelőztettünk, és lehetne légző gyakorlatokat csinálni most, de kérem, hogy otthon gyakorolják. Mert a legtöbb problémám abból van, a lesz idő, majd beszélek róla, amikor az agy vér ellátásának, az oxigén tartalma 95% alá süllyed. Ennek a legnagyobb oka az, hogy ilyen pihegő légzés. Az oxigén, a vér oxigén tartalmát mélyen lecsökkenti. Amikor itt vagyunk, akkor is húzzuk hátra a hátunkat, és egy-egy mély lélegzést gyakoroljuk. Amikor rácsodálkozunk az Isten dolgaira, tegyük csak ezt, egészségünkre válik. Testi és lelki egészségünkre. És amit talán sokan nem tudnak, hogy milyen óriási szerepe van a klasszikus zenének az ember heti állapotát illetően. Komoly vizsgálatok történnek erről. Az egyik gyülekezetemben, Veszprémben, ott volt egy karvezető, aki nagyon szerette a komoly zenét, és úgy beszélgettünk egyszer, hogy hát a fiatalokat is hozzá kellene szoktatni a komoly zenéhez. És azt mondja nekem, tudod, atyám, fiam, itt figyeltem meg, hogy amikor ezek a fiúk, lányok kijönnek a diszkóból, akkor törnek, zúznak és mennek bele az árokba, meg neki a fának. Mert az ördögök szinte ilyen tévolyult állapotban viszik őket. És megfigyeltem, hogy amikor az emberek jönnek ki a komoly zenei hangversenyről, milyen ünnepélyes a magatartásuk, milyen emelkedett az érzésviláguk, mert megvidámodnak, mert lélekben nem sebbek a komoly zenei hangversenyben. Nos, hát nagy lépekkel kellene előre mennem. Ugye még biztos emlékezünk arra, amikor divatba jött az Elvitot. Az Elvitot azért találták ki az amerikaiak, mert rájöttek a tudósok, hogy a népesség légzése elégtelen. Ha nem végeznek testgyakorlatot, nem jut elég, hogy az él az angolul levegőt jelent. Tehát a szervezet, a vér nem jut elég levegőhöz. És azért ezeket a mozgásokat, a kocogást, az aerobikot, az uszást, a kerékpározást bevezették és népszerűsítették, és ezt gyakorolták. Ha a rendszeres testmozgást végzünk a levegőt, a légzésünk felgyorsul, és mély légzésre kényszerülünk a testmozgás következtében, ez növeli a szerotonin szintet, ami agyunkban. És ha a szerotonin megfelelő mennyiségben van az agyunkban, akkor mi nem történik bennünk? Akkor nem fogunk depresszióba zuhanni. Vagy ki fogunk jönni, akkor a mi agyunknak a működése megfelelő lesz. A depresszió visszaszorítására sokkal jobb, mint a gyógyszer. Óriási reklám van most az Advil Ultra körül. Nem tudom, ismerőse. Ez olyan erős fejfájás csillapító és fájdalom csillapító, hogy súrolja a drogoknak, a drog által történő fájdalom csillapításnak a határa. És ahelyett, hogy az emberek az életmódjukat változtatnának, inkább a gyógyszerek méreg tartalmát növelik, hogy a fájdalom érzetet csökkentsé, a testmozgás enyhíti a szorongást, és mindazokat a problémákat, amelyektől mi szenvedünk, és ha ezt gyakoroljuk, akkor megelőzhetünk sok mindent a mi életünkben. Ha állandó testmozgáshoz szoktatjuk magunkat, akkor ma ebben a világban, amikor a koleszterin rendkívül nagy kárt tesz a szívizomzatban és a koszorúsejtekben, és egyáltalán a mi egész érhálózatunkban, a mozgás pozitív koleszterin, HDL koleszterin termel a szervezetünkben. Az ereink sokkal rugalmasabbak lesznek, és nem olyan, hogy el lehet törni, mint egy megmeszesedett valami. Csökkenti a vérnyomás, sokkal jobb, mint bármilyen vérnyomás, amit szedhetünk. Javítja az inzulin érzékenységet, erősíti a csontokat, segít korlátozni az elhízást, csökkenti az evető képződést, akármit föl lehet sorolni. Isten nem tétlenségre, hanem mozgásra teremtett bennünket. Ha alacsony véroxigénnel rendelkezünk, ha a testünkben keringő vérben kevés az oxigén, akkor ez rontja az izomműködést, és úgy érezzük, hogy alig bírom fölemelni a lábamat, és akkor fáj itt is, és fáj ott is. Rontja az anyagcsere funkciót, különböző problémákat okoz. Napokon át belénk szorulhat a salak, ami visszaszívódik aztán a bélbolyókon keresztül, és csak a méreg nem tud kiürülni, hanem tovább mérgezi a sejt, a testünket. Izomsorvadáshoz vezet, és a fizikai teljesítő képesség napról napra csökken. És akkor azon veszük észre magunkat, mindig kevesebbet bírunk, sajnos. Mind ezeken komolyan javítanak. Mindig, amikor ülünk bárhol, akár a televízió előtt, akár a gyülekezetben, akár a közösségi alkalmakon, fontos, hogy hogyan lélegzünk, hogy milyen a mi testtartásunk. Ellen White 100 évvel ezelőtt már felismerte, Isten lelkének a tanácsára felismerte, és a tanácsokkal, a tanároknak és a diákoknak a következő tanácsolta. Aki egyenesen ül és áll, leghelyesebben lélegz. A tanító vezesse tanulói vésse tanulói lelkébe a mély léglegzés fontosságát. Én most szeretném mindenkinek a lelkébe vésni. Amikor kimegyünk az utcára, vagy az udvarra, gyakoroljuk tudatosan, hogy egy mélyet lélegzünk, vagy sokat, sokszor mélyen lélegzünk, felfrissülünk ezáltal. Sokan, amikor kimennek zárt helyből, és kimennek a levegőre, önkéntelenül mélyen lélegeznek, nem? Miért? Mert a szervezet igényli, a szervezet tudja, hogy oxigén hiányos környezetben voltak, és pótolni kell az oxigént. De ez tudatosan is lehet. Magyarázza el a tanár, hogyan segíti elő a légzőszervek egészséges működése, a vérkeringés, hogyan eleveníti meg az egész szervezetet, miként serkenti az étvágyat, mozdítja elő az emésztést, és hogyan segít egészséges, mély állapothoz. Mit olvasunk itt? Ha helyesen lélegzünk, akkor a vérkeringésre jó hatással van. Serkenti az étvágyat, elősegíti az emésztést. Azok a fiatalok, akik olyan nyafkák, amikor étel reméljük teszik, vacsora előtt egy órával ki kellene küldeni őket, ásszák meg a egyik helyet, holnap este a másikat, és az emésztő szervezetünk, az emésztő rendszer sokkal pozitívabban működik, és ha kiül belőlünk a táplálék, akkor jó lesz az étvágyunk, nem? És jól tudunk éjjel aludni. Így nem csak a testet frissíti fel, hanem a lelket megnyugtatja. amikor a tanító ismertette a mély légzés fontosságát, figyeljen oda, hogy az a gyakorlatban is megvalósuljon. Írjon elő olyan testgyakorlatokat, amelyek előmozdítják a mély légzést, és törekedjen arra, hogy ez a szokás megalapozódjék a tanulóban. Ez a lényeg. Amit Ellen White leírt 100 évvel ezelőtt, azt Amerikában 15-20 éve fedezték fel, hogy ennek milyen nagy effektje. Amikor az aeróbi divatba jött, az amerikai orvosok arra jöttek rá, amit Ellen White 100 évvel ezelőtt lett. A szeneterápia igen fontos az ember életében. A mentális életünkre igen komoly befolyást gyakorol. Tudományos vizsgálatok állapították ezt meg. De azt is megállapították, hogy nem minden zene jótékony hatású. Ma olyan zenék vannak, amitől a fiatalok szinte megzavarodnak. Ha Pesten valaki jár, akkor lát olyan fiatalokat, akik úgy vannak öltözködve, úgy van a hajuk, és úgy vannak telerakva mindenféle piercinggel, hogy az ember azt mondaná, honnan jöttek ezek? És hova mennek haza? Hát ahova haza mennek, ott elküldik ezt. A komoly zenének, a klasszikus zenéről megállapították, hogy igen hatékony még azok között is, akik nem igazán hangolódtak rá a komoly zenére, akik nem szokták meg. Ide gyógyászati intézetekben kipróbálták a pácienseket, hogy zenéhez egyáltalán nem értő pácienseknek játszottak komoly zenét. Tehát nem Bartókot, de Bartókot. És ez úgy lecsendesítette őket, pedig semmilyen zenei hitelségük nem volt. Az elején beszéltem arról, hogy nagyon fontos a napfényterápia is. Megállapították amerikai tudósok, hogy a nap zenél. Hallottál? A napkutatók felfogták azokat a pulzáló jeleket, amelyek a nap felszínéről jönnek. Hát emberi füllel nem lehetett hallani ezt. Lelassították őket, ezeket a pulzálásokat, és bizonyos, hát ilyen gépi moderálás után egy élvezhető, nagyszerű zenét nyernek. Isten még a napot is úgy helyezte el, hogy ne csak a természet életét biztosítsa, hanem még az emberi életre is jó hatással lehet. Nem csodálatos, ami Istennek. Nem úgy van, ahogy a Szentírás mondja, hogy az utolsó napokban nagyon lesz a tudás. És az emberek felfedezik a Teremtő csodáját, a Teremtő hatalmát, hogy a nő a különböző teremtményeket, teremtett dolgokat felvázta a legpozitívabb dolgokat. Tanuljunk meg úgy gondolkodni ezekről, ahogyan Isten gondolkodik mi rólunk. Tanuljunk meg úgy gondolkodni a gyermekeinkről, a férjünkről, a feleségünkről, a rokonságunkról, a testvérektől, ahogyan Isten gondolkodik rólunk. Olyan pozitívan, olyan szeretettel, és akkor boldog lesz az életünk, és áldás lesz a mi életünk.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészti őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeellegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

A Zsoltárok könyvéről lesz tehát szó, ahogy a jegyzetben is elhangzik majd ez. Jézus Bibliája is a Zsoltárok könyve volt. El tudom képzelni, amikor bejött ebbe a téridői világba, akkor Mária, aki Zsoltár részeket kívülről tudott, és az akkori élő emberek állandóan ezt énekelték a liturgiában, így tehát bizonyos Zsoltár részeket visszahallott a kisded Jézus is, és a csecsemő Jézus, majd a fiatalkori Jézus, és még a felnőttkori Jézus is biztos hallotta az ő édesanyjától, földi édesanyjától ezeket a Zsoltár részeket, és ennek énekeit énekelte természetesen az utolsó vacsora alkalmakor is. Az egyik legnagyobb érv amellett, hogy mi is az ő példáját kövessük, hogy minél több Zsoltárt tanuljunk meg kívülről. Én még nem tudtam olvasni, olyan 5 éves lehettem, amikor édesanyám megtanított velem egy Zsoltárt. És én mind a mai napig ezt a Zsoltárt, és nagyon sok Zsoltár részletet tudok fejből is, például a 23. Zsoltárt. Van-e önök között, aki esetleg a Zsoltárokat egy részét esetleg megtanulta kívülről, vagy memorizálni tudja? Én nagyon-nagyon ajánlom. Például a Benediktusban, Mária énekében is Zsoltár részeket lehet felfedezni, és ez nagyszerű alkalom, lehetőség arra, hogy Isten gondolatait megértsük. Nagyon érdekes ez a mondás, ami a jegyzetben benne van, és én fontosnak tartottam ezt beletenni. Proklosz görög írótól van ez a gondolat, ami a sarló a bogánycsnak, a zsoltárének minden fajta szomorúságnak az. Tulajdonképpen, ami a sarló a bogánycsnak, ugye ez elvágja egyből. Az egyén vagy az emberiség nem fordul az élet valós válságos óráiban a Védákhoz, vagy Homéroszhoz, vagy Dantéhoz, vagy Goethéhez, hanem a Zsoltárok könyvéhez. Nagyon sokszor álltam már meg halálos ágy mellett, vagy betegséggel küszködő emberek mellett, és kérdezgettem bizonyos dolgokról, és rátértek Zsoltár gondolatokra, illetve szakaszokra, és vissza tudták mondani emberek. Hogy mondjam el mindenek előtt, hogy a Zsoltárok megértésének van egy kulcsa. Szóval ez egy olyan terület, ez egy olyan szelence, egy olyan kis dobozka, amelyet igazából olyan csak akkor tudunk megérteni, hogyha a kulcsot ismerjük hozzá a zárhoz. Ez nem lehet tolvajkulccsal kinyitni. És ez a kulcs benne szerepel a Szentírásban. Mégpedig Sámuel próféta második könyvében, a 23. fejezet első-második versében. Valamikor ezt egy halvány ceruzácskával oda illesztettem az első Zsoltárhoz, ezt a kulcsot, amikor felfedeztem. És ez úgy hangzik, ez a kulcs, hogy ezek Dávidnak utolsó beszédei, Dávidnak, az Isai fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, aki igen felmagasztaltaték, Jákob istenének felkentje és Izrael dalainak kedvence. És most jön a kulcs. Az Úristen lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Most akkor rákérdeznék, mit tehát a Zsoltárok? Isten szava emberi nyelvezeten keresztül. Isten tehát szólt Dávidon keresztül, de szólhat rajtunk keresztül is. Egyszer egy 3 évvel vagy 4 évvel ezelőtt egy cserkész csapatot vezettünk a feleségemmel Erdélybe. Rettenetesen esős idő volt, mindössze a 2 hét alatt talán egyszer vagy kétszer sütött ki a nap, és arra kértem a csapat tagjait, hogy zsoltárokat írjanak. Ott az esős, szomorú időszak
közepette, és ők elkezdtek valami vidámságról írni, vagy valami vágyról írni, valami bensőséges emberi érzésről írni, és ők zsoltárokat írtak. Tehát azt fogjuk észrevenni, hogy valahol a mi sóhajainkban is felszállnak ezek a zsoltár gondolatok. Nagyon érdekes a zsoltároknak a címe. Psalmi, olvassuk ezt a latin nyelvezetű vogát a Bibliában. Vagy Zsaltérion a Héber Bibliában. Mit is jelent ez a Psalmi vagy Zsaltérion? A zsoltár összefoglalása tulajdonképpen összefoglaló Héber neve, nagyon érdekes, három Héber nevet is használ a teológia. Az egyik a Töhilim. Töhilim, ez egy Héber szó, azt jelenti magyarra fordítva, hogy dalgyűjtemény vagy énekgyűjtemény, dicsőítő ének. Dicsérő, dicsőítő ének. Vagy himnusz. Tehát ez egy himnikus erővel, himnikus belső lelki tartalommal megtöltött gondolati egység. Azt is jelenti, ha a zsoltárt megvizsgáljuk, hogy vannak úgynevezett töfilá jellegű zsoltár részletek, ezek pedig imádságot jelentenek. Tehát nem csak Isten dicsőítő himnusz, mint a mi magyar himnuszunk is, hogy Isten áld meg a magyart, és jönnek utána a gondolatok, hanem ezek egyszerűen imádságok is. És van egy harmadik területe is a zsoltárnak, pedig egyszerűen a dal. Tehát amikor az emberek bizonyos hangjegyeket, dallamokat követve fejezték ki, talán fenköltebben az ő gondolataikat, mint a próza által. Eldalolták Istennek az ő fájdalmaikat, vagy éppen örömeiket, vagy szükségleteiket. Tehát ez a három nagy csoportja van a zsoltároknak. A görög fordításban a Septuaginta, a görög nyelvű újszövetség a psalmi kifejezést használja, ez zsoltárt jelent. Erről a zsoltárról szól aztán akár Jézus a Lukács evangéliumában, amelyek bizonyságot tesznek én rólam. Tehát, ha az egész ószövetségi írás megsemmisült volna, és csak egyedül a zsoltárok maradtak volna fent, mint ahogy az első keresztények idejében valamilyen különleges magatartás miatt, hozzáállás miatt az Ószövetség iratait az első keresztények nem is vették át. Majd ez később kezdett újra a kereszténység soraiba ez a kívánság és ez a tapasztalat felébredni, amikor több száz ószövetségi idézetet is találtak az Új Szövetség irataiban. De az első század keresztényi mindössze csak a zsoltárokat ismerték. És azért is, mert ez az Isten tiszteletnek egy része volt, hiszen a dal, az Istennek való hódolat, dicsőítés a himnikus költeményekben, a zsoltárokban volt jelen. Ezért a liturgiában természetesen, hogy zsoltárokat énekeltek. Nem voltak olyan énekeik, mint mi most esetleg az énekes könyvünkben összegyűjtött gyönyörű szép gondolatokat énekelünk, és benne volt az ő gondolatukban, sőt még menet közben, munka közben, vagy út közben is zsoltárokat énekeltek az emberek. A zsoltárok feliratáival is egy néhány szót szeretnék erre. Nos, az eredeti zsoltár iratokban ezeket a feliratokat nem mindig találjuk meg. Ezeket a feliratokat a redaktor, tehát a zsoltár szerkesztője használta, tette bele, hogy egy-egy zsoltárnak az elérése, a megkeresése
még egyszerűbb lehessen. Ezért a címre is utaltak ezek a feliratok, bizonyos gyűjteményeket is lehetett a zsoltárokban felfedezni, hiszen 150 zsoltárról van szó, és ezek bizonyos csokrokat jelentettek egyes zsoltároknak a összegyűjtése kapcsán. A zsoltárok típusa is nagyon fontos elem volt, hogy milyen tipológiát, milyen képi megjelenítést használtak a zsoltárírók. Nos, ezek is egy ilyen gyűjteményt jelentenek, akkor, amikor a zsoltárok területén kutatott az ember. De vannak zenei utasítások is a zsoltárokban. Például Dávid zsoltára a Nehilótra. Károli annak idején, amikor a Szentírást fordította, ez az istenes vénember 2 év alatt fordította le az Ó és az Új Szövetséget. 2 év alatt. És ezt azért hangsúlyozom, mert amikor a revidiált kiadást fordították a 90-es években, akkor én pont akkor a teológiai főiskolán voltam, egy néhány nyelvi szemesztert vettem, és nagyon szerettem a héber és a görög nyelveket, és elmondta a lektor, a Monták Andor volt az az Evangélikus Teológia Akadémia dékánja, hogy körülbelül 36-an kezdték el a Szentírást fordítani, és végül ennyien fejezték be. Mindössze 4-en. De Károli egymaga fordította le 2 év alatt, és ez a revidiált kiadás, ez több mint 6 éven keresztül történt a fordítás. Most akkor képzeljék el, hogy összevetve. Tehát Károli nem minden héber kifejezést használt, és így a zenei utasításokra való kifejezéseket, hogyha a Károli Bibliánk van, akkor azt fogjuk olvasni, hogy a Nehilótra, vagy a Neginótra, vagy más ilyen kifejezéseket, mint Ginná, ami gyászéneket jelentett, ő nem ismerte ezeket a zenei utasításokat. Ez mindig a karmesternek volt egyfajta iránymutatás, hogy most a karmester milyen zeneszerszámot szólaltasson meg. Például húros hangszert, vagy éppen valamilyen ütős hangszert, vagy fúvós hangszert szólaltasson meg. Tehát amikor énekelték, akkor a liturgiában az egész gyülekezetet vezető karmester felállt, és az egész gyülekezetet vezényelte. És természetesen ilyen zenei utasításokat is találunk a zsoltárban. A liturgiára vonatkozó kifejezések, illetve gondolatok is szerepelnek a címekben, hogy milyen jellegű liturgia az, amelyet a gyülekezet abban a pillanatban megélt. Például valamilyen emlékezetes ünnepnapokról volt szó, vagy valamilyen előremutató profétikus eseményekről volt szó. Ezért nagyon fontos volt, hogy az istentisztelet liturgikus elemeit irányította, ennek egy instrukciója legyen a zsoltár bekezdése alkalmakkal. Ezért ilyenekkel találkozunk, hogy a karmesternek, vagy Dávidtól, vagy Aszáftól, vagy Kóráfiaitól. Ezeket a Károli fordításban is olvassuk. De a keletkezésére vonatkozóan is voltak feljegyzések, hogy milyen időben keletkezett a zsoltár, mert hiszen azt mondhatnánk, hogy a zsoltár keletkezése ideje mintegy 1000 évet ölel fel. Mózesnek is találjuk zsoltárát a zsoltárok gyűjteményében, és talán a legutolsó zsoltárokat Jézus születés előtt a 4. században, a 4. századra datálhatjuk. Tehát egy nagyon-nagyon hosszú folyamat található. Egy nagyon lényeges szempontot azért hagyd mondjak el. Maga a zsoltár kifejezés az nem Izrael népétől, tehát nem az Ószövetség népétől ered.
zsoltárokat az asszír vagy a babiloni uralkodók is ismertek, vagy az ezzel foglalkozó emberek is ismertek, de lényeges különbség van, és lehet nyomokat találni természetesen, régészeti nyomokat a különféle népeknek a zsoltár költészetéről, de lényeges különbség volt Izrael zsoltárai és a pogány népek zsoltárai között. És a lényeges különbség az, hogy még a pogány népek zsoltárai az uralkodót dicsőítették és magasztalták, vagy éppen az uralkodóhoz szóltak. Ebből következik, rögtön gondolják, hogy mi lehet az Izrael zsoltáraiban, mindig az Isten dicsőítették és magasztalták. Soha nem találunk egyetlen egy zsoltárt sem, ahol esetleg az embert dicsőítették volna, vagy magasztalták volna. Van egy nagyon furcsa kifejezés a zsoltárok könyvében. 71 helyen fordul elő az úgynevezett Szelá szócska. Ezt rendszerint még a mostani időket is tekintve a magyarázatban meglehetősen elszokták kerülni a papok, lelkészek, teológusok, mert eléggé megosztott ennek az értelmezése. Ha a Septuagintát nyomon követjük, akkor a Szela szócska egy ilyen közjátékot jelent, egy görögöl diapszalma, egy Isten dicsőrő éneknek a közjátéka. Ez olyan, mintha egy gyönyörű szép melódiát hallunk, és valamilyen levezetése ennek az egész melódiának, ennek a zenei taktusnak egy ilyen közjáték, egy ilyen betét. Azt gondolták, hogy ahol a Szela szócska van, akkor egy ilyen zenei közjátékot kell bejátszani a zenét adó szólistáknak, vagy zenekarnak. Aztán van egy másik kifejezés is, illetve egy másik magyarázat is, a héber szalász szóból következtetik ezt le, felemelni, vagy fent lenni szóból vezetik le. Nagyon érdekes, hogy mindemellett még egy ismétlő jelként is értelmezhető ez a szócska. A héber szelel szó tehát az itteni átvitt értelemben az imádkozó gyülekezethez való felhívásként szól. Tehát amikor ezt hallotta az imádkozó gyülekezet, vagy éppen a liturgiában lészte a gyülekezet, hogy Szela, akkor ők tudták, hogy most ők következnek. Az érdekes, a harmadik variáció az arameus szelász szóból vezetik le, jelentése pedig annyit jelent, hogy meghajolni. Eljött az ideje, ahol a szelász szót hallják, hogy na most aztán térdig kell hajolni, ez az arab kalat szóból is ered, az azt jelenti, hogy térdet hajtani. És ne idegenkedjünk tőle, mert hát ugye ezek rokon népek, szinte testvér népekről van szó, az arab és izraelita embereket figyelembe véve. Minden esetre egy hangszeres intermezzót is jelent ez a Szela szócska, akár a 9. zsoltár 17. versében is láthatjuk, ahol egy nagyon furcsa szót fogok említeni, a higajonnal van kapcsolatban. A higajon viszont egyetlen hangszert jelentett, méghozzá hárfát. Tehát a hárfa betét játékának kellett most ilyenkor megszólalni. Ez azért is jó volt, mert ami elhangzott előtte, az a gondolati egység, amíg a betét játék hangzott, addig újra vissza tudták az emberek ezeket a gondolatokat ismételni. Térdet hajtani is elfogadható, mert amíg térdet hajt az ember, a fejébe, a gondolataiban ott van az előtte elhangzott dolgoknak a
a lényege. Újra átgondolja. És talán az imádságban is ezeket a gondolatokat újra az ember visszaidézte. Ez a Zsoltárnak az egyik nagy-nagy titka. Szerzői a Zsoltárnak. Hát elég széles a skála. Nem egyetlen egy ember írta mindezt a Zsoltárokat. Dávidnak körülbelül olyan 80 fölötti Zsoltárt tulajdonítanak a 150 Zsoltárból. Hogy mondjam el, hogy a legrövidebb Zsoltár a 117. Zsoltár, és a leghosszabb Zsoltár pedig a 119. Zsoltár 176 versből áll. Hogy lehet ilyen széles skálát kialakítani? Nagyon érdekes például a 176. Zsoltár, azt hiszem minden 8. verse a Héber ABC 1 betűjével kezdődik. Fantasztikus, ahogy lehet érzékelni a szerkesztőknek a bölcsességét, az értelmét, amikor az ember előveszi a Zsoltárokat, és látja azt, hogy bizonyos ABC sorrendet is követnek, vagy gondolati egységeket követnek. De nem a magyará, természetesen nem a magyar. Tudják azt, hogy a Héber ABC az 22 betűből áll. És mással hangzók voltak, illetve egy 5 mással hangzó magánhangzót is jelentett, de főképpen mással hangzós kvadrátírás a Héber ABC 22 betűje. Tehát nem csak Dávid írt Zsoltárt, hanem Mózes és Salamon, vagy Aszáf, Kóráfiai, Hémán, Jedutun. Kik voltak ezek? Nagyon érdekes. Tudós emberek voltak, akik Isten dicsőségének az emelésére rendelte őket, és a Krónikák könyvében már, hogyha olvastuk, akkor találkoztunk ezekkel az emberekkel, akiket Dávid azért emelt, hogy az Isten tiszteleti rendet minél hatalmasabb Isten dicsőítő lelkülettel, örvendezéssel töltse meg. Tudós emberek voltak. Nem akármilyen emberek voltak, akik a Zsoltárt írták. Hogyha a kulcsra emlékeznek, akkor mi is a kulcs tulajdonképpen? Isten szólt az embereken keresztül. Az Úristen lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Egyik eset jut az eszembe, amikor teológia akadémián egy delikvens vizsgázott, éppen a Zsoltárok könyvéből. És az evangélikus teológiánhoz kapcsolódik, hiszen én ott végeztem, ez a kis történet. Nagy Józsi bácsi volt a teológiai professzora, a Zsoltárokban tényleg a professzor volt ez az ember. Egy rendkívül alázatos embert képzeljenek el, aki sohasem hivalkodott azzal, hogy ő mennyit tud. De mindig úgy kezdte a Zsoltár magyarázatokat, hogy bajban van a Zsoltár író. És a delikvens, a diák, hogy a tanárnak is a szavait visszaadja, így kezdte a feleletet. Bajban van a Zsoltár író. Egymásra néztek, legalább vagy 2-3 percig nézte a Józsi bácsi ezt a diákot, hogy mi lesz ezután, de elakadt még a lélegzete is a diáknak, és azt mondta, édes fiam, nem a Zsoltár író van most bajban, hanem te vagy bajban, Erik, tanuld meg a tételt, és azt mondja, majd akkor elmondhatod, hogy bajban van a Zsoltár író. Szóval érdekes gondolat ez, de igaz, hogy a Zsoltár író mindig bajban volt, és bár vannak hálaadó Zsoltárok is. Mit is tartalmaznak a Zsoltárok, ez a 150 könyv, amely 5 könyvre van
osztva. Én nem akarom felsorolni, ott van a jegyzetben benne, de miért? Hát gondoljanak bele, tekercsekre volt írva akkor az Ószövetség írása. És hasonlóan a Pentateukoszhoz, Mózes 5 könyvéhez hasonlóan ezt is 5 tekercsre mondották, mert egy tekercse nem fért volna rá. Ezért 5 tekercsre osztották a zsoltárokat, és minden tekercs végén, minden zsoltár könyvhöz tartozik egy hálaadó, vagy dicsérő, vagy doxológikus zsoltár. Ezzel fejeződik be. Csak néhány zsoltárnál van megadva, hogy tulajdonképpen hová is tartozott, akár a templom szentelési, mint például a 30. zsoltár, vagy éppen a szombatnapi zsoltár, amelyet a 92. zsoltár jelez számokban, vagy éppen a hálaadó zsoltár, amelyet 100. zsoltárként ismerünk. Miért pont a 100. beosztást kapta, igazából ő nem tudjuk. A korai zsidóság azonban egy nagyon érdekes gondolat, és ezt fontosnak tartottam, hogy a jegyzetbe is belekerüljön. Minden napra egy zsoltár éneket mondott el, az első napra, a másodikra, a középső napra, mert azt ők csak így ismerték, tehát nem ismerték azokat a felsorolásokat a 7 napjaiban, mint amit mi olvasunk. És így a 24. zsoltárt a 7 első napjához, a 48-at a hétfőhöz kötötték, a 82-t a kedhez, a 94-et a szerzához, a 84-et a csütörtökhöz, és a 93-at a pénteket. De ha igazán megnézik ezeket a zsoltárokat, és érdemes így megnézni a zsoltárokat, akkor fogják látni, hogy szinte a hét minden napján volt valami lényeges üzenet, amelyet újra és újra már kívülről ismertek és tudtak, és az egész gondolatukat, az egész érzésvilágukat ezek a zsoltárok áthatották, hiszen hétről hétre ismételték ezeket. Vannak úgynevezett zsoltár feliratok is, azt már említettem, ezeket talán visszaismétlődnek újra, és ez kétszer van valóban a jegyzetben benne. Tovább lépünk a műfajok csoportosítására. Már említettem ugye 3 műfajt, a töhilimet, vagy a töfilát, vagy a mizmort, ugye a Isten dicsőítő himnuszt, vagy imádságot, vagy éppen a dalt, de itt a himnuszoknál meg kell említsem azt, hogy voltak olyan Isten dicsőítő zsoltárok is, himnuszok, amelyek külön kultikus eseményekre utaltak. Azt tudják, hogy 3 nagy ünnepkör volt Izraelben, tehát a zsidó nép életében. Az úgynevezett Pészák ünnep, illetve a szabadulásnak az ünnepe, aztán volt az aratásnak a nagy ünnepe, a zsengek éve meglobálásának az ünnepe volt ez, amikor bemutatták az Istennek az első zsengét, és végül volt a hetek ünnepe, és ezekre írva is találunk zsoltárokat külön, amit jellegzetesen ezekre az ünnepekre használtak a liturgiában. De vannak különleges kultikus zsoltárénekek, így például zarándokénekek. A zarándokénekek a 122. zsoltártól következnek, ezt úgy nevezték, és azt olvassuk a Károli Bibliában is, itt a redaktornak a nyomására, illetve a megnevezésére, hogy a grádicsok éneke. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt a lépcsőt jelent valóban. Tehát közel 100 lépcsőn kellett jeruzsálemi templomhoz fölmenni a zarándokoknak, és megálltak a lépcsőn, vagy egy lépcső fordulónál, és ott egy zsoltárt elénekeltek. A kapu őrizők pedig szintén zsoltárral válaszoltak. Ez egy csodálatos liturgikus
színjáték is lehetett, amikor visszahallották a válaszokat esetleg a kapu öröktől is, akik Zsoltárt énekeltek, tehát zarándok énekek, vagy bevonulási énekek is, amelyek különösen például a felavatási alkalmakkor használták ezeket a bevonulási énekeket. A kapukon befelé például a juh kapu, ez egy nagyon érdekes hely volt, mert mindig az áldozatokat vitték azon a kapun be. Ez volt például az a kapu is, ami Jézus is virágvasárnap Jeruzsálembe bement. Tehát ilyen bevonulási énekeket is használtak. Aztán vannak profétikus, azaz jövendőléseket tartalmazó zsoltárok is. Például a 22. zsoltár, amikor azt olvassuk, hogy a kutyák vettek engem körül, és átjukasztották az én kezeimet és lábaimat. Képzeljék el, 1000 évvel ezelőtt Dávid leírja ezt a 22. zsoltárban, amikor a szegezéses halálnemet még nem is ismerték. Tehát a keresztre szegezéses halálnemet. Ezt a rómaiak találták ki és használták. Akkor az agyonkövezés volt még a halálbüntetés. És átjukasztották az én kezeimet és lábaimat. Hát természetesen nem Dávid kezeit és lábait, őt az Úristen lelke szólott én bennem. Az ő beszéde az én nyelvem által. Isten tehát felhasználta a zsoltár írókat arra is, hogy előre történő eseményeket is kifejezzen. Aztán találjuk például a király zsoltárokat, a trón foglalásra írt énekeket. Ezek egy különleges, nem sok van belőlük, mindössze egy néhány zsoltár van, egy-két zsoltár van, vagy például a hálaadásra vonatkozva, amikor hálát adtak, akkor ezeket a kultikus kifejezéseket jellemzően ezekkel a kultikus kifejezésekkel írt zsoltárokat énekelték. Nagyon érdekes azonban a D a jegyzetünkben, nincs benne igazán, és nem nagyon szeretnek a teológusok ezekkel a zsoltárokkal foglalkozni. De én fontosnak tartom, hogy erről önöket is azért tájékoztassam, mert hogyha én nem igazán tanulmányoztam volna a zsoltárokat, akkor itt ma nem tudom, hogy ki lenne helyettem. Egyetlen egy ok van, hogy én ma itt vagyok. Hogy körülbelül olyan 18-20 évvel ezelőtt elkezdtem a zsoltárokat behatóban tanulmányozni. És azért van a zsoltárokban olyan rész is, és csak azért veszem elő a Bibliámat, hogy egy-két olyan zsoltárt is olvassak, ami meglehetősen furcsa. És szépen szeretnek a teológusok ezektől a zsoltároktól úgy tartózkodni. Ilyen például az 55. zsoltár. Furcsa kifejezéseket tartalmaz ez a zsoltár. 55. zsoltár 14. versétől, illetve 13.

elevenen szálljanak a Seolba, mert gonoszság van lakásukban. Szabad ilyet mondani egy hívő embernek, egy istenfélő embernek? Megengedik most, hogy a Bibliájukba kisatírozzam ezt a gondolatot például? Vagy hajtok egyet, 58. Zsolt, ez a harag Zsoltára. Olvasom például a 58. Zsoltárnak a 8. versétől. Olvadjanak el, és folyanak szét, mint a víz. Ha felteszi nyilait, legyenek tompultak azok. Még a 7. verset. Isten, rozsd meg az ő fogaikat, az ő szájukban, az oroszlánok zápogát, törd össze, Uram. Láttak már összetört fogó ember? Én már láttam, aki neki ment a betonoszlopnak. Iszonyatosan nézett ki. Legyenek olyan, mint a csiga, amely szétfolyik és elmúlik, mint az asszonynak idétlen szülötte. Lehet ilyet mondani egy hívő embernek? És most is igaz az, hogy az Úristen lelke szólott én bennem? Ma nagyon sok stresszt és feszültséget hordozunk. De így volt ez 3000 évvel ezelőtt is. Az ellenség volt akkor is. És Sátán mindent elkövetett, hogy különösen Isten gyermekeit rontsa meg. Azt kérdem tehát, az én érzéseimet, amivel Isten megalkotott engem, vajon titkoljam el Isten elől? És úgy menjek oda hozzá, hogy teljesen rendben vannak a dolgok, és semmi probléma nincs? Isten csak akkor fogad el bennemet, vagy engemet, vagy hogyha én a feldult állapotomban is az Istenhez megyek és keresem. És tudjátok, vagy tudják, hogy a haragó ember nem igen szokta megválogatni a szavakat, igaz? Amikor haragszanak, hányan haragudtak már? Mindig válogatott szavakat szoktak használni? Ami kiömlik az emberből, nem? De Isten úgy szereti az embert, ahogy van. És ezért szeretném majd ezzel kapcsolatosan különösen a 4. Zsoltárt egy kicsit elemezni. Nem is tudom, hogy az időm engedi, de nagyon rohan az időm, és igazából véve én tudom azt, hogy önök lelkiismeretesen elolvassák a jegyzetet. Térjünk egy kicsit talán még befejezésül a 4. Zsoltárról, hogy egy kicsit megszerettessem önökkel a Zsoltárok könyvét. Én ezt úgy nevezem, ezt a Zsoltárt, hogy idegcsillapító Zsoltár. Tehát azért keresem inkább az új fordítást szeretném közreadni. Ha nem, akkor a régit, a Károli fordítás, hogyha van, az is jó tulajdonképpen, csak egy-két gondolat azért eltér a két fordítás között. A 4. Zsoltárt azért jó, hogyha elolvassuk, fellapozzuk, és a következő dolgokat fogjuk találni. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávidnak Zsoltára. Neginót az egyszerűen húros hangszert jelentett, tehát ott a redaktornak, tehát a karmesternek az instrukció. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, imádságomnak Istene. Szorultságomban tág tért adtál nékem, könyörül rajtam, és halld meg imádságomat. Nagyon érdekes. Kiált az ember. Van olyan imádság, amikor az ember nem egyszerűen csak olyan szép, finom szavakat hang, hanem kiált, valami olyan kiáltás, hogy segíts már meg. Ugye? Mikor szokott az ember kiabálni, vagy kiált? Ha kétségbe esik, ha nagyon nagy bajban van, amikor azt mondja, hogy segítsél rajtam, ugye? Tehát ez egy nagyon érdekes imádkozási forma. Kiáltani is kell. A Jézusról azon feljegyezve, hogy az ő nyomorúságának napjaiban könnyhullatásokkal és erős kiáltásokkal kereste azt, aki képes volt őt megszabadítani.

0: Vajon miért kell? Isten talán nagyot hallana, hogy nekem kiáltanom kell az Istenhez? Nem, semmiféleképpen nem. A kiáltás, azt úgy nevezzük pszichológiában, egy autitás. Magamból kiadok valamit. Vannak, akik kiírják magukból. Vannak, akik talán valamilyen gyönyörű, szép zene darabot írnak ki. A zeneszerzők például kiadják magukból ezeket a gyönyörű, szép dallamokat. De Istent lehet kiáltással is keresni. Mi a probléma oka, a kiváltó ok például? Figyeljék meg most itt a szela szócskát. Embernek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Mi a leglényegesebb dolog, ami fájdalmat és az Úrhoz való, vagy az Istenhez való kiáltást eszközölt a Zsoltár íróból? A hazugság. Hányan szoktak örvendezni és mosolyogni, amikor valami hazugságot mondanak önökről? Mert az egy nagyon szép és csodálatos érzés, nem? Amikor valótlant állítanak az emberek, nem? Az egy borzalmas dolog. Igen. Kialakulhat, természetesen kialakulhat az emberben ez a képesség, hogy nem az a lényeg, hogy, hanem hogy kimondja. De a hazugság, itt aztán tényleg térdet, fejet kell hajtani, hogy ahogy az arab kalat szó is ezt kifejezi, a szela szócska előtt, vagy egy közjátékot kell beiktatni, egy zenei közjátékot, hogy elkezdjen az ember gondolkodni, hogy mi is a probléma oka. Mert sokszor mi még a kiváltó okot sem ismerjük, amikor Istenhez akarunk fordulni. Ezért mondja Pál, hogy a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodással könyörög értünk, és mi még azt sem tudjuk, hogy tulajdonképpen mi a mi problémánk. Aztán a harmadik dolog, tulajdonképpen Isten megadja a kivezető utat is. Negyedik vers. Tudjátok meg, és itt a Károli fordítás ez sokkal inkább jobb az én számomra, az új fordításban másképpen hangzik ez. Tudjátok meg, hogy kedveltjévé választotta az Úr engem, és meghaltja kérésemet, ha hozzá kiáltok. Kedveltjévé választott az Úr. Az eredeti szövegben felkentet jelent. Felkentjévé választott az Úr. Hát nem az a lényeg, hogy az emberek mit mondanak rólam, hanem az a lényeg, hogy az Istennel milyen a kapcsolatom, és az Isten hogyan viszonyul hozzám ma is. Tudják, hogyha ezt az emberek ismernék, ezt az alapelvet. Ma hányan nem a különféle idegcsillapítókhoz nyúlnának, meg a pszichiáterekhez, nem azért nem akarom a munkájukat elvenni, de 3000 évvel ezelőtt nem volt meg az a lehetőség, hogy elmegyek egy jó pszichiáterhez, aztán kibeszélem magam, és ő nekem felír egy néhány gyógyszert, és azt én beszedem, és megvan, hogy most már hazudhatnak az emberek, nem érdekel. Hát nem egészen így volt. Meg lehet tanulni ezekből a zsoltárokból, hogy hogyan lehet úrrá lenni önmagamon, és akkor most a megoldást keressük. Isten megadja a megoldást Dávid által. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Hogy lehet a hívő embernek haragudni? Lehet? Hát Isten ezzel az érzéssel engem is megáldott. Mit gondolnak, Isten haragszik? Bizony haragszik a bűnre, de a bűnöst szereti, és megbocsájt. Nem szabad összetéveszteni. Mi nem tudjuk ezt a kettőt külön választani, vagy csak nagyon nehezen. Isten gyűlöli a bűnt, annyira gyűlöli a bűnt, hogy kész volt életét áldozni a bűnösért, hogy a bűnöst megmentse. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Hogy lehet haragudni és nem vétkezni? Pál azt mondja az Efézusi levélben, ám haragudjatok, de le ne menjen a nap a ti haragotok felett. El tudják képzelni, hogy lemegy a nap, megvetettük a szép, kimosott, frissen kimosott ágyat, és olyan édesen szundítunk egyet. Ugye úgy szokott lenni, hogyha mi haragszunk azért úgy Isten igazából, olyan jót tudunk durmolni, és olyan jót tudunk szundítani. Vagy forgolódunk, mint a ringispér az ágyba, és nem jön álom a szemünkre. De azt mondja a Zsoltár író, haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házaitokban. Vagyis a fekvőhely az, ahol történik a regeneráció. Testileg is, és lelkileg is, nem? Milyen csodálatos ez a dolog. Ebbe a kis csontdoboz kalitkába van a megoldás. Legalábbis Isten azt mondja az emberi eszközön keresztül, és ő ezt tapasztalatból is mondja, mert azért tudjuk, akár a királyok könyvén, akár Sámuel könyvén keresztül, Dávidnak nagyon sok küzdelme és harca volt, de a megoldás itt van belőle, a fejem belül. Mert a szív, a héber leb szócska, az nem ezt az öklömnyi izomros köteget jelenti, hanem az érzelemnek és az értelemnek a központját, és ez nem más, mint a mi 150 gramnyi kis csodánk, amit megkaptunk mindannyian, ami nagyon-nagyon iszonyatosan tud dühöngni is, és örülni is, és hálát is adni, és mindenre képes. Hol kell tehát megoldani a problémát? Beszéljetek szívetekkel, vagyis gondold át az egészet. Beszélj szíveddel, érzés és gondolatvilágoddal, hogy a probléma megoldódjon. És tovább megyek, és nem akarok a további versekbe is belekezdeni, csak a 9. verset említem még. Mi következik, ha az ember Istenhez kiált? Tudja, hogy mi a kiváltó ok. Tudja, hogy az Isten hogyan vélekedik róla, még ezek után is, hogy az emberek másképpen vélekednek, és elkezd a szívével, vagyis az érzés és gondolatvilágával egy párbeszédet folytatni. Mi következik ezután? Hogyha ha a beszélgetés megtörténik, mert azt is olvassuk, hogy beszéljetek a ti szívetekkel ágyasházaitokban, és csillapodjatok le. Vagyis, hol van a megoldás? És ott a szelaszócska utána. Na most aztán itt igencsak térdetés fejet kell hajtani. Na most itten csak be kell iktatni egy közjátékot, vagyis egy olyan gondolatot, egy olyan érzést kell valahol megpendíteni, ami a nyugalmat és a békességet hozza. És ezután már csak egy dolog következik, békességben fekszem le, legott és elaluszom, mert te, Uram, te adsz nékem bátorságos lakozást. Én kívánom önöknek, hogy valóban megtapasztalják ezt az érzést, ezeket az alapelveket. Átéljék. És akkor azt fogják mondani, hogy igen, én az Istentől egy olyan csodálatos iránymutatást, megoldást kaptam, amit nem lehet semmivel sem pótolni és összehasonlítani. Köszönöm a figyelmüket.
1: 65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma, aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal, aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és...

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benned.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

Zsoltárok könyve 145. rész 17. vers. Igaz az Úr minden útjában és minden dolgában kegyelmes.

Az emberek nagy többsége egyértelműen elkerüli a feszült légkörű kapcsolatokat, szóváltásokat, ellenséges összetűzéseket. Nem szeretünk háborús helyzetben, hangulatban élni. Mégis a Biblia egyféle harc elkezdésére és lebonyolítására szólít fel minden hívő lelket. Milyen harcról van szó? Kedves hallgatóink, e gondolat indítja azt az elmélkedést, amelyet Cserbik János adventista lelkész előadásában lesz alkalmunk meghallgatni mai műsorunkban. Az elmélkedés mellett adásunkban zene és énekszámok is szeretnék szebbé tenni a velünk eltöltött perceket. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órában a reménység hullámhosszán lesznek. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

Senki sem szeret csatázni. Én biztos vagyok benne, hogy a harc, a háború mindannyiunktól távol áll, és bár az élet tele van kihívásokkal, és napról napra különböző ütközetek várnak ránk, akár események az életünkben, amikkel fel kell vennünk a harcot, ahogy szoktuk mondani, akár emberekkel, akikkel megvívjuk a magunk minimum szópár bajait, nem is beszélve arról, hogy miféle belső küzdelmek vannak az emberi lélekben is, valahol ott nagyon mélyen biztosan, de sokszor ez azért kívülről is jól látható. Mégis, amikor a Bibliának az efézusi leveleit olvassuk, efézusi levelének a fejezeteit olvassuk, akkor Pál apostol olyan bátorító módon küld minket csatázni, hogy az embernek szinte már megjön a kedve, már csak azért is, mert semmiféle erőszakra nem buzdít bennünket, hanem ahogy a 6. fejezet 11. versétől elhangzik az ige, öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak, annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezve megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezve derekatokat igaz lelkűséggel, felöltözve az igazság melvasába, és felsarúzva lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvéve a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván, minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Miféle harcról beszél itt az apostol? Maguk az efézusiak, amikor olvashatták ezt a levelet, jól ismert képek idéződtek fel bennük, hiszen városukat nem is egyszer megszállták a rómaiak. Egy klasszikus római hadi öltözet leírásával illusztrálja az apostol azt a ruházatot, amit az ember lelkileg magára öltve, olvassuk itt a békességet, az igazságot, a kitartást, az igaz lelkűséget. Szóval, hogyha ezeket az értékeket az ember beépíti, akkor a legkegyetlenebb emberi helyzetekben, csatákban is meg tudják ezek őt óvni. Olyan érdekes rögtön a bevezetőnél az első kifejezés, amikor arról beszél, hogy erőseknek lenni az Úrban. Végezetre, atyám fiai, olvassuk a 10. versben, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Az az ember, aki az élet csatáiba bocsátkozik, az Isten oldalán soha nem a maga erejéből harcol. Ez rögtön az első nagy tanulság, mielőtt még neki állnánk a mundért magunkra ölteni. Nem összeszedi a maga eszét, izomzatát, bölcsességét, kapcsolatrendszereit, hogy majd ő megmutatja, hanem az apostol első tanácsa így hangzik, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. A saját felszerelés, az emberi adottságok, még oly nagyszerűek is legyenek, különleges talentumai, képességei lehetnek egy embernek, az Isten szerinti győztes csaták megvívásához azonban sokszor akadályt jelentenek, mert háttérbe kerül az Isten, és előre jön az emberi muszkli. Mintha csak meg akarnánk mutatni, hogy mi magunk milyen erősek vagyunk, ezért az apostol nem is azzal kezdi rögtön, hogy na, ess neki a bajoknak, küzd meg, és aztán majd az Isten is mögötted áll, hanem azt mondja, hogy lépj hátra, és engedd, hogy az Isten erejével induljon a küzdelem, és nem a te magad erejével. Nagyon érdekes az a gondolat is, amikor azt mondja a 11. versben az apostol, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverét. Azt mondja, hogy ezek az Isten fegyverei. Nagyon érdekes egyszer olyan szemmel is végigolvasni a sorokat, hogy milyen az Isten fegyverzete, mert kétségkívül az a szeretet, az a karakter, az a jellem, aki ő, láthatjuk akár Jézus Krisztus földi élete során is, hogy minden csatáját megnyerte, a legnagyobb ütközetig bezárólag, ami a kereszten történt. Ő volt az erősebb, ő győzött, ő mutatta meg azt, hogy az emberi szívekhez való hozzáférése
sokkal nagyobb, mihely csak egy pici rés is nyílik az ember részéről. Szóval a római sereg abban az időben kész egyenruhát adott a katonáinak, és nagyon szép ez a leírás, amikor azt olvassuk, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, mert hogy itt is vár minket egy teljesen személyre szabott vértezet, melkasi, derék, védekező, támadó fegyverzet, bár azt majd látjuk, csak a legvégén adja az ember kezébe a kardot, nehogy addig baj csináljunk vele. Az Isten elkészíti azt a felszerelést, és úgy mondhatnám, hogy minden nap ott van a szekrényben, hogy csak kivegyük és magunkra öltsük, amivel ezeket az ütközeteket tényleg meg lehet nyerni. De azután, hogy végig gondoltuk, hogy az Isten erejével és nem a magunkéval, hogy az ő felszerelésével, amit elkészít, és nem valami összeeszkábált műanyag páncéllal indulhatunk neki életünk legkeservesebb napjainak sem. Szóval a következő nagy tanulság, amit kiemel az apostol, hogy ki is az ellenfél. Mert én azt gondolom, hogy a másik hatalmas hibát itt követjük el mi emberek, ugyanis azt mondja a 12. versben Pál, hogy nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, micsoda? Szóval, hogy soha nem a másik ember az, aki a mi ellenségünk. Igen, azt mondja, nem vér és test, nem az, amit mi látunk, akivel mi beszélünk, akivel találkozunk, hanem fejedelemségek, hatalmasságok, az élet sötétségének világbírói, olvashatjuk a régies károlyi fordításban, gonoszság lelkei, amelyek a magasságban vannak. Amilyen bibliai tanítás az, hogy létezik személyes jó, az Isten, akinek gondolatai, tervei, tudata, érzései vannak, hiszen a maga képére teremtett bennünket is, lenyomatai vagyunk annak a nagyszerű harmóniának, ami ő eredetileg volt. Szóval amilyen egyértelmű bibliai tanítás az a személyes jóról szóló tanítás, az atyáról, a vele szorosan együttműködő és nagyon szoros közösségben lévő fiúról, és az valami egészen más, de az előzőekhez szorosan kapcsolódó szolgálatot végző lélekről. Ugyanolyan biztos az a tanítás is, amit itt Pál megerősít, hogy léteznek rossz erők is ezen a földön. A Biblia ördögnek, sátánnak, azaz ellenségnek nevezi, sok esetben Lucifernek, fényhordozónak, különböző nevekkel illeti az Ős Új Szövetségben. A közös pont az, hogy az ember legnagyobb ellenségéről van szó. Valakiről, aki minden intelligenciáját beveti annak érdekében, hogy az embert elbizonytalanítsa az ő reménységében, az ő hitében, vagy a legnagyobb csapást mérje az ember szeretni tudására, már hogy megtanulja azt, hogy hogyan tudhat szeretni ebben a földi életben. Például, hogy ne emberekkel csatázzon soha, hanem a rosszat az embereken túl lássa, a háttérben. És a másik embert mindig tudja valahogyan úgy tekinteni, úgy nézni, mint aki nem ellenség. Egy Istenben bízó embernek lehetnek olyan embertársai, akik minden módon igyekeznek borsot törni az orra alá, megkeseríteni az életét, vagy lelkileg, fizikailag kellemetlenségeket okozni. De nem ők az igazi ellenségek a Biblia szerint. Amikor akár Jézus életében látjuk kereszten aratott legnagyobb győzelménél is, azokra, akik őt megverték, leköbdösték, arcul csapták, vagy tövis koszorút nyomtak a fejébe, egy pillanatig sem volt mérges. Indulat benne nem lobbant, és a kereszten is még így hangzott az imája, hogy bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos tanítása az apostolnak is Jézus nyomán, hogy soha nem a másik ember az ellenség. A másik támadhat, de aki támad, az mindig vesztes. A másik ellenünk uszíthat, gyűlölködhet, bánthat, vagy rossz hírünket keltheti, mert vesztes. És amikor ezt teszi, lehet, hogy a földi értelembe vett erőpozíciójából teszi, és van hatalma hozzá, de igazából védtelen. Igazából egy téves háborút vív, amikor ellenünk támad, és rossz célpontot választott magának. Ezért hívja fel az apostol rögtön az öltözködés legelején, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Hát azt hiszem, ha ezt megtanuljuk a Jézusi szeretet eszméből, és igazán megértjük, mit jelent az ellenség szeretete, mit jelent a megbocsátás, mit jelent a másik befogadása a szívünkben,
amikor ő aztán egyáltalán nem is akar velünk összhangba jutni, vagy kapcsolódni hozzánk, de mi mégis valahogyan megküzdjük a magunk harcát etéren, és letesszük a fájdalmat, a sértődést, a keserűséget, a megbántottságot, a meg nem bocsátást, szóval mindazt, amit az ember védekező ruhaként hord magán, akkor kezdjük el megérteni, hogy mit jelent az, hogy az Isten akar minket beöltöztetni olyan fegyverzetbe, olyan öltözékbe, ami mindentől megvéd, ami támadás, és sikeresen eredményes offenzívába, emberek szeretettel való meggyőzésébe tudja átvinni a mi mozdulatainkat, a mi beszédünket, a mi egész életünket. Nagyon érdekes az is, hogy az apostol külön kitér, amit majd a következő részekben ruhadarabról ruhadarabra végig fogunk nézni, hogy minden fegyvert vegyünk fel, ami az Istené. Nem lehet csak derékig felöltözni, vagy csak derék alatt a sarút és a ágyékkötőt és a kardot a derekunkra kötni, hanem azt mondja, hogy ez az egész együtt működik. És így leszünk készek arra, amit így mond, hogy mindenféle kihívással, mindenféle nehézséggel szembeszálljunk, hogy az ember azzal a reménységgel indulhasson neki minden napjának, hogy van, amit megterveztem, de általában a napjaink akár 60-70%-ában nem tervezett dolgok, események, fordulatok is előfordulnak, de felöltöztem. Nincsen védtelen porcikám. Ezek a lelki kincsek, ezek az öltözékek, amikor az embert a feje búbjától a talpáig beborítják, mert alapos lesz ez a római katonai öltözék mindannyiunk számára, akkor valójában nem azt látjuk, hogy Isten meg akadályozza, hogy gondok és harcok jöjjenek az életünkben, hanem hogy egészen védelem alá vesz bennünket, és mindenféle nehézségek és problémák közepette megtanít megállni bennünket. Első ránézésre talán az Istenben való hit egyik legnagyobb paradoxonának tűnik, hogy sokszor, amikor az ember egy ilyenfajta értékrend szerint kezd el élni, és kiszáll az emberi bunyókból, szeretetlenségből, konfliktusokból, még mintha még több harc és ütközet jönne az életében. Hogy amikor megpróbál átállni a jó oldalra, így mondhatnám, hogy Jézus azt mondta, hogy a világ fejedelme a sátán, na most a dezertőröket senki nem szereti. Tehát amikor mi lelépünk arról az oldalról, ahova születtünk egyébként, mert félelemben és önzésben és sírásban fogantatunk, és jövünk a világra, és hordozzuk magunkkal ezeket a terheket, és ebből fakadó reflexekkel éljük az életünket, a gondolataink is innen táplálkoznak, hogy amikor az ember megkapja ezt a testre szabott, méretre formált ruhát az Istentől, akkor hirtelen el is kezdenek zúdulni a karcsapások, a nyilvesszők felé, és első ránézésre ez olyan ijesztő, de Isten is azt ígéri, hogy nem a gondok és a csaták fognak megszűnni, hanem az az érdekes, hogy minden megnyert ütközet után az ember talán Istenben való bátorságában még inkább tud bizakodni, még inkább el tudja hinni, hogy Istennel minden lehetséges, és Istennel végig lehet menni ezen az úton, és egy idegen csatamezőn le lehet élni egy életet, úgyhogy végül is nem csak megvédjük magunkat, hanem lehet, hogy más embereknek is általunk ajánlhatja fel Isten majd ezt a személyre szabott öltözéket. Miért akar Isten minket felöltöztetni? Gyönyörű, ahogyan a 14. verssel zárul a bevezető szakasz, álljatok hát elő. És innen indul az öltözködés, és innen folytatjuk legközelebb is, mert körülövezve derekatokat, felöltözve az igazság mellvasába, de ez a felszólítás, ez a meghívás. Álljatok hát elő. Igen, ez az a pillanat, ami a minden napoknak a kulcs pillanata lehet, ami a reggeli indulás első pillanata lehet. Ahogy a katona kiállt középre, és nagyon érdekes, mert igazából felöltöztették egymást. Egymásra adták a ruhát, a mellvasat valakinek hátul össze kellett kapcsolni. Egész sor olyan ruha volt, aminek a felvételéhez segítségre van szükség. Isten személyre szabott ruhát készített, az ő erejével jöhetnek a csaták, és minden nap azt mondja nekünk, hogy ma is felöltöztetlek. Jézus azt mondta az övéinek, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nincs mitől félnünk. A küzdelmek megmaradnak,
de meglátjuk benne a szépet, a jót, a szeretet megtanít minket nem másokat csapkodni és másokkal harcolni, vívni, és ezzel a problémáinknak egy nagyon nagy, egy legnagyobb része már meg is szűnt, hanem megtanít minket szabályszerűen igazán megvívni azokat a csatákat, amiket az életünk elhordozásához, önmagunk kibírásához és mások szeretetben való elfogadásához vezetnek. Jó csatát mindenkinek!

Adásunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit a mai egészségpercekben, amelynek a témája a megfontolt táplálkozás alapelvei. Ez azt rejti, hogy az étkezési módszertanról beszélgetünk egy kicsit, hozzásegíteni azokat, akik szeretnének ebben foglalkozni, hogy súlykontroll tudjanak gyakorolni önmaguk és a család tagjainak is segítséget adva ezzel. Néhány pontba foglaltam össze az ezzel kapcsolatos ismereteket és teendőket. Az első, talán megmosolyogtató dolog, de legyen egy helyünk az evésre. Általában tegyünk egy fogadalmat, hogy általában csak egy helyen fogunk étkezni ezentúl a lakásba. Ennek lesz egy kijelölt helye, az étkező asztalnak az én rám eső része, nekem kijelölt része. És sehol máshol, fürdőszobában, hálószobában, nappaliban nem fogok élelmiszert fogyasztani, nem fogok táplálkozni, nem fogok csipegetni. Tehát mindig oda kell mennem arra az egy helyre, hogyha enni akarok, és ott fogyasztom el. Az étkezési idők azok lehetőség szerint azonosak legyenek. Lehetnek a munkabeosztással kapcsolatos problémák, de akkor is meg tudunk valósítani egy keddenkénti vagy csütörtökönkénti étkezési időt, ha nem szükséges, hogy a hét minden napján azonosak legyenek, de napunk szerint jó, hogyha azonos időpontban fogyasszuk el a táplálékunkat. Lényeges dolog a víznek a fogyasztása, főétkezések között 2-3 pohár vizet fogyasszunk el. Tehát nem az étkezésnél, nem közvetlenül előtte, nem közvetlenül utána, hanem olyan fél órával étkezés előtt már ne fogyasszunk, étkezés után egy órával már fogyaszthatunk, és fontos, hogy 2-3 pohár víz menjen. A negyedik pontunk, hogy jól megrágva és lassan étkezzünk. Voltam egy szanatóriumban, amelyik ilyen életmód központ is volt, és láttam, hogy valaki ott ül az asztalnál, és olyan furcsa őt nézni, nem tudtam, hogy mi a furcsa benne, és megkérdeztem a kísérőmet, hogy most mit csinál ott az illető hölgy. Azt mondta, hogy a tejet rágja. Tehát mindent megforgatva a szánkban, a mára nyállal összekeverve az ételt, és alaposan meg is rágva, hogyha éppen nem tejről van szó, de alaposan megrágva előkészíteni az emésztésre, az ételt, és csak úgy nyeljük le. Fontos szerepe van a rágásnak, a fogaink épségének a megőrzése szempontjából, szájbetegségek elkerülése szempontjából, és a gyomor-bélrendszer jó egészsége szempontjából is. Most jön egy megint egy talán érdekesnek mondható pont, ne repetázzunk. Szedjük ki egyszer azt, amit szeretnénk megenni, nézzük meg, szedjük ki, inkább hagyjuk meg belőle, de ne repetázzunk.

Önöknek az étkezés befejezése után azonnal hagyjuk el az asztalt, és menjünk fogat mosni. És hogyha már megmostuk a fogunkat, akkor csak nem fogunk még egyszer mégiscsak repetázni, vagy még nassolni valamit. Érdemes megvalósítanunk a következő pontot is. Minden étkezés után iktassunk be lehetőség szerint egy tervszerű, könnyű testmozgást, erre leginkább a sétát tudnám ajánlani. Stockholmban egy továbbfejlesztett változatával találkoztam, a Lunch Time Musical, amikor is a Sopron belvárosában dolgozó, meg sétáló emberek betérhettek egy templomba, ahol ki volt ez plakátozva, hogy ott éppen Lunch Time Music van, és leültünk, meghallgattuk a 20-25 perces szép klasszikus muzsikát, majd én mehettem tovább gyönyörködni Stockholmba, az ott dolgozók meg mentek vissza a munkahelyükre étkezés nélkül, és folytatták a munkát. Lényeges, hogy számunkra, keresztény emberek számára, de azt hiszem, hogy ez minden ember számára is lényeges, hogy hálaadással fogyasszuk el az elénk tett ételt. Az a tapasztalatom, lehet, hogy ez most vulgárisan hangzik, de jobban használ az az étel, amit Istentől kapottként fogyasztunk el, és hálát adunk azért, hogy a kenyerünk és a vízünk, meg még talán ennél több is a mai napon is megvolt. Egy különleges pontot emelnék még ki, befejezésképpen a lelki táplálkozás fontosságát. Elég sok időt fordítunk a testi táplálkozásunkra. Tartunk főzőtanfolyamokat is, a háziasszonyoknak a spejz polcaikon nem csak eltett ételek, hanem szakáskönyvek is sorakoznak sokszor. Erről sokszor beszélgetünk is, de hogy mennyit táplálkozunk lelkileg, és abból nincsenek-e lelki hiánybetegségeink, tehát teljes értékű, komplet lelki táplálkozásunk van-e. Erre szerintem rendkívül fontos figyelni, és én ezt is javaslom mindannyiuknak, hogy erre is gondoljunk minden étkezésnél is. Köszönöm figyelmüket!

Következő receptünk provanszi zöldségekkel töltött burgonya, rozmarin mártása. Ehhez szükségünk van 5 darab héjas burgonyára, amit megtisztítunk jó alaposan, és egy tepsibe rakjuk, majd forró sütőbe helyezzük. Eközben, amíg a burgonya sül, meg elkészítjük a tölteléket. Ehhez lila hagymát kockára vágunk, egy kevés olívaolajjal, és kicsi vízzel felöntjük. Azért kell egy kevés víz is az olajhoz, hogy ne önmagában süljön az olaj. Ez egy egészségmegőrző tipp amúgy, hiszen az olaj, amikor felhevül, akkor rákkeltő anyagokat képez. Úgyhogy mindig egy ugyanannyi vizet öntsünk az olajhoz, amikor a hagymát pároljuk benne. Közben a paprikát is, egy darab vitamin paprikát, apró kockákra vágunk. Most pedig egy darab átmosott cukkinit reszelünk. A reszelőnek a vastagabb részét használjuk, amilyen szép vastagra reszel, hiszen a cukkiben nagyon sok víz van, tehát az még ki fog belőle főni. Erre figyeljünk majd oda.

Hozzá is rakhatjuk kockára vágott vitaminpaprikát és a lereszelt cukkinit. Hozzákeversük a zöldségeket, provanszi zöldségkeveréket két táskanállal szórunk rá, valamint sózzuk ízlés szerint. Nagyon finom aromát ad neki ez a fűszerkeverék. Kicsit alacsonyabb lángra kapcsoljuk, és fedő alatt puhára pároljuk őket. Közben elkészítjük a rozmarin mártást. Ehhez egy csésze szójatejet, 2 deci növényi tejszínt használunk, kukoricakeményítőt 3 evőkanállal, 1 evőkanál olaj.

olajat, valamint 1 deci hideg vizet. Ezt az egészet összeturmixoljuk, és a végén vagdosunk bele friss rozmaring levelet. Ilyen jó kis turmix, a reform konyha alapja. Ez nélkülözhetetlen szinte.

Kész is, nem sokára felfőzzük. Addig is elkészült a sült burgonya. Ezt elővesszük a sütőből. És hagyjuk egy kicsit kihűlni. Hiszen félbe kell vágnunk, és azután kell beletöltenünk a tölteléket. És még egy nagyon finom összetevő hiányzik belőle, ez a füstölt tofu. A tofu szójababból készül, és olyan állaga van, mint egy lágy sajtnak. Nagyon magas a kálcium tartalma, nincsen benne koleszterin, nagyon jól, könnyen emészthető, és ezt mint egy füstölt sajt helyett használhatjuk a reform konyhában. Szintén vastagra teszeljük. Az egészet felhasználhatjuk. A tofunak amúgy van több változata, natur, vitamin, paprikás, metélőhagymás, a füstöl pedig egy nagyon finom, pikáns ízt kölcsönöz. A reszelt tofut hozzákeverjük a zöldségekhez. És közben ki is hűlt a burgonya, éppen annyira, hogy dolgozni lehet már vele. Keresztben felvágjuk. És egy kicsit ki is váljuk a közepét, így helyet csinálva a zöldségtölteléknek. A kanálka megvan. A burgonyát, amit kiváljunk, azt hozzákeverjük a zöldségekhez, ez szintén nagyon finom összetevő. Egy kanálkányit szedhetünk ki belőle körülbelül. Az utolsó is készen van. Újra összekeverjük, és visszatöltjük a burgonyába őket. Mindegyikbe körülbelül egy jó pupozott kanálnyit helyezünk. Az utolsóval is végeztünk, akkor egy kicsit visszadugjuk a sütőbe, hogy megpiruljon. Közben felfőzzük a rozmaringmártást. Egy kis lábosra lesz szükségünk. És amit összeturmixoltunk, ezt az alapot beleöntjük a kis lábosba, felrakjuk a tűzre, és most jön hozzá nagyon finom ízesítő, a friss rozmaring levélke. Körülbelül egy ilyen kis csokornyira lesz szükségünk. Felaprítjuk jó apróra, és hozzárakjuk. Alaposan összekeverjük. Só ne maradjon ki belőle, ez hiányozni fog. Körülbelül egy kis teáskanálnyi. És elég addig felfőzni, amíg felfor. Érdemes többször használni rozmaringot fűszerezésnél, hiszen egyike azon fűszereinknek, amik a rák elleni küzdelemben segítenek. Ez talán egy új információ volt. És hogyha felfort, akkor le is vehetjük. Közben megpirult a krumplink. És egy tárra díszíthetjük.

Szeretettel köszöntöm nézőinket. A mai napon egy érdekes témáról beszélgetnénk. Eladó a lelked, és mennyiért? A mai világban olyan sok adásvétellel találkozunk. Az adásvétel pedig nem más, mint két ember tulajdon viszonyt és tulajdon jogot cserél. Az egyik bizonyos összegért vagy ellenszolgáltatásért lemond a saját rendelkezési jogáról, és ezt átadja esetleg a tárgyal, szolgáltatással együtt egy másik embernek. A Biblia is beszél erről, sőt maga Jézus is, a Lukács evangélium 12. fejezet, és ott a 4.-5. versében. Mondom pedig néktek, én barátaimnak, ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak, de megmondottam néktek, hitől féljetek. Féljetek attól, aki minek utána megöl, van arra is hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony mondom néktek, ettől féljetek. Két típusú ember létezik, az egyik olyan, aki a testet veheti el tőlünk, és ha szétnézünk világunkban, akkor azt látjuk, hogy a mai világunkat, környezetünket az erőszak jellemzi. Minden percben bűncselekmény által, erőszakos halállal egy embertársunk meghal a világunkban. De vajon hogy állunk a lélek területén? A lelkünk eladó? És vajon mennyiért adjuk el? Mi az ára a nyugalmunknak, a boldogságunknak, a kiegyensúlyozottságunknak? Esetleg egy jó állásért adjuk oda a lelkiismeretünket? Egy jó munkahelyért? Egy anyagi ellenszolgáltatásért? Egy hosszú évek óta vágyódott gépkocsiért? Vagy egy családi házért? Egy telekért? Vagy egy titkos kapcsolatért a másik nemmel? Egy titkolt, ápolt kapcsolatért odaadjuk a lelkünket, és aztán utána, miután megszereztük ezt a dolgot, úgy érezzük, hogy boldogok vagyunk? A boldogság az valami olyan fogalom, amikor az embernek nem csak a teste, hanem a lelke is megelégedett állapotban van. A mai világban nagyon sok kereskedelem folyik. Közelmúltban a magyar médiában is hallhattunk arról a szervkereskedelemről, amely nagy vízhangot keltett társadalmunkban. A világ másik részén pedig szinte már elterjedté vált, hogy szegény néprétegből származó emberek egy-egy szervét gazdagabb, módosabb emberek megvásárolják. Bizony néhány száz dollárért eladnak egy vesét, és néhány százezer dollárért a módosabb emberek ugyanezt megvásárolják. De hogy állunk a lélekkel? A mai magyar társadalomban eladók-e az édesanyák lelkei, az apák lelkei, az egyetemista fiatalok lelkei, az általános iskolában tanulmányokat folytató fiataljaink lelkei? És ha igen, mennyiért? Előbb-utóbb a lélek piacán is elkelünk. Ott van Jézus is. Szép csendben az ajtónk előtt áll és zörget, és ha meghalljuk a szavát és kinyitjuk az ajtót, bejön hozzánk és velünk vacsorál. Jézussal találkozni öröm, mert a lélek megnyugszik. Ágoston is a Vallomások című könyvében azt mondja: boldogtalan a lelkem mindaddig, Urunk, amíg rád nem talál. A boldogság az az Istennel való találkozásunk eredményeképpen alakul ki. A lélek pedig akkor boldog, ha megnyugszik. Ha az emberi cselekedetek a lélek elvárásának megfelelően történnek. Ha cselekedeteinket etika és erkölcs táplálja. A lélek piacán vagyunk nap mint nap. Amikor elmegyünk a munkahelyre, amikor a reklámok özönét ránk zúdítják, amikor óriás plakátok között megyünk, amikor bekapcsoljuk rádiónkat, és a kellemesebbnél kellemesebb reklámok támadják meg lelkünket, amikor szinte már nincs választási szabadságunk,
akkor a lelkünk legmélyén megszólal bennünk valami, kinek és hogyan adjuk el. Jézus csendesen vár, hogy örömet és boldogságot nyújtson számunkra. Kedves nézőink, adják el a lelküket, nem pénzért, nem aranyért, nem ellenszolgáltatásért, hanem az igazi boldogságért. Adják oda a lelküket Jézusnak. Amen.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Mai adásunkban Aurel Neátszú lelkipásztor, a romániai hetednapot ünneplő adventista egyház elnökének igei üzenetét szeretnénk közvetíteni, melyet Mezőfelében szólt. Üzenetében Isten küzdő és győző népéről beszél, mely a Szentlélek befolyása alatt képes elérni Isten célját. Az igei üzenet fordítását Ferenc Orgel József lelkipásztor, a Délerdei Egyházterület kincstárnoka végzi el.

0: în Szent Lelkével.
1: Altfel, armata aceea pare că este un cimitir.
0: Másképp úgy tűnik ez a hadsereg egy temető.
1: Deci singuri nu suntem nimic.
0: Magunkra semmik vagyunk.
1: Singur suntem lipsiți de valoare.
0: Magunkra értéktelenek vagyunk.
1: Avem nevoie de Duhul Sfânt.
0: Nagyon nagy szükség van Isten Szent Lelkére.
1: Cea mai mare nevoie pe care o are biserica în vremurile acestea este aceea de a beneficia de ploaia târzie.
0: Legnagyobb szüksége a mai utolsó időben élő egyháznak az, hogy kapjon a késői esőből.
1: Doar așa vom fi soldații de elită de care are nevoie Dumnezeu.
0: Csak így leszünk első osztályú hadsereg Isten kezében.
1: Aș vrea să închei cu o parabolă din Scriptură.
0: Egy példázattal szeretném zárni a Bibliából.
1: Avem câteva capitole în Biblie care vorbesc despre timpul sfârșitului.
0: Van néhány fejezet a Bibliában, amely a végidőről beszél.
1: Avem Matei 24.
0: Máté 24. fejezete.
1: Avem Marcu 13.
0: Mark 13. fejezete.
1: Și avem Luca 21.
0: És Lukács 21. fejezete.
1: Știți prin ce este diferit Luca 21?
0: Tudjátok, miben különbözik Lukács 21. fejezete?
1: Și Matei și Marcu.
0: Matei és Mark is.
1: Încep cu mesajul despre templu.
0: A templommal kezdik az üzenetüket.
1: Atunci când vorbesc despre vremea sfârșitului și despre semnele revenirii Domnului Iisus Hristos.
0: Akkor, amikor a végidőről és Jézus visszajöveteléről beszélnek, akkor a templommal kezdik.
1: Luca însă face ceva total diferit.
0: Lukács egészen másképp beszél erről.
1: Și la un moment dat chiar te întreb, dar stai puțin, n-a început greșit?
0: Szinte azt kérdezzük, hát Lukács nem fordítva kezdte, tévesen.
1: Știți cu ce începe Luca?
0: Tudjátok, mivel kezdi Lukács?
1: Cu povestirea despre văduva săracă.
0: Elmeséli az szegény özvegyasszony helyzetét.
1: Versetele 1 la 4 din capitolul 21 despre asta sunt.
0: Lukács 21, első 4 versében erről szól.
1: O văduvă săracă care este la templu.
0: Egy özvegyasszony, aki a templomban van.
1: Și pune acolo 2 bănuți de cupru.
0: Két rész pénzt dob be.
1: Incomparabil, nu se poate, mult mai puțin decât puneau ceilalți.
0: Összehasonlítatlanul kevés ahhoz, amit mások tettek.
1: Cel mai puțin.
0: Legkevesebb.
1: Și femeia aceasta este lăudată de către Domnul Iisus Hristos.
0: És az Úr Jézus Krisztus ezt megdicséri, ezt az asszonyt.
1: Și te întreb, ce mesaj vrea să transmită Luca?
0: És megkérdezzük azt, hát mit akar ezzel Lukács mondani?
1: În contextul timpului sfârșitului,
0: az utolsó időkre vonatkozóan.
1: Prin exemplul acestei văduve.
0: Ezen özvegyasszony példája által.
1: Care este învățătura?
0: Mi a tanulság?
1: Aș vrea să vă spun că, deși mult timp am crezut asta, nu este despre bani.
0: Sokáig azt hittem, hogy pénzről van szó, de nem, nem a pénzről van szó.
1: Ci este despre cu totul altceva.
0: Egész másról van szó.
1: În primul rând este despre sacrificiu.
0: Elsősorban az önfeláldozásról, áldozathozatalról van szó.
1: Femeia asta a dat cât?
0: Mennyit adott?
1: Totul.
0: Mindent adott ez az asszony.
1: Ăsta este sacrificiul ei.
0: Ez az áldozat, az ő áldozata.
1: Femeia a dat totul.
0: Ő mindent adott.
1: Cum suntem chemați să trăim în timpul sfârșitului?
0: Mire hív Isten, hogy az utolsó időben éljünk?
1: Dându-i totul lui Dumnezeu.
0: Mindent Istennek adni.
1: Versetele 1-4 sunt despre angajamentul acestei femei.
0: Az első négy vers az asszonynak az odaszentelődéséről
1: despre
0: szól.
1: Despre devotamentul ei.
0: Hűségéről szól.
1: Credința nu se măsoară prin statutul tău social, prin bogățiile pe care le ai, prin banii pe care îi dai lui Dumnezeu.
0: A hitet nem az méri le, hogy milyen gazdag vagy, milyen állásod van, és mennyi pénzt adsz.
1: Adică nu-i vorba cât de mare e porția.
0: Nem arról van szó, hogy milyen nagy adag van nálad.
1: Ci aici este vorba despre proporție.
0: Hanem az arányról van szó.
1: Cât ești dispus să faci pentru Dumnezeu?
0: Mennyire vagy képes adni az Úrnak?
1: Și care sunt faptele credinței tale?
0: És mik a hit cselekedetei?
1: Care este angajamentul tău personal?
0: Mennyi a te vállalásod ebből?
1: Poți să dai 1 milion de euro pentru ceva?
0: Lehet adhatsz 1 millió eurót valamire.
1: Dar angajamentul tău personal să fie zero.
0: De a te munkád ebben nulla.
1: Faptele credinței să lipsească din viața ta.

0: Hit cselekedetei életedből hiányozhatnak.
1: Deci este vorba despre angajamentul personal.
0: A személyes munkáról van szó.
1: Și apoi avem un exemplu despre credință aici.
0: És akkor egy második példa, a hit példája.
1: Femeia aceasta nu a dat din abundența ei, din ceea ce-i prisosea.
0: Nem a fölöslegből adott ez az asszony.
1: Ci femeia aceasta a dat din lipsa ei.
0: Hanem a hiányából adott.
1: Pentru că ea nu avea.
0: Mert nem volt neki.
1: Aceasta este dovada credinței.
0: Ez a hitnek a bizonyítéka.
1: În vremurile din urmă,
0: az utolsó időben,
1: spune Luca,
0: mondja Lukács,
1: suntem chemați,
0: arra hivatottak vagyunk,
1: să trăim o viață exemplară în mijlocul semilor noștri.
0: Hogy példaértékű életet éljünk az embertársaink körében.
1: Nu doar să așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos.
0: Ne csak várjuk Jézus visszajövetelét,
1: ci să și fim pregătiți din punct de vedere spiritual.
0: Hanem legyünk készen lelkileg.
1: Adică să avem o credință puternică.
0: Legyen erős hitünk.
1: Relația noastră cu Dumnezeu să fie una de un nivel foarte înalt.
0: Istennel való kapcsolatunk magas szintű legyen.
1: Sacrificiu.
0: Áldozat.
1: Angajament.
0: Akarat.
1: Și credință.
0: És hit.
1: Astea sunt cele trei valori.
0: Három érték.
1: Pe care ar trebui să le avem în vremurile acestea.
0: Amelyre szükségünk van ebben az időben.
1: Aceste valori îi descriu pe cei 144.000 din Apocalipsa 14.
0: Ez a három érték van leírva a jelenések 14.
1: Îl urmează pe el oriunde merge el.
0: Csapatról bárhova követik így.
1: Sunt fără vină înaintea lui Dumnezeu.
0: Hibátlanok Isten előtt.
1: Nu au făcut compromis.
0: Nem alkuttak meg.
1: Dumnezeu să ne binecuvânteze.
0: Isten áldjon meg minket.
1: Și prin Duhul Sfânt să ne trăim credința în mijlocul semenilor.
0: Și a Szentlélek Isten által éljük hitünket az embertársaink körében.
1: Și să ajute El să fim pregătiți pentru momentul acela al luptei finale.
0: És segítsen arra, hogy megharcoljuk az utolsó harcot.
1: Pentru că noi suntem într-un război.
0: Mert mi harcban vagyunk.
1: Nu trebuie să uităm lucrul acesta.
0: Ne felejtsük el.
1: Apocalipsa 12 descrie războiul care a pornit în cer.
0: Jelenés 12 leírja a mennyben elindult háborút.
1: S-a mutat pe pământ.
0: Ami átközölt a földre.
1: Și ținta diavolului finală a devenit biserica lui Dumnezeu.
0: És a sátán végleges célja Istennek egyháza.
1: Cu biserica lui Dumnezeu luptă diavolul.
0: Istennek egyházával harcol az ellenség.
1: Spre el sunt îndreptate armele, arsenalul pe care îl folosește.
0: Minden fegyverzetét ez ellen fordítja.
1: Nu trebuie să uităm că suntem în război și că suntem soldați.
0: Ne felejtsük el azt, hogy háborúban vagyunk és katonák vagyunk.
1: Lucrarea Duhului Sfânt este de neînlocuit.
0: Istennek munkája, az élek munkája helyettesíthetetlen.
1: Este cea mai mare nevoie a bisericii.
0: Legnagyobb szükségünk van erre.
1: Doar așa putem sacrifica pentru Dumnezeu.
0: Csak így tudunk áldozni Istennek.
1: Doar așa putem avea un angajament de plin.
0: Csak így tudunk akarni dolgozni,
1: și doar în felul acesta ne vom putea trăi credința așa cum vrea Dumnezeu.
0: És csak így fogjuk tudni élni hitünket.
1: Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
0: Az Úr Jézus áldjon meg mindannyiunkat. Amen.
2: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönet Aurel Neácu testvérnek a lelki üzenetért. Isten valósítsa meg életünkben Szent Lelke által, hogy lelkileg és fizikailag célba tudjunk érkezni. Az elnöktestvér látogatása Mezőfelében az igeszolgálat után arról is szólt, hogy meglátogatta az ott folyó munkálatokat. A Mezőfelei gyülekezet folyamatban levő terve egy ifjúsági ház központ építése ifjúsági istentiszteletek számára, közösségi alkalmak számára, de sportesemények számára vendégelések megszervezésére, melyre tekintélyes épületet terveztek és kezdtek el építeni. Ez az épület társul egy másik igen fontos építéssel. Az Úr kegyelméből egy stúdióközpontot szeretnénk építeni a magyar adások készítésére az egyházterület, gyülekezet és gyülekezetek támogatásával. A következőkben egy rövid videószállítást tekinthetnek meg a munkafolyamatok múlt évi záró szakaszáról. Idén tovább folytatódnak a munkálatok, hamarosan jelentkezünk egy újabb bemutatóval a Magyar Stúdióközpont építésével kapcsolatosan. Isten neve legyen áldva mindenért. a viszontlátás.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, amint azt az imént is bejelentettük, Timis Balázsi Sándor lelkésszel beszélgetünk Lépések az igazság útján című adásunkban. Isten hozta a stúdióban, kedves lelkész úr.
2: Szeretettel köszöntelek, és köszönöm a meghívást, és sok-sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatót.
1: Elmúlt adásainknak, a ma estinek is, és még néhány elkövetkezőnek is, már-már refrénje, mottoja lett zsidókhoz írott levél 13. fejezet 7. verse, amelyik így hangzik: emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket. Ezen szavaknak az égisze alatt, az útmutatása alatt bejártunk már néhány életutat, azon emberek életútját, akik az elmúlt időben életüket feláldozták Isten oltárán. Olyan személyekről van szó, akik lelkészi minőségükben nem csak a hivatalokat töltötték be, hanem számukra a lelkipásztori hivatás egy életformává, egy gondolkozásmóddá vált. Ma este egy újabb arcképet veszünk le a régmúlt idők embereinek arcképei közül. Ki az, akiről ma este hallani fogunk?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink! Az igazság útján lépéseket próbálgató testvéreim! Sok szeretettel köszöntünk titeket, innen a Reménység hangja rádiójának stúdiójából, amikor az Advent egyház történeti szemelvények sorozatának egy újabb fejezetéhez érkeztünk. Ennek a fejezetnek, ennek a mozaik képnek a hőse Johann Bauer, Bauer János testvérünk, lelkipásztor, és majd a továbbiakban meg fogjuk érteni a személyéhez fűződő sajátosságokat, jellemtulajdonságokat, tisztségi beosztásokat, és mindazt, amivel Bauer János gazdagította Istennek szent művét itt, e földön, amíg az isteni kegyelem életben tartotta őt. De távolról sem lépünk fel azzal az igénnyel, hogy az előadásunk teljes képet adna. Mert sajnos írásos történeti bizonyítékaink és bizonyságaink, archívumunk igen-igen kevés van, inkább a család naplójából, krónikájából vettünk szemelvényeket ez alkalommal is. Van egy népi mondás, hogy a torony magasságát árnyéka hosszával mérik, és az ember nagyságát irigyei számával. Na most ezt a népi mondást a mai alkalomra kissé retusálnánk, módosítanánk. Igaz, hogy a torony magasságát árnyékának hosszával, de ez alkalommal az ember nagyságát élettapasztalatainak számával mérjük le. Azzal, hogy mi mindenen ment át, keresztül, mi mindent valósított meg, milyen elvei, milyen elképzelései, milyen lelkesedése volt Isten szent művében és a rejábízott szent feladat elvégzésében. És most, amikor Bauer Jánosról. Emlékezünk, nem tehetem meg, hogy ne kössem össze életpályáját az egykori Izrael népének életpályájával. Mert rejá is vonatkoztatható a Mózes 5. könyve 7. fejezetének 6, 7 és 8. verse, amit megkérlek szépen, szerkesztő testvérem, hogy a változatosság kedvéért is, és az előadásunk súlyának kedvéért is légy oly kedves felolvasni Istennek ígéjéből, a Bibliából.
1: Mózes 5. könyvéből olvassuk tehát a 7. fejezet 6., 7., 8. versét, ennek első részét, majd a 13. vers első részét. Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te. Téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki minden nép közül e föld színén. Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok, mert ti minden népnél kevesebben vagytok. Hanem mivel szeretett titeket az Úr, és hogy megtartsa az esküt, amellyel megesküt volt a ti atyáitoknak, azért hozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, és szabadított meg téged a szolgaságnak házából. És szeretni fog téged, és megállt téged, és megsokasít téged. Eddig az ige.
2: Köszönöm szépen! A felolvasott íge szakasz maradéktalanul alkalmazható Johann Bauer, illetve magyarosan Bauer János lelkipásztor életpályájára. Őt is az Úr, mert szerette, kihozta e világ Egyiptomából. Mert szerette, és nem azért, mert hatalmas erővel rendelkezett, hiszen őrejá is vonatkozik, hogy egy kis néphez tartozott. De ezt a kis népet választotta Isten sajátjának, és ezt az egyént választotta szolgájának. És ennek ígérte meg, hogy bár kicsiny vagy, de naggyá teszlek téged. És az életrajzi adatok felsorakoztatása folytán majd a kedves hallgató megláthatja azt, hogy miként teljesítette Isten ezzel a szolgájával szemben maradéktalanul az egykori mózesi ígéretet. A Mózes 5. könyve 8. fejezetének 2. verse, amit szintén kérek felolvasni, személyesen is kapcsolható Bauer János lelkipásztor életpályájához.
1: És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem?
2: Ez az ige szakasz is alkalmazható, mint a Bibliának nagyon sok kitétele, Bauer János lelkipásztor élettörténetére. Mondjuk ezzel a módosítással, anélkül, hogy valamit elvennénk az ígéből, vagy hozzátennénk. Hogy emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr immár 77 esztendőn keresztül. Hogy megpróbáljon, hogy megkísértsen, és ezekben mind-mind maradéktalanul része volt Bauer Jánosnak. Azt is kijelentette néki az Úr, és szeretni foglak, és megáldalak téged, és megsokasítom a te magodat. Hát, ha csak visszagondolok serdülő koromra, amikor Bauer János, lelkész, megkezdte a kolozsvári egyházterület elnökeként munkáját Erdélyben, a kolozsvári gyülekezet 100-120 tag körül forgott. És amikor immár Istennek ez a szolgája 77 éves korában letette élete keresztjét megváltója lábához, ennek a népnek Isten ígérete szerint immár 200-250 tagja volt, és a városban 3 gyülekezete, ami akkor csodaszámban ment. A Postakert utcában volt az ő elnöklete alatt létesített, illetve fejlesztett ágyülekezet. A Rákóczi út 90 szám alatt volt a B gyülekezet. És a Kövespadon, a Művész utcában volt a C gyülekezet. És ez mind-mind az ő nevéhez is fűződik, mint Istennek csoda tette, és az ő ígéretének megvalósulása, miszerint megsokasítalak téged, megáldalak téged. Hát valóban a munkának eme ugrásszerű fejlődése valóban Istennek áldása és ajándéka volt a kolozsvári és az erdélyi egyházterületre nézve.
1: Azt szeretném itten megkérdezni, minek tudható be, hogy egy ilyen viszontagságos, nehéz időben, amely anyagi szempontból is, de még inkább az egyházak számára eléggé hátrányos volt, minek tudható be, hogy így fejlődött a gyülekezet, 3 is lett?
2: Tudni kell azt, és majd itt az életrajz leírásában még arra is lesz utalás, hogy az Isten egyháza, az advent hitközösség nagyon mostoha körülményeket élt meg a két világháború közötti, és főleg annak vége felé az Antonescu féle rezsim alatt. Amikor Romániában imaházainkat bezárták, lelkészeinket menesztették, és többet közülük bebörtönöztek, és az egyház valóban az üldözés korszakát élte meg. Na most az úgynevezett 1944. augusztus 23-i felszabadulás, ezért hangsúlyozom, hogy az úgynevezett, ez egy bizonyos ideig meghozta az Antonescu rendszer által bevezetett megtorlások felszabadítását. Valóban szabadok lettünk. Csak hogy ez a szabadság igen-igen kevés ideig tartott. De testvéreink, Isten segítsége révén, áldása nyomán kihasználták ezt a rövid időt, 1945 és 50-52 között, amikor létrehozták az új gyülekezeti pontokat. Nem mintha nem fértek volna el a központi gyülekezetben, de prófétaság lelki tanács alapján, ahol 2 vagy 3 összegyűlnek, és Jézus ígérete szerint közöttük van, hát igyekeztek ilyen különböző városnegyedekben megjelenni, ismerté lenni. Így alakították ki ezt a 3 gyülekezetet, pontosabban a központi mellett a 2-t, a B-t és a C-t, amit viszont ugyanez a rendszer, amely az elején nagy dobra verve meghirdette a szabadságot, a vallásszabadságot, ugyanez a rendszer 1960-62-ben drasztikus eljárásokkal megszüntettek minden gyülekezetet az ország területén, amelynek taglétszáma nem haladta meg a 20-at. De akkor is kérdeztem, és most is kérdezem, milyen törvény alapján, mert ilyen törvény nem létezett. Ez csak az ő fejükben volt, ez a törvény, és mint sok más intézkedés, például, ha irodai munkát végeztem az egyház kebelén belül, az akkori rezsim nem engedélyezte, s törvényellenesnek minősítette azt, ha elmentem valamelyik gyülekezetbe és prédikáltam. Nem volt szabad. De nem mutatták meg soha, hogy mely az a törvénycikk, amit áthágtam. Viszont minden hétfőn beidéztek, és nyilatkozatot kellett adjak, hogy mertem áthágni a törvényt, és prédikálni, verselni és énekelni a gyülekezetben. Persze ez is ugyanabba a forgatókönyvbe tartozik, amelybe az említett két gyülekezet létrehozása, majd annak betiltása, feloszlása volt.
1: Mindenképpen hasznosnak láttam ezt a kis történelmi exkurzust, hiszen így még jobban átlátjuk, megértjük, hogy milyen légkörben, milyen világban folytatta áldásos tevékenységét Bauer Johann vagy János. Röviden csak annyit fűznék megjegyzésként az elhangzott úgymond lábjegyzethez. Nagyon jól ráillik Luther Mártonnak egyik parafrazált mondása, amit Sátán ígéreteiről mond, hogy a Sátán sokat ígér, keveset ad, s a végén mindent visszakér. Valahogy így volt ez azzal a bizonyos bőkezű rendszerrel is, és miközben hallgattam én is a rövid kitérőt, kezdtem arra gondolni, vajon mi lett azzal a két másik gyülekezettel, amit én gyermekkoromra visszaemlékezve soha sehol nem láttam. És közben megszületett a válasz, hogy mielőtt alkalmuk lett volna fejlődni, megszűntek. Valószínűleg annak a törvénynek is egy olyan háttere volt, mint annak idején, amikor Mózes születése idejében a gyermekeket kivégezték. Tudták, hogy hogyan lehet egy népességet tönkretenni. Nem az időseket vagy az egészségeseket, a gyerekeket kell célba venni, és akkor nincs szaporulat, nincs fejlődés. Térjünk vissza Bauer János életpályájához. Eljött Kolozsvárra egyházterületi elnökként, elkezdte munkásságát gyönyörű eredményekkel. Mi lett azután?
2: Hát most nem arról beszélnék, hogy mi lett azután.
1: Vagy közben.
2: Hanem nem éppen pragmatikus felvázolással mutatjuk be ezt az áldott emlékű szolgáját Istennek, Bauer Jánost, hanem inkább azzal kezdtem és elragadtattam magamat azokkal az áldott emlékekkel, amelyekre én, mint serdülő fiú, majd mint ifjú visszaemlékeztem. De vissza kell térjük a pontos, vagy legalábbis vélt pontossággal felvázolt élettörténetre. Itt el kell mondanom azt, hogy Bauer Jánosnak édesanyja már csecsemő korában részt vett az 1848-49-es szabadságharcban.
1: Csecsemő korában.
2: Hogyan? A városban dúltak a harcok. Az 1848-as, 49-es szabadságharcban. És a város lakói, mivel hogy a városban volt az úgynevezett front és a tűzharc, kimenekültek Szeben, illetve Brassó és a városok környékbeli erdeibe. Szebenből Bauer János, édesanyja is, úgy született, hogy Bauer János nagymamája is kimenekült az erdőbe, és az erdőben szülte meg kislányát. Ezt a családi krónikából tudom. Ilyen értelemben mondtam, hogy már mint csecsemő részt vett a 48-49-es szabadságharcban.
1: Akár azt is mondhatnánk, hogy beleszületett
2: a forradalomba. Beleszületett ebbe a szabadságharcba.
1: Szószoros értelemben.
2: Úgy van. Na most, ami a továbbiakat illeti, az édesanyja, Bauer Jánosnak édesanyja, mivel hogy az ő szülőanyja belehalt gyermekszülésébe ott a mostoha körülmények között, ezért őt egy evangélikus, tiszteletes család, lelkész család nevelte fel. 1890-ben életet adott fiának, Johannak. Hermannstadtban, illetve Nagyszebenben. Ott született 1890-ben Johann Bauer. A születési dátuma tehát erre az évre tehető. Születésének helye Nagyszeben. Itt járt iskolába, itt nevekedett, és amit tudunk felőle, hogy a 19 éves ifjú 1909-ben felkarolta az advent hitet és reménységet, és megkeresztelkedett Szebenben. Megkeresztelkedésének évében már elkötelezte magát a könyv evangélista szolgálatra, amit nagy lelkiismeretességgel és lelkesedéssel végzett. A vezető testvérek látván ebben az ifjúban az ígéretes jövőt elküldték az akkor Európában jó hírnek örvendő németországi Friedensau misszióiskolába, illetve teológiai szemináriumba. Két évet töltött ebben az iskolában, mint tanuló, és innen 1912-ben tért vissza Kolozsvárra, mint biblia munkás, tehát mint asszisztens lelkész. 1912 és 1914 a háború kitörésének éveik. 1915-ben már segédlelkészként ismerték. Majd 1916 és 18 között Budapesten végezte a katonai szolgálatot. 1919-ben segédlelkésznek találjuk Szeben városában, Nagyszebenben. 1920 volt az az év, amikor az egyház vezető férfiai megvizsgálva dogmatikailag, szervezetileg és etikailag a fiatal lelkészt elhatározták, hogy teljes értékű lelkészé szentelik. Ez történt meg 1920-ban, Szebenben. Na most, ugyancsak ebben az évben úgy látszik, hogy visszaemlékezett a kolozsvári emlékekre, és eljött Kolozsvárra, és itt pedig a Brétfű, Máramaros utca 79 szám alatt élő, népes, erős, Cédula család legnagyobb gyermekét, Cédula Máriát kérte feleségül. A 10 gyermek közül egy édesapa, egy édesanya, 10 gyermek, 6 leány és 4 fiú. Ezek közül van például Volt Cédula István, lelki pásztor. Ezek között volt Cédula Irénke, aki egész életét az egyház szolgálatában töltötte el, mint egyházterületi titkárnő. Így ismertem meg, mint kisgyermek, és így ismertem meg később, mint lelkipásztor ezen a vidéken. 1920-ban házasságot kötött tehát Cédula Máriával. Boldog házasságukból 4 gyermekük született. De a gyermekek születése is egy jelzés értékű. Miért? Jelzi azt a kanyargos életútat, amelyet Isten hívására Bauer János bejárt. Így. Első gyermekük, Elli, Brassóban született, mert ott volt lelkész az édesapa. Második gyermekük, Adelheid, a későbbi Moldován Vilmosné, ő Bukarestben született, mert ott volt elöljáró az édesapa. A harmadik gyermekük, Hans, aki itt él most is Kolozsváron, az Brassóban született. Tehát visszavezetett az út. Hogy majd a negyedik gyerekük, az áldott emlékű Erich, a mi Szekó barátunk, aki tragikus körülmények között halt meg egy baleset következményében, Belgrádban született. Mert a Szerb Unió elnökeként élt ott Bauer János testvér családjával.
1: Úgy tűnik, hogy az 1920-as esztendő több szempontból is egy komoly mérföldkő volt Bauer János életében, hiszen ekkor avatták lelkészé, és a családja alapjait is ekkor tette le. Éppen ezért javasolnám, hogy mi is itten álljunk meg egy pillanatra, elmélkedni a hallottakon, hallgassunk meg egy énekszámot, és utána pedig nézzünk végig, amennyire évtizedek távlatából még lehet ezen a kanyargós életúton.

0: Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján című adásunkat hallgatják, itt a Reménység hangja rádióban, a 88,3 MHz-es frekvencián. A mikrofonnál László Varga Zoltán, Timis Balázsi Sándor lelkésszel beszélgetünk a régmúlt idők szép emlékű lelkészeiről. Mai beszélgetésünk középpontjában, mint Jézus Krisztus egyik alázatos, ugyanakkor sok gyümölcsöt termő eszköze, az egykori Bauer Johann lelkész áll. Nézzünk vissza tehát ennek a lelkésznek az elhivatása során bejárt életútjára. Melyik is volt tehát az az ösvény, amit már úgymond 1912-től kezdve, miután megérkezett az országba, az ő elhivatása során bejárt, mint lelkész?
1: Itt még meg kell említenünk azt, hogy éveken át az 1912 dátum után a Brassó és környéke ifjúságának, advent ifjúságának szervezője, vezetője volt, és mint ilyen nagyszerű program és projektkészítő volt az akkori ifjúság számára. Sokat kirándult az ifjúsággal, de mind gyümölcsöző kirándulások voltak, nem szórakozás csupán, hanem gyümölcstermő, misszió jellegű kirándulásokat szervezett. 1924-ben ismét itt közel hozzánk, Marosvásárhelyen találjuk lelkészként. Rövid ideig volt itt lelkész, mert még ebben az évben meghívták Bukarestbe. Így 1924 és 1930 között az országos egyháztanács elnökeként találjuk munkálkodni Bukarestben. Erre az időszakra tevődik életének egyik megpróbáltatása is. Amikor elnökként ugyan, de sohasem feledkezett meg, hogy ő először is az evangéliumnak hirdetője, prédikátora. Sorozatot tartott Bukarestben. És az egyik este visszaérkezett vidékről, és már nem volt ideje a segédanyagot átnézni, de lehetséges meggyőződésem szerint, ha át is nézte volna, nem őt sokat nem, zavart, volna nem zavarta volna az. A tény az, akkor nagyon dívott az, hogy az evangelizációs előadásokat filmvetítésekkel, diapozitív vetítésekkel
0: tegyék változatosabbá.
1: Tették változatossá. Erre az időszakra jól visszaemlékszem. A kolozsvári gyülekezetnek saját vetítőgépe volt. És nekünk, mint gyermekeknek különösen, de a felnőtteknek is, az egy élmény volt, amikor különböző bibliai képeket, vagy pedig azon kívül a mindennapi életből vett életképeket vetítettek le a szószéken. Ez történt Bukarestben is, és az előadása közben, amikor a diapozitíveket vetítette, volt egy filmkocka, amely arról tanúskodott, hogy az úgynevezett vízkereszt ünnepen, amelynek semmilyen bibliai alapja nincs, miként ittasodtak meg a papok. És valaki lencse végre vette, amint a dülöngő papok vízkeresztkor járták az utcákat. Igen, ám csak, hogy akkor is voltak besugók, mint azután is, és megtörténhetik, hogy napjainkban is. És besugták ezt. Perbefogták, volt tárgyi bizonyíték is, és ennek következtében Bauer János lelkészt az akkori rezsim, az akkori uralkodó egyház fennhatósága alatt működő államrend börtön büntetésre ítélte. Ez volt egyik megpróbáltatása Bauer Jánosnak, amikor elég huzamos ideig, jó néhány hónapig sínylődött a börtönben. De 1931-ben már Kolozsváron találkozunk vele, mint az erdélyi konferencia elnöke, elöljárója. Hogy majd 1932-ben ismét brassói prédikátor. Jeleztük, hogy az útja, az életpályája nagyon kanyargós, de áldott. 1933 és 39 között Bauer János testvért Belgrádban, Szerbiában találja a történelem. A Szerbiai Unió elnökeként volt Belgrádban családjával együtt, és evangelizációs munkálatai mellett nevéhez fűződik a szerbiai, belgrádi unió székhely és imaház megépítése. Egy modern épület, amelynek fényképét azután, hogy Kolozsvárra került a Bauer család, többször megnéztem a családi albumban. És megcsodáltam a modern vonalú unió székhelyt, és ugyanakkor a belgrádi gyülekezetházat. 1940-ben Újvidéken, Novi Sadon van, mint prédikátor. 1940 és 41 között Temesváron. De itt kellett érezze az Antonescu rezsim megtorlásait. És ez megviselte őt. Mert most már lehet, hogy már Bukarestben is, de nyomozta az úgynevezett román gestapo, és családi nyilatkozatot kellett felküldeni a minisztériumba, hogy visszamenőleg igazolják azt, hogy nem zsidók. Ez az Antonescu idejében volt. Hát ez egy önmagában is egy megrázó esemény volt. Nem minthogyha nem tudták volna bizonyítani német eredetüket. De hát úgy értelmezték akkor is, mint most is, ahogy akarták. Ez eléggé megviselte őket. De a megpróbáltatások sora nem fejeződött be azzal a bizonyos Antonescu-i korral. Mert amit mondottam, jött az úgynevezett felszabadulás. És ami nagyon megviselte a Bauer családot, és mint édesapát, Johann Bauert, tudnélik, rettenetes volt, amikor a 19 éves leányát, ő volt a nagy leány, német

0: a szomszédos kerítésen kellett vágjanak rést, hogy alkalomattán ott meneküljön az üldözői elől leányuk Ellie. És volt egy másik megrázkodtatása, ami nagyon-nagyon megviselte egészségi állapotát is, amikor egy szerencsétlenség következtében 20 éves fiát, a legkisebb gyermekét eltemette itt, Kolozsváron. Ez nagyon megviselte Bauer Jánost, mint édesapát, de nem kevésbé az egész Bauer családot. Most ebbe a keretbe tartozik viszont egy kedves életkép is. Erre mindig szívesen gondolok vissza. A 60-as években történt, amikor Bauer János testvér már nyugdíjas volt. De Öreja, mind a generálkonferencia, mind pedig a divízió felfigyelt és értékelte, mint Istennek őszinte és hű szolgáját. Amikor, és jegyezzük meg, ez 1960-ban, amikor dúlt a belügynek nyomozó tevékenysége, egy szombat délután megszólított Bauer bácsi: jönnél velem holnap reggel egy kirándulásra? Igen, szívesen. Másnap reggel, vasárnap reggel, két kerékpárra ültünk. Moldován Vilmos kerékpárján utazott, mint a hátsó ülésen Bauer János, akkor Moldován Vilmosnak apósa, és Nagy Mihály lelkipásztor kerékpárján, motorkerékpárján utaztam a hátsó ülésen én. Mentünk Felek felé, átmentünk a Feleki tetőn, és amikor leértünk Bányabükre, ott egy mellékútra tértünk, egy mezei útra. Leállítottuk a motrokat, és azt mondta a Bauer testvér: na most mímeljünk egy defektet, egy defekt javítást. Akkor kezdtem megérteni, hogy milyen kiránduláson vagyunk. Elővettük a szerszámokat, letettük a motor mellé, felnyitottuk a motorkerékpár ülését, ahol voltak a szerszámok, és egy kis idő múlva Bauer bácsi kémlelte az országutat. Felek felől egy svájci rendszámú kis autó jött. Megállt mellettünk, ő is behúzott a mellékútra, mert a leckét tudták ők is.
1: Fel voltak készítve, gondolom.
0: És az autóból kiszállt Figger testvér, az akkori generálkonferencia elnöke, és Fridlin testvér, az euró-afrikai divíziónak az elnöke. Átutazóban voltak Bulgáriába. Hogy nem, sosem érdeklődtem, tudtára adták Bauer testvérnek ezt az időpontot, és hogy szeretnének kapcsolatot teremteni. Elképzelik, kedves hallgatóink, hogy ez nem járt vajmi kevés veszéllyel. És akkor leülve a zöld fűre, a felnyitott kapotás autó mellé és motorok mellé beszélgettünk, imádkoztunk. És röviden beszámolt Bauer testvér arról, hogy mi is történik itt nálunk 1960-ban. Akkor voltak a nagy leépítések. És Moldován Vilmos testvér akkor tájékoztatott

tájékoztatta őket, és kérdést tett fel a TKV-val kapcsolatban. Mert akkor született meg bennünk a gondolat, a projekt a TKV-ra. Tovább kell vinnetek. Erre a lelkészi mozgalomra. Amelyet, mikor megértettek, egy az egyben azt mondták, erre csak azt tudjuk mondani, Isten áldása és őrző keze legyen felettetek. Amit tesztek, egy az egyben egyetértünk vele. Hogy anyagot akartok az ifjú lelkészeknek, az ő evangelizációs munkájukra. Így találkoztam a 60-as években, először, mint fiatalember, találkoztam, és azelőtt való évben fejeztem be a teológiai szemináriumot Bukarestben. És azelőtt 4 évvel, 5 évvel a Bolyai Egyetem jogi karát. Tehát már felmértem minden vonatkozásban az értékeket is, de a veszélyt is. És azóta is hálás vagyok Istennek, és ha szabad úgy mondanom, büszke vagyok rá, hogy Bauer Hans testvér méltónak talált arra, hogy eme kirándulásra az egyház világ tanácsának vezetőjével és a divízió az európai vezetőtestvéremmel én is, mint 27 éves, 28 éves ifjú találkozhattam. Ez a találkozás mind lelkileg, mind pedig professzionálisan mély nyomot hagyott, és meghatározta a további munkámat, munkálkodásunkat. Azt tudnélik, hogy nekünk igenis tovább kell vinnünk. Így munkálkodott Bauer János testvér, látogatva fáradhatatlanul a gyülekezeteket, egészen az 1967. május 31-én bekövetkezett haláláig. Szelíd, szeretőszívű családapa volt. Mindig az volt a kép, hogy a Bauer családban az édesanyja tulajdonképpen a cédula családra jellemző szigorral, de nagy-nagy szeretettel irányította gyermekeit. Az édesapa mindig gyöngéd, szeretetteljes, barátságos, gyermek és ember barátként élt mind a családban, mind a közösségben, mind a társadalomban. Ezért emléke legyen áldott, és szívesen emlékezünk, és válaszolunk az apostol felhívására, hogy emlékezzünk meg a mi elöljárunkról, Bauer Jánosról, aki szólta nékünk az Istennek beszédét, igenis figyelünk élete végére, és elkötelezzük magunkat, hogy követjük az ő hitét. Mert reá vonatkozik az íge, amit Isten mond népének, de népe keretében Bauer Jánosnak. Hogy megtudjad, hogy az Úr a te Istened, ő az Isten, és hívséges Isten, aki megtartja szövetségét és az irgalmasságot ezer íziglen azok iránt, akik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják. És miért vagyok boldog ez ígének margóján? Mert nagyon-nagyon beletartozom az ezer íziglenig Bauer János lelkipásztor után,

0: és maradt egy csodálatos, bátorító és inspiráló életrajz, éppen ezért merem a meghívást is megfogalmazni. Szeretettel várunk a stúdióban egy hét múlva.
1: Köszönöm a meghívást, és ha élünk, és egészségben leszünk, szívesen válaszolok.
0: Kedves hallgatóink, eddig tartott mai beszélgetésünk Timis Balázsi Sándor lelkipásztorral, aki egy újabb életrajzot mutatott be az elmúlt idők lelkészeinek életrajzai közül.

nyakadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat,

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hultál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad,